0: két olyan, tehát Istennel való kapcsolatot hoztam ide be a Dik TV-be, a mai napon a Dik Rádióban is ugyanezt szeretném.
1: És amen. Így legyen, így van, hiszen Isten munkáját csináljuk. Nagyon érdekes ez a név, egy picit erről beszélhetünk, hogy romáknak miért van egyébként ilyen cigány nevük? Szinte majdnem mindegyiknek.
0: Igen, ez már évszázados tradícióra megyünk visszafelé, ami tulajdonképpen minden egyes romának, ugye van egy magyar neve, sok embernek én nem is tudom a magyar nevét, és van mindenkinek egy beceneve, mert a romáknál ez ugye szeretetből is, vagy gúnyból, vagy valami probléma által keletkezett egy neve, és azt ráragasztották. És onnantól kezdve az emberek mindig ezt használták. Volt, akinek tetszett a név, volt, aki haragudott érte, de legtöbben elfogadták, ugye, hogy most ha így, ha úgy, de megmaradt a becenév.
1: A te neved, mint Nyakkendős Laci, ez gúnynév, vagy ez becsületesen és büszkén hordod ezt
0: ez
1: a nevet?
0: Ez egy becsületesen és büszkén hordom, mert igazándiból az volt, amikor ugye egy nevet valakire ráragasztanak, az vagy azért, mert irigykednek, vagy azért, mert illik rá, mert hogy tehát úgy él, úgy viselkedik, úgy jelenik meg, és ez nagyon fontos. Gyakorlatilag ez a 90-es évek elejére nyúlik vissza, arra vonatkozóan, hogy én Németországban dolgoztam. Tudni kell, amikor ugye a Kelet és a Nyugat Német Egyesült, akkor én ott dolgoztam, ott volt egy cégem, és ugye emlékszel, hogy elmeséltem úgy nagy vonalakban, hogy igaz nem a műsorban, de a műsoron kívül, hogy
1: igen.
0: Elegánsan, kötelező megjelenés az üzletemberek között, sőt, odafigyeltek, ugye egy elegáns márkás ruha, egy nyakkendő, ugye, és esetleg egy jó minőségű óra, akár egy jó autó is. És ezek úgy egybevéve rendelkedésemre álltak, dicsőség az Úrnak, bár akkor még nem voltam keresztény, de az Úr már akkor is terve volt velem, csak még én nem tudtam róla. Úgyhogy innen adódott ez az egész, innen kezdődött, és ugye az emberek, amikor láttak mindig, szinte ugye minden nap így jártam elegánsan, volt, aki azt mondta, hogy figyelj, azért nem akarok veled elmenni egy helyre, mert alul vagyok öltözve, te meg túl elegáns vagy, hozzám képes, és hát volt ilyen is, és ugye aztán csak úgy hallottam vissza, hogy mindig mondják, hogy hát tudod ki az, hát ki az? Hát a Nyakkendős Laci. És akkor egyszer-kétszer hallottam, egyre többször hallottam. Aztán utána én elfogadtam, mert igazándiból nekem semmi kivetésem nem volt, hiszen tudod, minden embernek van egy egyénisége, és az egyéniségét azt tudnia kell viselni. Én erre adottságom van, természetem, erre születtem, és egy olyan családban is nevelkedtem, bár ugye az eleje, ugye abban az időben, 60-as évek eleje nagy szegénység volt, de aztán hál' Istennek az apukám egy tehetős ember lett, és kiemelkedtünk a cigányságból, megpróbáltunk mindent úgy csinálni, ugye, hogy a társadalomnak megfelelően tudjunk élni, tehát ugye a kisebbség az abban az időben, a 60-as években borzasztóan elítélték, rasszizmus volt, szegregáció, tehát nagyon sok olyan előítéletek voltak a romákkal szembe. Ugye az apukám akkoriában már, amikor ugye jó autót vett, saját házat vettünk, tehát nem putriba laktunk, felöltöztetett minket, már akkor is ugye a tizenéves koraimban is már ilyen elegánsan jártam. Ugye akkor volt divat a dígócipő, és a zöldzakó, meg krémszínű nadrág, és ezek borzasztóan jó dolgok voltak, csak akkor még úgy igazándiból úgy nem fogtam fel. Tudod, ehhez kell egy kis idő, amikor az ember úgy beleilleszkedik abba a divatba, amiben jár. Tehát röviden ez a Nyakkendős Laci név, ez így keletkezett, aztán még jobban megerősödött ez a név, és gyakorlatilag, amikor én egy nemzetközi szervezetnek lettem egy európai elnöke, az pontosabban a World Roma Federation, ez egy nemzetközi cigány összefogásnak az egyik rövidített változata, amiben ugye a székhelye az New Yorkban, Amerikában van, ez a Stoika Jamie, ugye magyarországi származású született, oda kivándorolt, és ő ott alapította ezt 2013-ban, ezt a Vödroma Federation-t. És ugye ezt áthozta ide Európába. Na most itt szó szerint mondom neked, hogy itt olyan prezentáció volt, úgy mutatkozott be a federáció, mint egy Grammy-díj átadás. És érdekes módon, bár mondjuk ebben én is egy kicsit közreműködtem, hogy megkértem minden egyes vendéget, hogy hiszen itt egy nagyon komoly elegancia megy, nagyon komoly színvonalú romáknak a bemutatása, amiben ugye ki akarunk emelkedni az egész világnak, hiszen ugye World Roma Federation, ugye ez egy világ roma társaság, akik összefogtak, és 27 országból érkeztek vendégek, és tényleg mindenki nyakkendőbe, öltönybe, tartaléköltönyöket hoztak magukkal, és valahol ugye féltek is attól, hogy ugye ilyen komoly megtiszteltetés, ilyen komoly megjelenés olyan helyen, az a Kecskeméti Sheraton Hotelban történt ez az egész, és ott ugye láttak engem, hogy micsoda elegancia, majd tudok róla mutatni képeket, minden, és úgy valahogy mindenki egy kicsikét olyan félelemmel, de büszkén eljöttek, hiszen ugye a saját népükről volt szó, és mindenkinek érdeke volt, hogy ott az a bemutatkozás, az a nemzetközi szervezet, ami felépült, hogy mekkora hatalmas nagy munka volt, és milyen nagy összefogás, ugye 27 országból a romák. Tehát itt még erősebb lett ez a nyakkendős nép, hogy ugye egy nyakkendős vezette az egészet ott, egy nyakkendős Laci szervezte nagy vonalakban az egészet, ugye a Jamie-vel karültve, és tényleg akkor ott már ugye az emberek már akkor még jobban odafigyeltek, hiszen ugye én a nemzetközi szervezetben, Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe nagyon sokat jártam, a romák érdekében, hogy megszűnjenek ezek a szegregációk, ezek a megkülönböztetések, de igazándiból nem is ez a fontos, mert ebben nem is akarok nagyon belemenni, mert ez...
1: Meg ez nem is ránk tartozik.
0: Nem is ránk tartozik, igen. Úgyhogy ezt hagyjuk, ezt a témát, parancsolja.
1: De pontosan ezért, hogy te neked ilyen nagy neved van, és mindezek előtt, meg már a cigány társadalomban, az olány cigány berkeken belül egy hatalmas neved volt neked is, és a testvéreidnek is, meg a rokonságodnak is. Tehát egy híres családból származol, és te magad is egy nagyon híres előjáró vagy, és voltál már akkor a romák közt, és pontosan ezért volt nagyon érdekes a te megtérésed is, hiszen mondhatni azt, hogy nem számítottak rá, hogy egy nyakkendős Laci meg fog térni.
0: Igen.
1: Ugye? Erről is szó van, mert...
0: Igen. Hát ez ugye, hiszen a tévéfelvétel, amikor volt, ugye ezt elmondtam, hogy tulajdonképpen ez a megtérés, ez valóban Isten akarata, mert hiszen ugye jó, az embereknél tulajdonképpen a megtérés az egy életvitel megváltozása, tehát egy bűnnel való hátrafordulás, ez azt jelenti a Bibliában, amikor megtér egy ember. Tehát ugye ez nem érzelmi döntés, hanem ez egy életednek a döntése arra vonatkozóan, hogy te valóban a bűntől elválasztódsz, és Isten útján jársz, vagy maradsz a régi világban.
1: És te erről meghoztad ezt a döntést. Na most, ez hogyan történt egy ilyen nagy-nagy névvel, mint a tiedé, a következő szegmensben fogjuk megbeszélni. Most, kedves hallgatóink, elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is nyakkendős Laci, ugye, Lakatos László az én vendégem, amit már meg is beszéltünk az előző szegmensben, hogy jött ez a név, és pont úgy fejeztük be, hogy hát ez a nagy név, ez a nagy rang, ugye, mert szép titulusod van egyébként a többségi társadalomban is, és a cigányságban is egy nagyon híres név vagy, egy elöljáró vagy a roma nemzetben. Csodálkoztak nagyon sokan, hogy hogy tért meg ez az ember. Na most akkor kezdjük a legelején, visszamenőleg, ugye a nevedet megbeszéltük. Te milyen családban nőttél fel, milyen volt gyermekként az Isten képed?
0: Gyermekként igazándiból nekem nem volt semmi istenképen. Annyi volt, hogy ugye a szüleim, a nagyszüleim romai katolikusok voltak, és hát ez a templomba járás, ez a cigány tradícia, igazándiból imádkozni sem tudtunk. Tehát én azt bátran kimerem mondani, talán a nagymamámék azok, akik ugye, mint öreg asszonyok, ugye imádkoztak, mi atyán ki vagy a mennyekben, meg egyéb ilyen dolgok, meg ugye ez a rózsafűzér fogták a kezükbe, de tulajdonképpen meg keresztet vetettek magukra, amikor látták ezeket a szobrokat. Igazándiból, amikor elmentünk egy-egy szent helyre, mert ugye a cigányoknál mindig akkor veszik elő Istent, amikor valami baj van, vagy valami szükségük van. Ez ma már nem így van. De az a régi élet, és ugye most már én bocsánatot kérek, de nem akarok senkit megsérteni, mert mindenkinek a vallása tiszteletben tartom, de én nevetségesnek tartottam azt, hogy elmentem egy szent helyre, ahol bizonyos kegytárgyak, egyéb ilyen dolgok voltak. Hát gyerekként is ugye mi nekünk a játék volt az első, a legfontosabb. Ugye láttuk, hogy a szüleink oda bemennek, visznek egy csokrot, visznek egy nagy gyertyát, letérdelnek, Istenem, Szűz Máriám, segíts meg, tudod? És ma ez Istennél, ami kézzel készült szobrok, azok bálványok. És ugye mi akkor, tehát a sötétségben éltünk, nem ismertük Istent, ismertük csak a Szűz Máriát, odaértünk a szoborhoz, hú, de jó, meg minden, tudod.
1: És közben nem is tudtátok, hogy hogy kell imádkozni.
0: Semmit nem tudtunk. Tehát ugye néztem, én visszaemlékszek arra, hogy az apukám, az anyukám mindig ilyen nagy kondérokba főztek minden, hogy vitték oda a szent helyre, de ez az egész katolikus életből az imádkozás, meg a templomba való járás, ez tartott ott 5 percig, vagy 10 percig, és a nap egész, mit tudom, 5-6 órát vagy 10 óra hosszát ott voltunk, akkor tulajdonképpen a dáridóról szólt az egész, tehát ettek, ittak, nótáztak, mulattak, és végig is ez volt a szent hely, így merült ki egy-egy ilyen szent helybe való járás, ugye azt nevezzük szent helynek, ma mi már úgy mondjuk, hogy ugye a templom az mi vagyunk, tehát bennünk él az Úr, és nekünk nem kell a templomba benni, tehát akár itt a Dik TV-ben is én, ugye, a Szent Szellem által, amikor betöltekezem, ugye olyan, mint egy templom lenne itt, és én imádkozom, és az Úr meghallja az én kérésemet, mert azt mondja az Úr, ahol ketten vagy hárman összejövünk az ő nevébe, ő itt van közöttünk.
1: Amen. Nos, jártatok akkor így ezekre a szent helyekre, idézőjelbe, ugye? És ment a dáridó, ez volt a te gyermekkorod.
0: Igen.
1: Aztán ugye már említetted az előző szegmensünkben azt, hogy te egy jó módú családban éltél, mert hogy apukád már akkor egy jó üzletember volt, és te is ezt át tudtad venni, meg ugye mondtad is, hogy innen jött az elegancia, és ez a nyakkendős Laci név, hogy
0: igen,
1: elegánsan igen. Kellett megjelenned az üzleti tárgyalásokon.
0: Így van.
1: Ugye már említettem azt is, hogy sokan csodálkoztak rajta, hogy tértél meg. Tehát igen. Ilyenkor ugye jártatok ezekre a szent helyekre, de úgy az Isten képed, meg az Istennel való kapcsolatod az olyan sablonos volt, haladtál az
0: szinte semmilyen élet, nem volt.
1: Semmilyen.
0: Ezt így mondhatom ki bátran, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de ilyen semmilyen nem volt, mert az, hogy most bemész egy templomba, körülnézel, leraksz egy csokrot, vagy egy szőnyeget, vagy egy gyertyát, meggyújtasz, ez nulla.
1: És akkor, amikor még, most ne haragudj meg ezért a szóért, és remélem, hogy a többi roma se fog megharagudni ezért, ugye azt is tudjuk rólad, hogy amikor más cigány még a zsigulinál, meg a, hát nem csak cigány, hanem más ember a zsigulinál tartottak, meg a verbargúk, vagy hogy hívták azokat a régi
0: autók. Barburg, igen.
1: Akkor neked már szép Mercedesed volt.
0: Ez így igaz.
1: És szinte a miniszterek jártak olyan autóval, mint te. És haladt így ez az életed, hogy egy nagyon sikeres üzletember voltál. Jó, nem alvilági figura, tehát nem voltál ilyen mafiózó vagy nem rossz arc, ezt ki is hangsúlyozom itt a hallgatóknak, hogy te csak egy jó üzletember voltál, és azért vagyonod, mert ügyes voltál, és ezért nem is gondolták, hogy te meg fogsz térni valaha, mert hogy igazából neked úgy, hát idézőjelben mondom, nem volt szükséged Istenre, mert minden anyagi forrásod megvolt, és az egzisztencia szinte a családodnak. Mégis eljött ez a pillanat. Hogy történt? Hogy hallottál te Jézusról, hogy hallottad az élő evangéliumot?
0: Tudod, nekem a pásztor Pista, az nekem testvérem is, tehát unokatestvérem, és mint a TV riportban is mondtam, amikor beszélgettünk erről, hogy nagyon sokáig olyan annyira makacs voltam, és ugye nem akartam a pásztor Pistával se beszélni, ő mindig próbált nekem Istenről beszélni, próbált engem a jó útra vezetni, és én mondtam neki, Pista, hogyha erről beszélsz, akkor ne beszélgessünk, akkor inkább elmegyek, vagy nem tudom, de nem akartam vele erről beszélni tovább, ha egy helyen maradtunk. Tehát ő látta, hogy nem vagyok partner nagyon sokáig, és egyszerűen nem beszélt nekem utána erről a dologról, és amit már az adásban is elmondtam, hogy az apukája, a Gyuszi bácsi, ugye a nagybácsikám, és összebeszéltek, figyelj, ez egy nyakkendős Laci, ez olyan makacs, kapjuk el, verjük meg, hogy térjen meg. És tudod, valahol utána gondolkoztam, hogy milyen jó lett volna, megtette volna akkor, mert akkor előbb megismertem volna Istent, és előbb Isten útjára tértem volna. És tudod, mindennek megvan a maga ideje, mert anno, akkor, amikor én megtértem 2008-ban, és az volt az első szavam, hogy Uram, miért nem lehetett előbb?
1: Mert annyira megérte a te megtérésed, olyan jó volt?
0: Igen. Tudod, amikor ez olyan dolog, hogy úgy tudom megértetni a kedves hallgatókkal is, és veled is, hogy amikor egy sötét szobába vagy, és felkapcsolják a villanyt, akkor te sokkal fényesebben, sokkal szebben, sokkal jobban látod a világot, érted? És tudod, Isten elhozza a világosságot, megérteti veled, és tudod, még amikor világ sem volt, ő már ismert engem. És a legutolsó hajszálamat is tudja, hogy én vagyok a nyakkendős Laci, csak ő várt arra, hogy én kimondjam azt, hogy Uram, a mai napon átadom az életemet neked, mint megváltomnak, mint uramnak, mint szolgálom. És tudod, ez olyan hatalmas nagy dolog, amikor úgy kimondod, hogy Uram, jövök eléd így, ahogy vagyok. Tudom, Uram, hogy bűnös vagyok. Elismerem. Ezért bocsáss meg nekem, Uram. Mindent, amit tettem, mindent, amit mondtam, Uram. Mert én a jó napokon is, és a rossz napokon is egész életem végéig kitartok melletted.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nyakkendős Laci, ugye az eredeti nevén Lakatos László az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
0: Köszönöm szépen, hogy itt tényleg az ember elmondhatja a szíve vágyát, ugye Istennel való kapcsolatát, mert számomra ez egy hatalmas dolog. És minden időmet szinte ezzel tölteném, és bármit félrerakok azért, hogy Isten szolgáljam. Hiszen én egy szolgáló vagyok, egy felkent szolgáló. És ugye azt mondta az Úr, hogy menjetek és hirdessétek az én evangéliumot, és tegyetek tanítvánnyá minden egyes embert. És ezt nem kérte, hanem parancsba adta. mert ő ezt szeretné. Érted, és tudod, aki nem engedelmes, az megérteti vele az Úr, hogy Isten beszédét, mert Isten beszéde élő és ható, olyan, mint a kétélű kard, tehát amikor kimegy, meg kell, hogy cselekedjen valamit, tehát valaminek történnie kell, amikor ő kiad egy parancsot. És mi, hogy engedelmesek vagyunk, alázatosak vagyunk, mi keresztények, illetve egy szolgáló vagy egy pásztor, ezért mi minden egyes alkalommal, ha egy gyülekezeti alkalom van, ha egy misszió van, tehát ugye a missziónak kétféle értelme is lehet, lehet egy küldetés, de lehet egy pásztori alkalom, ugye? Tehát olyan vonatkozásban is lehet küldetés, hogy ugye elküld az Úr engem, hogy hirdessem a Szent Evangéliumot az embereknek, hogy mindenkihez eljusson Isten beszéde. És én nagyon örülök, és hálát adok az Úrnak, és köszönöm neki, hogy nap mint nap fele lehetek, és dicsérhetem, és magasztalhatom, és álthatom. És hogy visszatérjünk erre, hogy ugye kérdezted azt, hogy hogyan ez a nagy megtérés.
1: Igen, hiszen most ezt így kijelented, hogy ha lehetne, akkor minden idődet erre szentelnéd, hogy Istennel kapcsolatba legyél, és az ő szolgálatát tegyed. Na de pont erről volt szó, hogy régebben pedig nagyon mentek az üzleteid, és úgy nem volt szükség szinte Istenre, és nagyon makacs voltál, és nem is akartál megtérni, és akkor olyannyira elment ez a dolog, hogy annyira makacs voltál, hogy az egyik bátyád mondta, hogy meg kéne téged már verni, hogy már térjél
0: igen,
1: meg.
0: Igen, már nagyon haragudott ezért.
1: És azt mondtad utána, hogy bárcsak megtette volna, és rögtön a megtérésed utána azt mondtad, hogy Uram, miért nem lehetett volna hamarabb? Na de miért volt ez? Tehát hogy történt a te megtérésed, és miért ekkora öröm ez számodra, hogy megtörtént?
0: Ugye most már eltelt 15 év, és egy keresztény, amikor megtér, és ugye befogadja az Urat a szívébe, és megkeresztelkedik, alámerítkezik a víz alá, és az még nem jelenti azt, hogy te rögtön a mennybe fogsz kerülni, mert te megtetted azt, amit az Úr szeretett volna, tehát befogadtad az Urat a te szívedbe, az ez életedbe, és megváltozott az életed, te hátat fordítottál a bűnnek. Tehát a megtérés az a bűnnel való elválasztás, gyakorlatilag hátat fordítasz a bűnnek, és az Úrral szeretnél járni. Na most ugye a megtérésem az, amikor 2008-ban egy tengerparton voltam, ugye már te tudsz róla, mert elmondtam neked, hogy tényleg ugye a világban voltam, és tényleg ugye az ember, amikor a világban van, és megtehet mindent, és kipróbálhat mindent, és bocsánatot kérek a hallgatóktól, és tőled is, hogy ugye sajnos parázna életet is éltem, és ugye biztos fogja hallani a feleségem is, de ő tudja, hogy ebből már megtértem, úgyhogy dicsőség az Úrnak, ezeket mind kivette az életemből. És amikor megtértem ott 2008-ban egy gyönyörű tengerparton Porezsba, és mint egy, nem tudom, mint egy paradicsomkert, gyönyörű szép volt a hely. És ott imádkoztak keresztények, ismerem is őket, és fel voltam háborodva, hogy a vízben ott állnak, és imádkoznak, és mondják, halleluja, Uram, hálásak vagyunk neked, és köszönjük neked, Uram, hogy a mai napon is állhatunk, és magasztalhatunk, és dicsérhetünk. Tudod, én akkor nem fogtam fel ezeket a kijelentéseket, és ezeket az imákat, és mondom, hát ezek meghűltek. Itt állnak a vízben, Bibliával a kezükbe. És utánam kiabált az egyik gyerek. Ismerem őket. Azt mondja, Laci, figyeld meg, hogy egyik pillanatról a másikra ebben a hitben fogsz élni. Tudod, ez most már így tudom, amikor Isten akkor ugye valakin keresztül szól hozzám, ez egy kijelentés, hogy a magot elültette. Ugye a mag mi? Isten beszéde. És ugye a hit hallásból van, tehát a fülettől lemegy a szívedig. És valóban jó helyre dobta a magot, és lekerült a szívembe. Na onnantól kezdve, szó szerint mondom neked, mint amikor valakinek, nem tudom, hogy egy injekciót ad, hogy mondjuk rosszul van, és várod, hogy javuljon, meg jobban legyen. Hát én nem érdekelt engem az egész tengerpart, az egész nyaralás. Gyönyörű szép helyen voltam a feleségem, a gyerekeimmel. Ugye nagyobb társaságban voltunk. Hát bárhova elmentem, este elmentünk sétálni. Nem nagyon érdekelt. Este lefeküdtem aludni, alig bírtam aludni. Az a vágy hajtott engem, hogy reggel találkozzak ezekkel az emberekkel, mert gyönyörű szép teraszon kávéztunk mindig reggel, és hogy elmondjam, hogy Isten mit helyezett az én szívemre. Na hát eljött a reggel.
1: Eljött a reggel, és innen fogjuk folytatni a történetet, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, hiszen most ott szakadt meg a szál, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan folytatódik ez a történet. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, azt nem folytatjuk tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos László alias Nyakkendős Laci az én vendégem, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy alig vártad, hogy eljöjjön a reggel.
0: Így van.
1: Eljött a reggel.
0: Így van. Másnap reggel felébredtem, láttam messziről őket, hogy ott vannak. Nagyon örült a szívem, hogy ott vannak. És a feleségemmel, gyerekeimmel oda mentem hozzájuk. Mondom, Isten áldjon benneteket. Én azt szeretném, hogy átadjam ma az életemet az Úrnak. Meg szeretném térni én is a családom, tehát a feleségem, gyerekeim, mindenki.
1: Ezt megbeszélted a családdal, vagy ezt ők is akkor hallották?
0: Nézd, ugye tulajdonképpen már ugye, hogy mondjam neked, a feleségem is látta rólam, és elmondtam neki, mert ugye egy asszony látja, hogy a férje valami hajtja őt, akkor ugye mondtam neki, mondom, figyelj, amit hallottam, egy kijelentést kaptam, akkor nem így mondtam, hogy kijelentést, ugye, mert akkor nem tudtam így beszélni. Mondom, azt mondta az az ember, hogy figyeld meg egyik napról a másikra, te is keresztény leszel. És ugye nagyon megérintett engem, és ugye ez már másnap megtörtént, és akkor oda mentünk a feleségemmel, odaálltunk eléjük, és ott volt a Beás pásztor, akinek köszönöm ezt az egészet, így messziről, és Isten áldja meg őt, hogy ő hozott az Úr elé, mert ő már akkor egy pásztor volt, és valóban ő nekik minden idejüket, ugye Isten beszédére, Isten munkájára szánták, még a tengerparton is, amikor nyaraltak. És ugye ő azt mondta nekem, a Beás pásztor, azt mondja, az Úr nekünk adott kijelentést, hogy itt egy család meg fog térni, és átadja az életét az Úrnak. És nagyon boldogok voltak, én is boldog voltam, tudod, az a teher lement rólam, hogy már ugye hajtott az, hogy nem érdekelt a tengerpart, nem érdekelt semmi, bár ugye ember örül, amikor elmegy valahova nyaralni a családdal, hogy kikapcsolódás, minden.
1: Igen.
0: És onnantól kezdve, tudod, mint amikor elfordítasz egy kulcsot a zárba, hogy kinyitsz egy gyönyörű lakást, vagy valami ilyesmi, és így az egész, tehát nem mondhatom azt, mert az túlzás lenne, hogy abban a pillanatban minden megváltozik, de ugye egy életednek egy döntését hoztad, amiben hátad fordítottál a bűnnek a családoddal együtt. És tudod, amikor elkezdesz Isten útján járni, tehát olvasod a Bibliát, hallgatod Isten beszédét, hallgatod a prédikációkat, eljársz gyülekezetbe, és ugye tudod, egy új keresztény olyan, mint egy ma született kisbaba. Tehát gyakorlatilag ugye a Bibliában vannak keményebb eledelek, így mondom. Tehát ugye én még akkor a gyengébb eledelt, mint amikor a baba először a tejet issza, aztán picit kis ugye reszelt alma, egyéb ilyen dolgok. Aztán ugye amikor már megerősödik egy-két év múlva, akkor lehet majd keményebb eledelt. Tehát szintén ugyanígy van ez. És akkor ugye elkezdtem olvasni a Bibliát, elkezdtem hallgatni Isten beszédét, gyülekezetbe járni, és akkor a Beás pásztorhoz odajártam, és azt hiszem, hogy 2 évig, 2 kettő és fél évig így valahogy oda jártam hozzá, és aztán átkerültem, mivel ugye én budapesti lakos vagyok, ugye Győrbe jártam le minden hétvégén, ugye nem is a költség volt a baj, mert Isten munkájára nem számított, mennyi pénzbe került, és gyakorlatilag átkerültem ide a Sekina gyülekezetbe, a pásztor Pistához, Barna Gyula néven, Isten áldja meg őt, és tulajdonképpen onnantól kezdődött fölfelé ívelni az én keresztény életem. Tudni kell azt, hogy a Beás pásztornál tértem meg, viszont megkeresztelkedtem a pásztor Pistánál, a Barna Gyula pásztornál, Sekina gyülekezet vezetőjénél, és onnantól kezdett fölfelé ívelni az én életem, az én keresztény életem, hogy valóban Istennek tetsző életet éljek, és ez valóban a kérdésed is hatalmas nagy volt, amiben én saját magam is csodálkoztam, hogy abból a régi életből, abból a bűnös életből, így mondom, tehát jól mondod, és bocsánatot kérek, nem voltam mafiózó, csak a világban éltem. És tényleg egy idő után, amikor már úgy megerősödtem, és nagyon nagy szégyen kapott el engem a feleségemmel szembe. És egy nap leültem vele, és azt mondtam, Bruma, a feleségemnek a neve, és mondom, hogy bírtad ezt elviselni? Lelkismeret furdalásom volt, hogy micsoda aljas szemét ember voltam én, és hogy a feleségem ezt kibírta. Ugye más nő mit csinál? Ha összepakolja a gyerekeket, minden elköltözik, és kész, éld az életedet. És nagyon nagy szégyen volt ez nekem, hogy én valóban ilyen életet éltem egy ilyen nővel, egy gyönyörű nővel, és tényleg nagyon alázatos gyerekeket szült nekem, ikergyerekek, ugye nagy család, minden, és egyszerűen azt mondta nekem, azt mondja, Laci, én mindig imádkoztam az Úrhoz, már akkor is, amikor még nem keresztények voltam, de akkor is ugye a cigányok mindig Istent mindenki szereti, minden cigány, és akkor is imádkozott, és azt mondta nekem, Laci, Isten meghallgatta az én imámat, mert én tiszta szívből, mivel hogy szeretlek, ezért én imádkoztam, és látod, most megérett a gyümölcs, és ma már szolgáló vagy, egy aktív keresztény vagy, ugye, és járunk mindenhova gyülekezetekbe, amikor vendégségbe meghívnak minket, vagy hogyha ilyen vendégszolgálók vannak, pásztorok, nemzetköziek, akkor mi is ugye elmegyünk és meghallgatjuk ezt.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Nagyon érdekes fordulat, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket. Sok szeretettel folytatni fogom Lakatos Lászlóval a beszélgetést.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: kezdődik.
1: Régen mi úgy szerettük egymást.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos László az én vendégem, roma nevén Nyakkendős Laci, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy megtértél a családoddal együtt, aztán visszatekintve már egy kis szégyenérzeted is volt a feleségeddel szemben. Na de hogy alakult ki ez a dolog? Hiszen mondtad, hogy akkor megtértél egy győri gyülekezetnél, egy győri pásztorral, aztán ezt követően bemerítkeztél Budapesten egy budapesti pásztorral.
3: Így van.
2: És ezzel nincs is gond egyébként, mert több felekezet van, és igen, több gyülekezet van, de egy a mi Istenünk, és szerintem azzal sincs semmi gond, hogyha mondjuk, mert ugye kitértünk arra is, hogy nem a benzin dolog miatt, vagy hogy sokat kellett utazni, és elfáradtál benne, mert Isten munkájában nem fáradsz el, ezt mondtad, amen, és az anyagiakat sem sajnálod rá. De szerintem nincsen probléma azzal, hogyha valaki Budapesten él, és megtért, akkor átvált a budapesti gyülekezetbe, hiszen ez egy természetes folyamat szerintem. Én is Esztergomban éltem, az esztergomi gyülekezetbe jártam, és most, hogy felköltöztem Budapestre, én is pesti gyülekezetbe járok. Szerintem ez így van rendjén, és hála Istennek, hogy minden városban otthonra tudunk találni egy gyülekezetben, mert ez a kereszténység lényege. Így van.
3: Hát tulajdonképpen, parancsolja, még akkor mondja.
2: Igen, most jön a kérdésem erre, hogy hogyan alakult ez ki, ez a dolog, hogy most már szolgálsz, hiszen mondtad, hogy a feleséged már imádkozott azelőtt, hogy keresztények voltatok, és hogy Isten meghallgatta, és hogy nagyon örül neki, hogy most már egy aktív keresztény az ő férje, és hogy ő egy szolgálatot vezetsz, és benne vagy a szolgálatba. Na de ez azért egy folyamat.
3: Igen, ez, tudnod kell, hogy ez eltelt több mint 10 év, hogy én odáig eljussak, hogy szolgálatot kaphassak. Tudod, egy pásztornak egy felelősség azt, hogy amikor az Úr ad kijelentést, hogy ez a tanítvány, vagy ez a keresztény, aki itt ül, és ugye minden egyes alkalommal itt van, és szorgalmas, és hallgatja Isten beszédét, és nem hagyja ki egy alkalmat sem, hogy mindig itt van, és látja az ő szorgalmát, az ő odaszánását, akkor imádkozik érte, hogy az Úr adja neki kijelentést arra vonatkozóan, hogy felkenhesse szolgálónak. És hogy visszamenjek oda, hogy ugye a Sekina gyülekezetbe, a budapesti Sekina gyülekezetbe, ami itt Magyarországon a legrégebbi gyülekezet, ami a Barna Gyula alias Pásztor Pista néven, tehát ezt az egyik kislány ragasztotta rá, Pásztor Pista, ugye Pista név az megvolt, csak ugye Pásztor, és ez volt tulajdonképpen egy ilyen becenév a pásztornak. És 1992-ben eljöttek ide Magyarországra pásztorok. Igazándiból ez egy lánynézés volt, mert a Pásztor Pistának a testvére Zandi, ugye a Moró Pásztor, Isten áldja meg őt, nagyon szerettem, nagyon tisztelem őt, egy nagyon nagy pásztor, nagyon nagy szolgáló, tehát tényleg látszik, hogy az isteni életet él.
2: Ő a magyarországi pápai gyülekezetnek a...
3: Így van.
2: Magyarországi... A Sekina gyülekezetnek a pásztora, csak pápán.
3: És ugye azért így mondom el részletesen, hogy így akkor sokkal jobban mindenki megérti. És ugye a Barna Gyula a legrégebbi pásztor itt Magyarországon. És hát a Sekina gyülekezet az egy gyakorlatilag ugye a Sekina Isten dicsősége azt jelenti, ugye Sekina a láda. És ez a gyülekezet volt onnantól kezdve a legerősebb, a legnagyobb és a legrégebbi gyülekezet. Na most nem csak azért, mert hogy Pásztor Pista meg régi gyülekezet, mert tudod, Isten szellem, amikor betölt, és azt mondja az Úr, hogy ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevembe, az teljesen mindegy, hogy 100 fős, vagy 3 fős. Tehát Isten szelleme tanít és vezet, és elvezet minden igazságra. Azt mondja az Úr. És elmentünk a gyülekezetben, és azért tényleg elegancia, szellemben, dicséretekben, legjobb dicsőítő csoport, nagyon sok ember, tényleg nagyon sok ember átadta az életét az Úrnak, nagyon sok megtérések voltak, és tudod, amikor mész az áradattal, egy nagyon kellemes áramlattal, Isten szelleme, amikor vezet téged, és akkor ott vagy, és azt mondod, Uram, hálás vagyok neked, hogy én is ide tartozhatok, és itt lehetek közöttetek. És gyakorlatilag ez, amikor ugye oda elkezdtem járni a budapesti Sekina gyülekezetbe, onnantól emelkedett ez a pálya magasabbra nap, mint nap. És meg tudom számolni az egy kezemen, hogy hány alkalom volt, az is csak olyan alkalom volt, hogy éppen nem értem időbe haza repülővel, valahonnan külföldről, és ugye az alkalom az elmúlt, de a családom az mindenki ott kellett, hogy legyen. Tehát a feleségem és a gyerekeim, azok ugyanúgy részt vettek, ha én nem is értem oda, akkor mondtam nekik, hogy gyerekek, ti menjetek el a gyülekezetbe, hallgassátok Isten beszédét, épüljetek, és ennél fontosabb dolog nincsen.
2: Hiszen arra térjünk ki, hogy a te fiad, a Julien, aki most sokaknak a kedvence, és nagyon szeretjük a zenét játszani itt a rádióban is, illetve a Dik TV-n is a klipjeit, de ő nem csak arra szolgáltatja a cigányzenét, hogy a romáknak a jókedvét csinálja, hanem ő ebben az időszakban, amire
3: egy
2: most
3: szolgáló,
2: beszélsz,
3: így van.
2: Ő már Istennek énekelt.
3: Igen, már úgy kezdődött, hogy igen, valóban zongora, gitár, tehát ő a dicsőítő csoportnak a vezetője volt.
2: Igen.
3: És azért mondom ezt így múlt időben, mert tudod, most, amikor persze, hogy nem fontosabb semmi Isten munkájánál, de ugye, amikor mész a világba zenélni, tehát értem én ezt, hogy tehát nem úgy a világban, a régi időkben, hanem nemzetközileg ide-oda zenélni. Nem szorított a háttérbe Isten munkáját, de ugye mindig eljön, éppen tegnap is ott volt egy gyülekezetbe, és valóban aktívan imádkozik, és meghajtja magát az Úr előtt. Tehát nagyon alázatos, és hálát adok az Úrnak, a Mackó is, a Lacika a fiam, vagy nagyobbik fiú, a kislányom is, ő ugye Németországban van, a Juliennek az ikertestvére, ő is ugye egy keresztény gyülekezetnek egyik szolgálója, gyönyörű szép hangja van, nagyon tud énekelni, tehát tényleg, amikor így hallom együtt a gyerekeket, amikor van úgy, hogy leülünk és elkezdik dicsérni az Urat, akkor én csak azt mondom, Uram, hálát adok neked az én családomért, hogy valóban te betölteted őket a te szellemeddel, és tanítod és vezeted őket, és megóvod őket mindentől. Tehát ez egy hatalmas nagy dolog, ezt nem tudod anyagiakban, semmivel nem tudod kifejezni, vagy felülírni. Nem tudod, mert ezeket az érzéseket, ezeket csak Istentől tudod megkapni.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést Lakatos Lászlóval.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos László, alias Nyakkendős Laci az én vendégem, és ott hagytuk abba a beszélgetést, egy picit kitértünk ugye a gyermekeidre is, hiszen arról beszéltél nekünk, hogy miért nagy felelősség egy pásztornak az, hogy kiválasszon egy szolgálót, és hogy észrevették, hogy te évek óta minden vasárnap részt veszel a gyülekezetbe, és van. Azért értünk ki a gyermekeidre, mert mondtad, hogy ha esetleg volt valami üzleti utad, és nem értél a gyülekezetre, akkor is a családod részt vett, és ugye én kitértem erre egy picit, hogy a te fiad, a Julien, ő aktívan részt vett a dicsőítésben.
3: Ez így van.
2: És hogy ezért neki szinte kötelező is volt ott lenni, hogyha igen, te nem igen, vagy igen, ő, akkor igen, is. Ők. És akkor ezt látták a pásztorok, hogy a Laci mindig itt van, és hogyha ő nincs itt, akkor a családja az mindenféleképpen
3: ez így
2: van.
3: Pontosan. Ugye utána a későbbiekben a feleségem egyfajta szolgálatot is vállalt a Sekina gyülekezetnek a büféjébe, mert az is egy szolgálat, tehát gyakorlatilag, hogyha Isten házába, Isten munkáját végzett, teljesen mindegy, hogy széket pakolsz, büfét vezetsz, takarítasz, Istennek dolgozó, Istennek a munkája ez. És tulajdonképpen a pásztor leült mellém, és azt mondta, figyelj, Laci, Isten adott nekem kijelentést, hogy felkenjelek téged szolgálóvá, és tudod, olyan nagy, hatalmas érzés az, amikor ugye Istennek szolgálója vagy, hogy mint amikor, figyelj, megnézed hétvégén a lottó szelvényedet, és azt mondod, figyelj, eltaláltam, nyertem. Tehát ezt körülbelül így tudom érzékeltetni az emberekkel, és azt mondta nekem, Laci, ha van is valami esetleg ilyen harag a szívedben, akkor azt ki kell vetned a szívedből, mert egy szolgáló nem haragudhat. És tudod, vannak ilyen kijelentések, hogy ha harag szól is, de ne vétkezzél, ugye Isten így beszél, és így szól hozzád, és mindig este térjél meg ebből, és imádkozzál, és úgy aludjál el. És régebben volt egy ilyen, most nem akarom ezt megnevezni, egy ilyen kis harag volt a szívembe. És tudod, imádkoztam, én szerettem azt az embert, Nagyon nehéz mondani, amikor tudsz haragszok valakire, hogy azt mondjad, hogy szereted, érted?
2: Igen.
3: És ezt csak Istennel tudod megtenni, ezt így emberekkel nem tudod, mert azt mondod, de nem is akarom látni azt az embert. És az Úr tudja a szívemet, felemelem a kezemet itt előtted, hogy úgy kivette a szívemből ezt a haragot, mint hogyha soha nem is történt volna, tudod? Hogy amikor megláttam azt az embert, a szeretet, előtte biztos, hogy megöltem volna egy kanál vízbe, de olyan szeretet, olyan békesség volt a szívembe, hogy azt mondtam, Uram, köszönöm neked, hogy te megadtad a szívem kívánságát, és valóban kivetted az én szívemből ezt a haragot. És elmondtam a pásztornak, mondom, pásztor, semmi harag nincs a szívembe. Én szerettem azt az embert, ugyanúgy, mint az urat. És rám nézett, azt mondta, látom, hogy az Úr munkálkodik a te életedben, dicsőség az Úrnak. És akkor, tudod, egyik vasárnap nem is gondoltam rá, ugye valószínűleg ugye ez szellemben működik úgy, hogy nem az, hogy most ja, készüljél holnap, mert ez lesz. Nem. Eltelt egy hét, eltelt két hét, és akkor egyszer csak már ott volt az az ember is, ugye, akiről beszéltünk, hogy volt egy kis ilyen félreértés, vagy valami kis harag, de már úgy nem tudtam, tehát úgy nézni rá, hogy haragudtam, hanem inkább szerettem. És egyszer csak ugye nagyon sokan voltak a gyülekezetbe, azt mondja nekem, Laci, állj fel, és gyere ide a pódiumra, és térdelj le. Hát tudod, ez egy hatalmas nagy érzés, és nem is tudom elmesélni így szavakban, és letérdeltem, és kihívott még több szolgálót, pásztort, és mindenki kézrát étellel imádkozott értem, és elkezdett a pásztor imádkozni, és felkent engem, tehát az Úr kijelentésével, tudod, erre a munkára az nem lehet úgy, hogy most én szolgálatba helyezem magam, és én vagyok egy szolgáló, nem. Ez Istentől való kapcsolat, amikor te egy szolgálóvá elhív téged az Úr. Tehát ez egy elhívás Istentől, amit nem lehet csak úgy soron kívül valakinek megkapni. És ez egy hatalmas nagy érzés volt, tudod, mindenki átölelt, mindenki köszöntött, mindenki örült, hogy Isten szolgálója lettem. Aztán eltelt 2-3 hét, 1 hónap is. És az egy hatalmas nagy felemelő érzés volt, tartottunk egy sátoros ünnepet Esztergomba. 5-600 fő, talán még több is, tehát nem fértünk, nem volt állóhely. Gyönyörű szép sátrat húzott a Sekina gyülekezet, ugye Esztergomba is van a Sekina gyülekezet, és egyszer csak a pásztor prédikál, elmesél egy történetet, Dávidot, amikor felkente Sámuel, felkente az Úr őt, ugye, királyá, és egyszer csak vége a történetnek, és azt mondja, kérem az én szolgálóimat, mindenkit, hogy ide álljon ide a pódium elé. Gondoltuk, imádkozni kell, vagy valami ilyesmi. És egyszer csak azt mondja a pásztor, mindenki térdeljen le, és most itt a nyilvánosság előtt felkennek benneteket, mert az Úr adott egy kijelentés, hogy az a nyilvánosság a keresztények előtt is felkenjelek benneteket szolgálóvá, és ebből oklevelet, dokumentumot, írásos dokumentumot kapjatok. Ez egy akkora nagy hatalmas érzés volt, hogy ott annyi ember előtt, ugye letérdeltünk, és imádkoztunk mi is, és megköszöntük az Úrnak, hogy valóban elhívott minket erre a munkára. Ezt nem lehet elfelejteni, komolyan mondom, és onnantól kezdve még erősebben, tudod, mintha valaki adott volna egy életinekciót, hogy olyan erős lettem, olyan szívesen mentem mindenhova szolgálni, Isten munkáját csinálni, a Sekina gyülekezetbe, ha kellett rendet csinálni, takarítani, karácsonyra feldíszítettem az egész helyiséget a saját költségemből. Tehát csak annyit kérdeztem a pásztortól, hogy megengedett, hogy ezt megtegyem. Azt mondta, Laci, ez a gyülekezet a tiédé is, nem csak az enyém, és ez az otthonod. És akkor elmentem, bevásároltam gyönyörű díszeket, fényeket, minden, hogy a következő alkalommal, akkor bejött minden egyes keresztény testvérünk, mindenki nyitott szájjal. Úristen, mi történt? Mondom, ezt helyezte az Úr a szívemre, és ezt kellett megtennem. Tehát gyönyörű szép lett a Sekina gyülekezet.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán beszélgetünk tovább.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dik Romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos László, alias Nyakkendős Laci az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy a mai nap folyamán.
3: Én is nagyon köszönöm, hogy itt vagyok, itt lehetek, és valóban Isten beszédét átadhatom így az éteren keresztül, tehát a Roma Rádión keresztül, mert nagyon sok testvéremet szeretnék még az Úr elé hozni, mert ez a feladatom, hiszen ugye magában a szolgáló, az, annak ez a feladata.
2: Igen, nos erről beszéltél is, hogy felkentek benneteket, és itt, amikor felkentek benneteket, akkor oklevelet is kaptatok róla, igen. És hogy ez mennyire feltöltött téged, és nagyon örültél, hogy az Isten elhívott téged, és amen, szolgálhatod őt. Na de most van egy pár hallgatónk, aki hallgatja ezt az egészet, és lehet, hogy tudta már rólad, hogy keresztény vagy, hiszen azért, hála Istennek, most tényleg így az utóbbi 10 évben mindenki tudja rólad, hogy keresztény vagy és megtértél. De lehet, vannak olyan hallgatók, érdek, akikkel nem mindennapi kapcsolatod van, és úgy hallgat bennünket most, hogy ez a gondolat van benne, bocsáss meg, hogy ezt mondom, csak az ő fejükkel gondolkodom egy picit, és azt mondják, hogy ez a nyakkendős Laci most tényleg teljesen beleőrült ebbe az egész dologba, nagyon elkapta őt, nagyon benne van.
3: Igen, Isten bolondja legyek inkább, mint a világé.
2: Na erre akartam kitérni, hogy mit üzennél ezeknek a hallgatóknak, akiknek most olyan elérhetetlen ez a dolog, hiszen emlékszem rá, még a beszélgetésünknek az eleje fele, mondtad, hogy számodra is ismeretlen volt, és te is egy picit kiakadtál azokon a testvéreken, hogy felemelik a kezüket, itt úgy imádkoznak,
3: igen,
2: itt nyaralnak a szép helyen, és igen, nem lubickolnak a vízbe, hanem imádkoznak, meg Bibliát olvasnak.
3: Igen, igen.
2: Hogy mit üzennél ezeknek a hallgatóknak, akik most érdekes fülekkel hallanak bennünket, hogy miről is beszélnek ezek itt?
3: Én azt mondanám így a Dik Rádión keresztül minden egyes testvéremnek, és hálás vagyok az Úrnak, hogy így a rádión keresztül is tudok üzenni a testvéreimnek, hogy nincs jobb dolog, mint Isten útjára térni, mert az utolsó idők vannak, hiszen a proféciák beteljesednek, mert ugye a Máté evangélium 24. részében leírja Isten beszéde, hogy háborúságok, földrengések, viszályok, családon belüli problémák lesznek, és nagyon nagy haragok testvér a testvér ellen, szülő a szülő ellen. Tehát ezek borzasztó, kegyetlen dolgok, amit nem lehet átvészelni csak egyetlen egy módon. Amikor az Úrba tesszük a mi hitünket, és átadjuk az életünket az Úrnak, és ő tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, mert tudod, amikor imádkozol is, és kérsz valamit az Úrtól, ő már tudja, hogy neked mire van szükséged, és Isten betölti a te szükségletedet. De én azt mondom, jöjjetek el, vagy keressetek magatoknak egy-egy gyülekezetet, ahova bemehettek, ne szégyeljétek, hogy most a világban vagytok, higgyétek el, és hálások nektek egy napon, és bárhol, bárhonnan eljuttathassátok hozzám az információt, hogy köszönjük neked, hogy testvérem szóltál hozzánk, mert most nem én beszélek hozzátok, hanem az Úr az én nyelvemen keresztül, hogy térjetek meg, mert elközelkedt a mennyeknek országa, és most ez az utolsó idő, és amikor tudod, Isten bezárja a kaput, akkor hiába kiabálsz, hiába kapálózol, hogy én szeretnék. És ugye ezért még van idő, és tart a kegyelem korszaka, és amíg a kegyelem korszaka tart, addig Isten mindenkit befogad, mindenkit felemel, felkarol, átölel, megmenti őt a bűnből, elválaszza őt minden egyes gonosz szellemektől, minden egyes kijelentésektől. Tehát én azt mondom, testvéreim, akik most hallottok engem itt a Dik Rádióban, hogy térjetek meg, hiszen ennél jobb utat nem tudok elképzelni a világon.
2: Megbántad valaha?
3: Soha. Soha nem. Ez életemnek a legjobb döntése volt.
2: Hogyha újra kezdhetnéd az életed, akkor ugyanígy megtérnél?
3: Ez így van. Ez így van. Tudod, amikor már az embernek ilyen tapasztalata van, ilyen biblia ismerete van, és ugye egy szolgáló, ez ugyanolyan dolog, ugye, amikor elvégzel egy egyetemet, és ugye visszamennél az óvodába, újra kezdenéd, de valóban, ha újra kezdeném, akkor már az óvodába átadom az életemet, ugye, mert tulajdonképpen a keresztény életbe el kell telni egy bizonyos kornak, amikortól ugye olyan önálló vagy, hogy te saját magad kijelented, hogy megtérsz és befogadod az Urat. Tehát ez azt jelenti, hogy 6-7 évesen még ugye nincs olyan felelősséged, olyan tudatos életed, hogy te amikor ezt kimondod, akkor úgy is fogsz tudni élni, hiszen ugye egy gyerek még elmegy, játszik, játékos, makacs, nem tudja az életben, hogy hol van még a helye, ezért ugye inkább olyan 10-12, ugye aki már kicsit fejlettebb, az átadhatja az életét, befogadhatja az Urat, és akkor tudja tanulni a Bibliát, eljárhat a gyülekezetekbe is. Én nem azt mondom, nekem az unokám a Nadin, ugye az 7 éves, de még amikor kisebb volt, és most 1 éves a legkisebb unokám, aki, hogyha hallja a szent zenéket, felemeli a kezét, és így már imádkozik. Tehát ők már ebbe születtek, ebbe élnek, ebbe fognak felnőni. Úgyhogy Isten munkája az csodálatos.
2: És nekik is fogsz adni majd saját akaratot, lehetőséget arra, hogy ők eldöntsék, hogy szeretnék azt, amit a papájuk, vagy nem. Tehát ha ők úgy döntenének, hogy én nem szeretnék megtérni, mint te, papa, megadnád nekik ezt a lehetőséget? Van szabad akaratuk nekik?
3: Figyelj, mindenkinek van szabad akarata, de tudod, ahol felnőnek a gyerekek, épp az előbb mondtam, ugye, hogy az 1 éves kis unokám már felemeli a kezét, és tudja, hogy ha van egy világi zene, például amikor a Julien énekel, ugye a YouTube-on bekapcsolják, akkor tudja, hogy arra táncolni kell. És tudja, amikor dicséretek mennek a YouTube-on, vagy otthon a lakásunkba, akkor fel kell emelje a kezét. És ezt meg tudja különböztetni egy 1 éves gyerek. Tehát azt már ugye a gyerekeim ebben nőnek fel. És ugye nem is akarnak makacskodni, tehát egyik gyerek sem, hogy hú, én nem akarom ezt, dehogy is, nem, semmi. Ők automatikusan ugye gyülekezetben eljárnak, és ők is valóban Isten munkáját végzik, és Istennek tetsző életet élnek. Tehát erre nekem nem kellett erőltetnem őket, mert ebben a környezetben, hogy felnőttek, hálát adok az Úrnak, hogy valóban őket is megérintette az Úr, és így is élnek.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megosztottad velünk. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és aztán kötelező jelleggel hallgassatok minket tovább, hiszen egy nagyon különleges dologgal várlak benneteket vissza Nyakkendős Lacival.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Szolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsor, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos László, azaz Nyakkendős Laci az én vendégem, és ugye beígértem valamit az a zene előtt itt a hallgatóknak, hogy egy különleges dologgal várjuk vissza őket, hiszen én szeretném megkérni majd itt a vendéget, téged, Laci.
3: Igen, tessék.
2: Hogy ugye említetted, hogy milyen szolgálatot kaptál, és hogy nagyon örülsz is neki, hogy itt lehetsz a rádióban, és Isten itt is lehetőséget ad neked. Én pedig a lehetőségeket, különösen azokat a lehetőségeket, amiket Isten ad, azt én nem szeretem visszafogni. Ezért most még beszélgetünk egy picit, és aztán majd szeretnélek megkérni, hogy egy kicsit fejtsd ki az evangéliumot, és hívjuk megtérésre az embereket, és mondd el velük azt az imát, amit te is elmondtál egy nyaralás során, ami annyira buzdított már téged, hogy nem is érdekelt a nyaralás, csak az, hogy elmondd már végre azt az imát, mint ahogy mesélted a történetedben is, és szóltunk már azokhoz a hallgatókhoz, akik érdekes fülekkel hallgattak bennünket,
3: igen,
2: de talán voltak érdeklődő fülek is.
3: Igen, hát én így a rádión keresztül is, ez nagyon jó dolog, és nagyon jó a kérdés, és szerintem nagyon hatásos is. Amikor így a kedves hallgatók, a Dik Rádió hallgatók, már pedig ugye én is aktív hallgatója vagyok, és nagyon sok testvérem, és így legalább eljut hozzájuk az evangélium, és arra kérem minden egyes hallgatót, aki most hallgat minket, hogy próbáljam meg utánam mondani ezeket a néhány kijelentéseket, illetve a megtérés imáját, hogy eljusson hozzájuk is ez az evangélium, Isten beszéde, hiszen nekem, mint egy szolgálónak, nekem ez a feladatom, amit parancsba adott az Úr nekem, és a szolgáló testvéreimnek, és a pásztoroknak, hogy menjek és hirdessem Isten beszédét szélesebb világon, és tegyem tanítványá minden egyes testvérünket, hogy Isten beszéde eljusson hozzájuk. Ezért most kérlek benneteket, hogy ha így hallottok minket a rádióban, hogy mondjátok utánam. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálás vagyok neked, Uram, és köszönöm neked, Uram, ezt a mai napot. Uram, jövök eléd így, ahogy vagyok. Uram, tudom, hogy bűnös vagyok, ezért bocsáss meg nekem, Uram. Mindent, amit tettem, mindent, amit mondtam, Uram, bocsáss meg a vizén vétkeimet. Én kinyitom életem kapuját, és befogadlak téged, mint megváltómat, mint szabadítómat, mint gyógyítómat. Uram, én kitartok melletted a jó napokba is, és a rossz napokba is, Uram, és köszönöm neked, Uram, hogy te megszabadítottál engem a gonosz szellemektől, és hálás vagyok neked, Uram, hogy dicsérhetlek, és magasztalhatlak téged, Uram. Amen.
2: Amen. Nagyon szépen köszönjük neked a szolgálatodat, hogy ebbe így bevezettél minket ebbe az imába, és a kedves hallgatóknak pedig mondom, hogy ha valaki elmondta ezt az imát, ha csak egy ember már megérte nekünk.
3: Dicsőség az Úrnak, igen.
2: De ha valaki elmondta, akkor életed legjobb döntését hoztad meg most.
3: Halleluja.
2: És életed legjobb imáját mondtad el most. És ahogy a Laci is mondta már neked, hogy keres egy gyülekezetet a környezetedbe, vagy akár nyugodtan. Bocsánat, Laci, hogy a te nevedben mondom, de nyugodtan.
3: Köszönöm.
2: Szaklassátok, keressétek őt a Facebookon,
3: Sekin a gyülekezet.
2: Szóljatok neki.
3: Igen, a Sekin a gyülekezetben minden vasárnap a Harmat utca 127-ben tartunk gyülekezeti alkalmat, és a pásztor Pista, ugye alias Barna Gyula, pásztorunk, nagyon jó alkalmak vannak, a május végén külföldi vendégek fognak jönni, Olaszország, Franciaország, Németországból, nagyon komoly pásztorok, tényleg ők Isten beszédét hozzák el hozzánk, evangélizálnak, nagyon komoly.
2: És hány órakor van ez?
3: Ez mindig olyan, hát 5 órától igazándiból gyülekezünk, általában 6 órakor, amikor elkezdjük az Isten tiszteletet, onnantól kezdődik ez az egész.
2: Ki mehet oda?
3: Bárki. Bárki, szeretettel várunk mindenkit, mert a gyülekezet nem a milyenké, hanem az Úré. Tehát amen. Az Úr meg nyitva tartja a kapuit éjjel-nappal gyakorlatilag, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, és tényleg én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt most a rádión keresztül is elmondhattam az egész életemet, a keresztény életemet, illetve ugye még nem voltam keresztény akkor, amikor ugye kitalálták ezt a nevet, hogy Nyakkendős Laci. Ez gyakorlatilag ez egy fémjel lett itt Magyarországon, mert nincs két Nyakkendős Laci, csak egy, és nem is hallottam, hogy valaki mást hívjanak, és ez valahol, ugye tudod, ilyen már, valamikor már én is egy kicsit játszok ezzel a titulussal, hogy bemutatkozok, ne haragudjál, én vagyok a Nyakkendős Laci, és akkor úgy, ó, persze, hogy ne, Lacikám, hogy parancsolja, igen, igen, tudod, és amikor az tényleg nagyon nagy, bár ugye az ember tényleg nagyon sokat tesz ezért, és ugye ez egy tradíció, és ez az apukámtól jön, mert ugye az apukám egy nagyon elismert ember volt, sajnos ő már nem él 2005 óta, és az a felemelő érzés, amikor tudod, meghívnak cigányok tisztelettel, bemegyek egy helyiségbe, egy esküvő, egy keresztelő, egy névnap, egy bármire, és úgy tudod, akkor leáll minden. És akkor az ember bemegy, köszönt, megköszöni azt, hogy ebbe a társaságba invitáltak, meghívtak. És tudod, ez nagyon jó érzés, amikor ugye bemegyünk, mondjuk van egy grófó éppen zenész, vagy a testvére, a Jamie, és akkor úgy leállítanak mindent, és a kezembe adnak egy mikrofont. És akkor azt mondom, hogy uram, tényleg jó helyre helyeztél engem, mert ugye az ember nem veheti ki magát abból a hétköznapi életből, amikor ugye mértékletesen, tehát leülsz enni, inni, szórakozni, emberi kapcsolatot teremteni. Természetesen ott is Isten beszéde mindig ott kell legyen az életedben, és mindig megpróbálsz több emberrel Istenről beszélni, hogy megérintse őket.
2: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és hogy én is kezedbe tudtam adni egy mikrofont, és most több órán keresztül tudtunk beszélni Istenről.
3: Igen.
2: Zárásul azt szoktam csinálni, hogy mondok három dolgot, és csak egy szóval válaszolhatnak rá a vendégek, úgyhogy igen, most te is egy szót, ha vágjál rá gyorsan, amit mondani fogok. Első, gyülekezet.
3: Az az életem.
2: Második, Jézus Krisztus.
3: Az életem.
2: És a harmadik, Lakatos László.
3: Hát én vagyok. Igen, annyit engedjél még meg, Armando, ha már így befejeztük ezt az egészet, úgy szeretném, hogy imádkozzunk mindenkiért, és eljusson ez az ima is mindenkihez, és megérintse minden egyes testvérünknek a szívét, aki nem keresztény, az is.
2: Rendben. És
3: mennyei atyám az Úr Jézus nevében, ma hálás vagyok neked, és köszönöm neked, Uram, hogy a mai napon is a te beszédedet átadhattam itt az éteren keresztül mindenkinek. Nincs más, Úr, Uram, te vagy egy hatalmas nagy Úr, aki mindenek felett van, Uram. Köszönöm neked, Uram, hogy a mai napon is hirdethetem a te szent evangéliumodat. Hálás vagyok neked, Uram, mindazért, amit eddig tettél az életünkbe. Köszönjük neked, Uram, mert mindenünk, ami van, az csak tőled van, Uram. Köszönjük neked a kegyelmet, Uram. Köszönjük neked a te jóságodat. Köszönjük neked a te szeretetedet az Úr Jézus nevében. És hálásak vagyunk neked, Uram, hogy minden nap imádkozhatunk hozzád, mert te meghallgatod a zsimáinkat, mert te a rossz napokon is és a jó napokon is mindig ott vagy mellettünk. És ha rokonaink, szüleink, bárki elhagy minket, te soha nem hagysz el minket, te ott vagy velünk, Uram. Köszönjük neked, Uram. Hálásak vagyunk neked. A Jézus nevében. Amen.
2: Amen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Rólunk, neked. Rádió Di. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süsfelnap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál, ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket keres fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesít. És zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön. Az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 9-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Szalai Antal, Liszt Ferenc díjas prémás, a Honvéd Művész Együttes népi zenekarának volt vezetője, akivel beszélgettem a koncertjeiről, a családjáról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, Anti bácsi, hogy megtisztel bennünket, és beszélgetünk. Évtizedek alatt a világ közel 70 országában vendégszerepelt, és ez alatt megközelítőleg több mint 5000 koncertet adott. Melyik volt ebből a legemlékezetesebb?
4: Hát igazság szerint nagyon sok volt emlékezetes, de éppen a rengeteg, vagy említette, hogy 5000 előadás közül, hát én mindegyiket szerettem, de azért mégis azt emelném ki, hogy olyan színpadon, olyan koncertteremben, ami minden zenész álma, Hát nekem sikerült Ausztráliába például a Sydney Operaház különböző színpadaimmel, többször voltam Ausztráliába. Hát meg nagyon híres a Melbourne Arts Center, és hát az amerikai turnén is eljutottam egy olyan helyre, ahova nagyon kevés ember, hát meg főleg cigánzenekar talán nem ott léptetik fel, és a Washingtoni Kennedy Center, azt hiszem mindenki számára, mindenki részére ezek ismert koncerttermek, és én is bizony nagyon büszke voltam, de ahogy szokták mondani, a lámpalázat először még volt, de olyan szívesen fogadtak, és annyira szerették a muzsikánkat, hogy hamar eltűnt. De hát gondolj el, hogy a nagy terembe több ezer ember, közel 10 000 ember, hát nem akarok hazudni, de hát olyan nagynak tűnt. Aztán az opera színpadon is nagyon sokan fértek el, és aztán voltam olyan meghíváson, ahol a kint élő magyarok klubjai kibérelték a kis termet, ami az is egy gyönyörű, mert éppen az öbörre rá lehetett látni. Az volt a háttér a színpadnak, és hát büszke vagyok. Az egyik ilyen koncert a Sydney Operaházban, az egy nemzetközi, nagyon nagy cigányzenei fesztivál volt, ahol legalább 8 országból voltak ott cigányzenészek, hát egészen különlegesek voltak, mert Európából a mi zenekarunk a magyar, a román volt, ott spanyol, de voltak Indiából, Törökországból, Egyiptomból, és olyan hangszerek, amiket azelőtt még nem is láttam, és hát boldog voltam, mert egyébként is ismerték a magyar cigányzenét is, és barátilag fogadtak, úgyhogy olyan koncertet adtunk, hogy szinte egy emberként a cigányzenéről szólt ott mindegyik. A legelső megjelenésem az opera színpadon volt, azt a Magyar Interkoncert szervezte, ami sajnos azóta már nincsen.
3: Hát akkoriban mindent az Interkoncert szervezett, ha jól tudom.
4: Igen, a külföldi utakat.
3: Igen.
4: És az egy turné része volt, hát a Perth-től kezdve Adelaide, meg Melbourne, rengeteg helyen szerepel, van 12 helyen szerepeltünk, ott mindegyik az első számú koncerttermekbe, és hát egy önálló cigányzenekai műsorral. Úgyhogy így, ha nem is a minden percben ez jut eszembe, mert azért nagyon sok helyen nagyon jól éreztük magunkat, és de ez annyira tekintélyt ad, és annyira ott voltunk, és sokáig beszéltek róla itthon is, hogy nekünk sokat hozott ez a zenekarnak.
3: Emlékszik még, hogy mi volt a műsor nagyjából?
4: Hát tehát nagyjából
3: mondjuk, nótákat kellett játszani?
4: Úgy csináltam, illetve úgy szerkesztettem meg, hogy a feldolgozott cigányzene, de legyen benne népzene, feldolgozott magyar népzene is, és hát olyan nemzetközi virtuóz számok, hát mindenki számára a pacsirta, azt hiszem, hogy de a Liszt rapszódia, a Brahms magyar táncok nem maradhattak ki, és hát én muzsikáltam nagyon sok helyen magyar nóta csokrot, és hát ahol tudtam, akkor a gesztus számokkal is szerettünk sikereket elérni. És, de ez úgy általában így volt, de benne volt a műsorban. Az első részében ezek a klasszikus cigányzenei lehetőségeket aknáztuk ki, a második részben pedig olyan feldolgozott cigányzenét, sőt, autentikus módon adtunk elő sok-sok olyan, hát énekeltünk például. Beállítottunk magunknak cigándalokat, és hát mikor 11 ember elkezd énekelni, hát bizony volt, mikor táncra perdültek.
3: De jó.
4: Úgyhogy...
3: Hát akkor ez a magyar kultúrának tulajdonképpen egy igazi eszenciája volt. Persze. Hiszen, hogyha a Liszt, Brahms, ami nyilván
4: szintén... Ez kötelező volt, hogy benne legyen. Hát nagyon híresek a cigánzenekarok, hogy... Hát egyébként most, hogy így említim, hát Liszttől legalább 5 rapszódiát átdolgoztunk és muzsikáltunk, de...
3: Ú, de jó.
4: Én azt hiszem, ezt megértem, mindenhol a második magyar rapszódiát várták, hát azt is ismerik a világon.
5: Így van, így van.
4: És hát...
5: Meg hát a Rákóczi induló, ugye,
4: az mindig a végén volt, igen, ugye, mint itthon is úgy búcsúznak el a zenekarok, hogy a végén, hogy eljátsszák. Nekünk szerencsénk volt, mert nagyszerű feldolgozásban, és hát azért jobban megszólal, ha egy nagy zenekarról van szó. Hát ezekben az országokban 11-13-an is voltunk, de aztán muzsikáltam úgy is, hogy kisebb zenekarral, egy étterembe, ahova özönlettek a magyarok. Aztán voltam úgy Ausztráliában, ahol zongora, bőgő, hegedű volt, de hát azért olyan szólisták voltak, mint a Kálai Bori, vagy a Berkes János operaházból, és ott is turnéztunk, és hát imádták a magyarok, hogy végre megjelenik ott egy ilyen nívós műsor. Szerettem azt is, igen.
5: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, hiszen híres zenész dinasztiából származik. Megemlíteni esetleg a nagyszüleit, édesapját?
4: Igen, hát igazából most, hogy én 70-en fölül vagyok, már így tényleg nagyon régének tűnik, de az én nagyapám az egyik, a Rácz Géza, brácsás volt, és nagyon híres a Rácz Lacitól kezdve, a Rácz Béla, ez is híres volt, a belvárosnak a zenekara volt a Rácz Béla, és ott volt benne brácsásként, de aztán visszament a szülőhelyére a nagyapám Békés Csabára, ahol meg egy másik nagyon híres emberrel, Primással, a Purcsi Pepivel muzsikált. Magas jegenyefán sárga rigó fészkel, ezt még ő szerezte, ezt a nótát, a Purcsi Pepi. A másik nagyapámról kevesebbet tudok, ő cimbalmos volt, Somogy megyében muzsikálgatott, Siófokon, és hát apám is muzsikált, és kezdett Siófokon is, és aztán került Budapestre, és nagy karriert futott be, mert egyik legjobb, legnevesebb zenekara. Mindenki számára talán ismert, ahol én születtem, a Pesszent Erzsébet, ma már csak Erzsébet, 20. kerület. Hát ott az a Flumkert, az egy világhírű, hogy így mondjam, szórakozó hely volt, ahol apám játszott a zenekarával, de hát sajnos ő elég korán, fiatalon agyvérzés kapott, és hát ugyan még sokáig muzsikált olyan zenekarokkal, amik Szendlai László, vagy éppen a Pertis Jenő, hát olyan nevek voltak, hogy én, mint kisgyerekként jártam el, csak tátott szájjal néztem, hogy mindig mennyi vendég volt kíváncsi rá, és mégis hogy muzsikált. Hát bizony itt is lehetett lopni magunk közszólva a dologa, de a nagyapák az, és apám az így volt, de korán, 58 éves korában eltávozott, meghalt. Úgyhogy de még élvezhette, hogy én hivatásos zenész lettem.
5: No, de hát ilyen családba felnőni, akkor természetes, hogy az ember zenész lesz, nem?
4: Hát igazából a nagyapai részig tudom visszavezetni. Állítólag azon felül már nem zenészek voltak, de ezt már én már nem tudom utolérni. Úgyhogy, de büszke is vagyok rá. Hát hogyne, mindenki a saját szüléjét veszi át a lehetőségeket, hogy mit, hogyan. De hát azért én nagyon korán kerültem olyan helyzetbe, ahol már másoktól lehetett tanulni.
5: Mikor kezdett hegedülni tanulni?
4: Hegedülni?
5: Mennyire fiatalon?
4: Már többször átgondoltam, meg kérdezték is. Én azt hiszem, hogy ez tényleg így volt, hogy 5 éves koromban már apám foglalkozott velem, és 6 éves koromban már ugye említettem, hogy Pest Erzsébetem, ott elvitt a, hát nem tudom, hogy hívták azt a zeneiskolát, a Mazopusz Péter volt a tanárom, aki az operaház egyik jelentős hegedűse volt, és ő nála elég sokáig mentem, de mi is beköltöztünk egész hamar Budapestre, 8. kerületbe, a központba, hogy így mondjam. És hát ott folytattam egyrészt az iskolát a Dugonics általános iskolába, de ott Pesten is operaházi pedagógus volt, aki foglalkozott velem, a Karmár Mihály, ha jól emlékszem, szintén az operaház tagja volt. Ilyen, hogy mondják ezt, állami zeneiskola volt ez a... Aztán későbbiekben, mikor már a cigányzenével foglalkoztam, kerültem a mindenki által ismert Szófia utcai stúdióba, de hát közben elkezdtem a konzervatóriumot, de hát befejeztem, mert kaptam állást, és...
5: Igen.
4: Na, hát náhogy hogy azt választotta.
5: Igen, egy kicsit más világ volt akkor, gondolom, meg hát elsősorban, hogyha a szórakoztató zene az, ahol szeretné az ember folytatni hát, az útját, ugye, és kiteljesedni, akkor...
4: De egyébként a stúdióban Égerland tanár úrnál voltam, én nagyon sok cigány prímás önála is volt, nem csak én, és hát ott lehetett, a konzervatóriumi anyagot lehetett elsajátítani, és hát ott lehetett vizsgázni. Ott az OSK stúdiónak a régisze alatt működött, és hát ott szereztem működési engedélyt én is ezáltal, és nem csak tuttistaként, hegedűként, hanem amikor már a Honvéd együttesben voltam, akkor már a primási vizsgát is. Akkor még azelőtt még erre is azt hiszem, hogy figyeltek. De az idővel, mikor tovább mentem, és már önállóan voltam, akkor muszáj voltunk az Oriba is bekerülni, meg a koncertirodára, OSK-ba, és bizony azok külön-külön vizsgák, meg éppen olyan képzés, ha nem is képzés, de hát ott mutatni kellett, vizsgázni kellett, és aztán mikor elindult az ember, ezek a irodák tudták eljuttatni a muzsikát, az Ori például, hát nagyon is sajnálom, hogy most már nincsen egyik se, de meg kellett mászni azt a létrát.
5: Ezek a vizsgák, hogy csak egy másodpercre visszatérjek, nagyon érdekesek lehettek, hiszen én egyszer végignéztem ennek az anyagát, hogy mit kellett tudni. És hát azért ez elég nehéz volt. Tehát igen, szerintem...
4: Komoly repertoár kellett.
5: Igen, tehát ott komoly klasszikus zenei művek is voltak, akár Sarazate Zigeunerweisen például.
4: Hát az azt hiszem sok tehát, primásnak azt, állandó repertoárja
5: igen,
4: volt.
5: Igen, ez kétségtelen. De hogy mennyi népdal, mennyi nóta, tehát elképesztő. Tehát, hogy lapozgatom, és még mindig. Hát ezt megtanulni, ezt az anyagot, főleg, hogyha esetleg valaki A kategóriára készül.
4: Igen, meg a hubai művek, a hubai hegedű művek. Meg
5: csárda jelenetek, igaz?
4: Igen, az.
5: Zenekari művek is mind.
4: Igen.
5: De ha jól emlékszem, a Rajkóban is azért ezeket már tanulta, vagy hát foglalkoztak vele. Egy ideig azért volt a Rajkó zenekarban
4: hát
5: is.
4: Hát nagyon keveset, mert azt hiszem, ezzel már említést tettem, hogy nagyon fiatal gyerekként oda bekerülni egy ilyen nagyon jó zenészekkel teli társaságban. Hát ott bizony én egy kis félén kisgyerekként hamar mondtam a apunak, hogy hát én nem szeretnék itt lenni, de szerencsém volt, mert rögtön felvételt hirdetett az Álomi Népi Együttes, akkor még az Albert Pista volt ott a primás.
5: Mennyi idős volt egyébként ebben
4: akkor
5: az időben?
4: Akkor én, hát már azt hiszem elértem a 16-ot, de váratlan volt a dolog, mert ugye említettem, hogy már előtte a amatőr együttes zenekarokat alapítottak, például akkor a Bartók együttes, ez a vegyipari dolgozók szakszervezet, meg az együttese volt, ahol már én ott prímásként voltam, de annak a zenei vezetője az a Honvéd együttes népi zenekarában a koncertmester volt, és rám szólt, hogy hát tudod, hogy van nálunk felvétel, miért nem hozzánk ezt, miért az Államiba? Pedig hát ott már sikeresen megírták az újságok, hogy ez a csillogó szemű kis fiatal cigánygyerek. Hát bizony aztán muszáj voltam elmenni, mi apám a vonót eltörte volna a fejemen, hogy ha megtudja, hogy én ezt nem ezt csinálom meg. Megcsináltam, és bizony sikeres volt, és akkor el kellett dönteni, hogy hova. Na, hogy a Honvéd együttest választottam, hiszen 2 hét múlva már Nyugat-Németországba utazhattam. Egy...
5: Igen. Nem mindegy, igen.
4: Úgyhogy így aztán ott ragadtam, ez 1963.
5: De mi, tehát míg idáig eljutottunk, nyilván akkor azért valahol gyakorlatot szerzett akár a cigányzenében, ezeket kitől sajátította el, gondolom, nem hát a zeneiskolában, ugye?
4: Tehát a nóta család... muzsikát, csárdás muzsikát apám nagyon sokat segített, aztán igen. Hát most büszkélkedjek, törekvő voltam, mert én a rádióból loptam, amennyit lehetett.
5: Jó.
4: Mindent, és nagyon sok prímás volt a kedvencem, azoktól is, de mondom, mikor amatőr táncegyüttes zenekarába kerültem, hát ott azért a táncos kísérésen kívül hát zenekari számokat is kellett, hát már én ott nagyon sokat tanulhattam. És hát ahogy bekerültem, mondom, a Honvéd együttesbe, hát itt aztán olyan művészekkel volt, hát talán sokan emlékeznek, vagy tudják, hogy a nagyszerű tánckar volt, a világhírű énekkar, a szimfonikus zenekar volt, későbbiekben volt színész csoport is, egy nagyon nagy együttes volt, ahol hát tényleg lehetett tanulni, mert lementünk egy tánckari összpróbára, hát bizony figyelni kellett, hogy most mi is a fontos ott. És hát olyan művészeti vezetők voltak, akiktől el lehetett tanulni a közösségi vezetést, meg a művészi vezetést is, a zenei vezetést is, úgyhogy megtudtam, hogy sok mindent meg kell még tanulnom, nem csak hegedülni, hanem elméletben is, de hát közben azért én mondom, a vizsgával én elég magasan, ha még nem is a konzervatóriumot, nem is konzervatóriumi szinten, de azért hát végül mindenki büszke volt, hogy többszörös A kategóriás zenészként, 16 évesként, de hát az igazság az, hogy itt tanultam meg a primás feladatokat, de még a művészeti vezetési feladatokat is. Aztán későbbiekben meg kellett tanulnom a menedzseri feladatokat is, mikor már önálló lehetett az ember. Úgyhogy nagyon büszke vagyok, mert olyanoktól tanultam, mint Novák Ferenc, a Tata, és vagy régebben a Görgei György karmester a szimfonikus zenekartól. És hát nálunk annak idején ilyen művészeti tanácsülések, tervezés, hát bizony nagyon sok műsort meg tudtam már önállóan szervezni, és hálás vagyok még a mai napig is, hogy nem lett skatúja, mert én a népzenétől kezdve, hát természetesen a magyar cigányzene, nóta muzsika, csárdás muzsika, de operett, musical, és hát említett klasszikus átiratok is mindig a repertoárban voltak, és nekem megvolt az a lehetőségem, ugye, hogy hát ha nem is minden évben, de rövid idő alatt mindig egy új műsorral, közben a tánckarral, ugye az volt a fő feladat, a tánckar kísérése, hát meg nagyon régen még az is divat volt, mikor 200-an mentünk külföldre, a nagy együttes, hát hogy nem csak a tánckart kísértük, hanem a zenekari önálló produkció is, de hát azok egy más világ volt még akkor, de hasznos volt, mert hát azért végül is olyan énekes kollégákkal is voltam együtt, akikkel öröm volt magas szinten együtt dolgozni.
5: Gondolom, hogy katonás rendben ment minden, igaz?
4: Hát ez úgy ment, hogy eleinte a Honvéd együttes tagjai egy ilyen rangrejelzés nélküli tiszti ruhába kellett, hogy közlekedjünk a műsorokra is, meg főleg külföldre, de aztán mikor, hogy is mondjam, vezető művészként meg a végzettségem alapján is fölajánlották, és hogy fogadtam örömmel, hogy a hivatásos állomány része lehettem századosi rangba. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a Puskás öcsi is őrnagy volt, ugye? És a Honvédba focizott, meg sokan mások is, sportolók is, művészek is, és hát én ennek a útnak a végén, hát ilyen nyugdíjas alezredesként szereltem le. Hogy aztán én milyen katona voltam, azt nem tudom, de büszke vagyok, hogy katonaművészként is számon tartanak, katonazenészként.
5: Én azt gondolom, hogy azért a Honvéd Művész Együttes az egy olyan kiemelt jelentőségű zenekar volt abban a rendszerben, ami kultúrpolitikailag nagyon fontos volt az ország számára.
4: Igen, hát nagyon rég volt, ugye 49-ben alakult meg, és hát akkor Magyar Néphadsereg Művész Együttes, hát akkor az kellett, és mivel több rétegű, már említettem, hogy nem csak kórusművészet, táncművészet, hanem más is volt, hát ez a hadsereg részére, hát akkor még nagyon sok katona volt, behívott katona, tehát akkor még létezett, és hát voltak a katonai dolgozók, a hivatásosok, és bizony egy évben 100-szor elmentünk az országba, nem csak a laktanyákba, hanem a helyi kultúrházakban, és ott előadásokat tartottunk. Nagyobb helyeken a nagy együttes is tánckarral is mentünk, úgyhogy a reprezentatív együttes lett a hadseregnek akkor. De hát azért a hosszú idő alatt ugye változott a dolog, és hát ahogy fölvezetőben is hallottam, hogy a Honvéd együttest említ, hát persze, hát a idővel megváltozott a név is, Honvéd, először Honvéd Művész Együttes, aztán Honvéd Együttes lett. Úgyhogy büszke vagyok rám, mert egyébként annyi helyen lehetett közel kerülni az emberekhez, és ha belegondolunk, a kiskatonák nem nagyon kaptak máshol kultúrát, most nem csak népművészetet, hanem klasszikus művészetet is, így hogy hát hasznos volt a dolog, és hát ahogy említetted, 49-ben lett hivatalosan a kezdés.
5: Igen.
4: De én úgy tudom, hogy ha elsők is voltunk, de azért rögtön utána az Állami Népi Együttes.
5: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez az időszak, ez nagyon érdekes volt egyébként. Igen. Ebből a szempontból. Tehát, hogy Állami Népi Együttes 50-ben, 52-ben a Rajkó, a Farkas Gyulával.
4: Meg hát a Budapest Tánc Együttes is. A Belügyminisztérium szintén így. Igen. Hát talán emlékeznek még az én zenész kollégáim, hogy a Királyok, a Járóka Sándor szintén ott volt, és hát most már nem emlékszem, hogy azt hiszem századosként hagyta ott azt az együttest, és lett a szórakoztató zenében otthon, és hát na most én a hosszú idő után elmondhatom, hogy én előbbrébb léptem, mert mondom.
5: Alezredesként. És milyen repertoárja volt általában a Honvéd együttesnek, most mondjuk így egyszerűbb?
4: De most milyen a zenekar?
5: Igen, persze. Tehát, hogy nagyon érdekes volt, mert ugyebár verbunkósokat is játszottak,
4: természetesen,
5: is.
4: Az volt az alap, ugye, hát ami hagyományőrzésünk onnan indult ki. De hát, mint említettem, rengeteg fajta műsort csináltunk. Hát olyan, a népzenében olyan énekes kollégákkal tudtunk menni, még a legelején a Tekeres Sándor, ha valaki még emlékszik a nevére, Kotlári Olga, Lizdíjas művészek, de későbbiekben is talán még jobban ismerik a Balog Marcit, aki táncosból a népdalversenyen győztesként ott énekelt nálunk, és önálló műsorokat csináltunk neki főszereplőként, de hát említhetem én a Dévai Kamillát is, meg sokan másokat is, akik a rövidebb ideig is, de a Honvéd együttesben voltak, mint népművészek. De az önálló koncertműsort is én, hogy is mondjam, én hoztam be, mert az elődömnél az a közös együttesi fellépés volt, vagy néha hát egy rövidebb zenekari előadó koncert, de viszont Kovács Árpi volt az elődöm, az a Tiszti klubban sokáig muzsikált az étteremben, tehát én például ott nála is akkora repertoárt tudtam magamba, mert bevett a kis zenekarba is.
5: És a nóták, vagy a cigányzene milyen a tágabb értelemben?
4: A nóta egy darabig nem igazán, csak inkább a virtuózitás volt színen, de mondom, aztán mikor a Novák Tata volt a művészeti vezető, ahol először szinte önálló lett a zenekar, azóta is mondják azt, hogy csak egyszerűen Szalai zenekar, de hát a Honvéd együttes zenekara volt a Szalai zenekar, de aztán mikor, hogy is mondjam, tekintést szerezhettünk, azért így könnyebb volt a televízióval is bejutni, műsorokat csinálni, és hát azt is büszkén mondom, hogy nagyon sok perc van ott, már nem merem megszámolni, de én szerintem a Déki Lakatos Sándor meg a Sánta Ferivel, Isten nyugasztalján, nemrég hunyt el, hogy talán a legtöbbet mi muzsikáltunk a tévébe is, így és van. Hát a rádióba is. Hát
5: így van. Így van.
4: Akkor divat volt. Én azt hiszem, hogy nincs olyan énekes. A Vörös Sári volt az első énekes a rádió kíséréseimben. Hát el tudjuk képzelni, hogy ez már hány éve volt. És azóta mindenkivel dolgoztam együtt. Sajnos. Igen. Ez amikor önálló lehettem, akkor én meg kitaláltam. Legyen most olyan, hogy például 80 nap a föld körül. Hát mindenki ismert ezt. Igen. És akkor ilyen nemzetközi repertoárt tettünk föl a műsorba, és azt vittük végig a katonáknak, meg a hozzátartozóknak a kultúrházakba, de nagyon sok műsorunkat a televízió is megvette, hogy így mondjam, hogy tetszett nekik, és akkor önálló műsorként fölvette. Hát mondom, a népzenen kívül is, hát a Nóta műsor is ment, hát Máté Otíliával tudtam önálló műsorokat, Apollóniával rengeteget, külföldön nagyon sokat voltunk együtt, hát meg a Solti Károllyal, hát ezek. Úgyhogy erre büszke vagyok, hogy több rétű a repertoár, és talán nem is van rosszul csináltuk.
5: Egy picit említsük meg a 100 tagú cigányzenekart is, hiszen az alapítók között
4: igen.
5: Is említhetjük a nevét.
4: Hát az egy rövid dolog volt, bár a kezdésnél ott lehettem, mert ugye a 4 hivatásos együttes primásai, meg Suha Kálmán, meg későbbiekben a Boros Lajos is ott voltunk, de hát arra büszke vagyok, hogy a levezető elnök lehettem, az első levezető elnök a megalakulásnál.
5: Ez 86, ha jól emlékszem, ugye?
4: Én nem, azt hiszem, 40 éve lehetett. Igen.
5: Úgy.
4: De azért mondom, mert aztán egy rövid idő után én kiváltam belőle, mert azért nehéz úgy részt venni benne, hogy közben saját feladatod van, és a Honvéd együtt a zenekarát, hát nem lehetett. És akkor dönteni kellett, hogy nem, de utána is többször büszke vagyok, olyan leveleket őrzök, ahol a Boros Lajos meg a Berki Laci írtak, hogy hát csatlakozzam mégiscsak hozzájuk meg. És mondtam, hogy hát nem tudok, mert a munkahelyemmel nem lehet összhangba hozni, úgyhogy hát nekik lehet, hogy könnyebb volt, de aztán megtalálták ők az egyéni utat, úgyhogy azóta meg, ahogy figyelem, jó pár zenész megfordult a 100 tagúba, és remek munkát végeztek, és annyi felvételük is van meg. Hát látom, hallom, hogy külföldre járnak. Hát örülök, hogy egy kicsit részese lehettem ott is.
5: A repertoár valahogy az az érzésem, hogy egy kicsit hasonló bizonyos szempontból a 100 tagúnak és a Honvéd együttesnek, hiszen ott is azért megfordultak olyan művek, mint Bihari Verbunkosok.
4: Ez természetes.
5: Ez csak természetes. Persze. Tehát olyan nagy zenekari művek, hiszen ők is egy nagy szabású zenekart alkottak, cigányzenekart.
4: Hát ők tovább is léptek, bár mi is sokáig vittünk műsorra igazi Strauss nagyvalcerokat, meg nyitányokat megtanultunk. De nekünk nem volt annyi olyan, hát mi kis színpadokon jártuk a világot, mármint itt Magyarországon, és hát ott meg magunkat akartuk mutatni, de én érthető, amit ők is nagy zenekarként, hát hiszen ki ne örülne annak, mikor 100 ember megszólal, hát másképp szólal meg, mikor 6 tagú zenekar ugyanezt elmuzsikálja, élmény is, de de igazából azt hiszem, hogy a hagyományőrzés az ott is megvan, a verbunkos, a palotás, a kesergő, a csárdás, és elsősorban a nóták, de sok klasszikus átirat is, aki minden zenekar használt, amit már említettünk is. Én azt hiszem, hogy ez hozzátartozik a cigányzenekarokhoz, az e fajta körültekintés, hogy mit lehet, mit érdemes, és mit ismerjenek meg tőlünk a közönség.
3: A mai műsorban Szalai Antal, Liszt Ferenc díjas prémás, a Honvéd Művészegyüttes népi zenekarának volt vezetőjével készített interjúm első részét hallgathatták meg, akivel beszélgettem a koncertjeiről, családjáról és természetesen a cigányzenéről is. Tartsanak velünk jövő héten hétfőn is, és hallgassák meg a beszélgetésünk befejező második részét. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dik, rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesít. És zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, Báb Színházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szent széki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, mely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 13-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Szalai Antal, Liszt Ferenc díjas prímás, a Honvéd Művész Együttes népi zenekarának volt vezetője, akivel beszélgettem a cigányzene helyzetéről, a jogdíjakról és a jövőről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Számos díjjal rendelkezik, engedje meg, hogy felolvassam. 1997 köztársasági ezüst érdemkereszt, 2003-ban Egressy Béni díj, 2005-ben Liszt Ferenc díj, 2014 Kölcsey Ferenc díj, majd 2022 Magyar Arany érdemkereszt.
5: Ez a következő fokozat volt, igen.
4: Igen. Melyikre a legbüszkébb, inkább ezt kérdezném?
5: Hát, a zenészként hát nyilván a Lizdi, ami ami hogy is mondjam, mikor kimondják egy ember mellett, zenész mellett, akkor természetes, hogy az egy zenész. De hogy megmagyarázzam, hát én ugye a hadseregbe vagy a honvédségnél 45 évet eltöltöttem hivatásos is, tehát katonazenész is vagyok. Ott a Honvédelmi Minisztériumnak volt ez az Egressy Béni díja. Hát az Egressy Béni ugye a szabadságharc alatt még katona is volt, még meg is sérült, de igen, olyan szerző volt, hát meg most mondjam a szózat, ugye? Tehát megkaptam az Egressy Bénit, aztán közel 50 éve lakom a belvárosban, úgyhogy ott is észrevették, hogy létezem, és ott kaptam a kultúráért a Kölcsey díjat, Kölcsey Ferenc díjat. Az egész pályafutásomnál először a Göncz Árpádtól kaptam meg az ezüst érdemkeresztet, majd legutoljára a Áder Jánostól, köztársaság elnöktől az arany érdemkeresztet, de nem említettük, meg lehet, hogy én is kifelejtem, de hát legutóbb a Dankó életműdíjat kaptam, ami mégiscsak a cigányzenészek ez azért közelebb vál, és hát azokat nem említettük, ami minden más nagy színháznál, közösségnél van, hogy hát én a Honvéd Együttes örökös tagja lehettem, a ottani nívó díjakból is többet kaphattam, de ez hogy is mondjam, kell, hogy aki végig muzsikálja az életét 60 éven keresztül, 60, hát az már több. Több, akkor az egy visszajelzés, hogy létezik, hogy kapta, és büszke vagyok, és örömmel veszem. Igen, sok van. Mert én öreg vagyok már.
4: A koncerteken kívül itt azt olvasom, hogy 2011-től mesterkurzusokon is tanított a Zeneakadémián.
5: Nem, ez azt hiszem, hogy onnan levette, ez a tévedések egyike, mert ugyanis a klasszikus zenei kurzusukat a fiam tartotta.
4: Igen, itt népzenei kurzusokat említ egyébként a
5: cég. Én volt úgy, hogy tanítottam meg több réten is, de hát azt hiszem, hogy a mi területünkön ezt nem ilyen kurzusnak tartják, hanem
4: de akkor tisztázzuk ezt a félreértést, hiszen hogyha én rákeresek a nevére, hogy Szalai Antal, akkor természetesen, illetve nem természetesen, de hát én a fiával vagyok egy korosztályban, az Antival, aha, akit most már Zalai Antinak hívunk, ugye így tudjuk azért megkülönböztetni, legalábbis külföldön, tehát azért vannak összefonódások, én nekem úgy
5: persze,
4: tűnt.
5: Persze, tehát, hogy ez nem egy minden... hosszú folyamat volt, mert igen, Anti nagyon fiatalon komoly karriert futott be, és népszerű és híres lett, de hát ugyanaz a neve van, maximum az, hogy Szalai Antal János. Aztán, amikor külföldön állandóan összekevertek, akkor elhatározta, hogy úgy változtatja meg, és a művész neve Zalai Antal lett, attól még külföldön Szalainak mondják, de így akkor elválasztódik a dolog, és hát ennek ellenére is még mindig vannak olyan vicces dolgok, hogy újságba dicsérik az én bakjátokomat, pedig ezt az Anti játsza, és néha dicsérik a fiamat, hogy micsoda cigány prímás. Aha. De most már azt hiszem, hogy olyan régen elment a dolog, hogy talán el lehet választani, és tudják, hogy a fiam tényleg világhírű klasszikus zenei szólista, és most már ugye másfél éve a Brüsszeli Zeneakadémia professzora is egyben. De hát gratulálom, van nekem neki egy másik is tehetséges gyermekem, ő a lányom, aki ugyan zongorát tanult, még föl is vették a konziba, de nem folytatta. És olyan tehetséges volt a nyelvekhez, nyelvész lett, és ma nagyon híres nyelvoktatásban az 5 perc angol, és most már beindította az 5 perc olaszt is. Van havi lapja, ilyen címmel, havi magazin, de sajnálatomra már nem itthon él, ő se. Ő Olaszországban, és onnan írja a havi lapokat, és a tanítást is legtöbbször interneten. Úgyhogy büszke vagyok mind a kettőre, mert nyelvész és újság főszerkesztő, meg minden. Hát nem cigányzenészek lettek.
4: Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, de azt hiszem, hogy ez jellemző volt a 80-as évekre, amikor nálunk is az volt, hogy már akkor lehetett látni, hogy a cigányzenének azért nem biztos, hogy olyan a jövője, és olyan megélhetést biztosít a fiataloknak, mint amit a korábbi generációknak. Ezért is volt az, hogy Anti inkább a klasszikus zene irányába ment, vagy inkább ez az ő választása
5: hát
4: volt?
5: Ez idővel kialakult, hogy én már nem akartam az, hogy az legyen. Uh-huh. Én már akkor is érzékeltem, hogy hát nem fölfele, hanem inkább lefele tendál. De szerintem más cigány családok is döntöttek úgy, hogy nem.
4: Igen.
5: Vagy éppen a divatosabb. De ha valaki nagyon jó volt, akár a úgy mondjam a klasszikus zenébe, vagy a jazzbe például nagyon igen. sok, akkor azok még azért próbálkoztak, meg próbálkoznak, mai nap nem. Antival úgy voltam, hogy egy darabig, hát nem is tudom, 8-9 éves, mikor kiment remegve, mármint, hogy én remegtem a színpadon, de hát a YouTube-on fönt van ez a kisgyerek koncertje, egy osztrák karmesterrel, igen, a Lehár zenekarral, és
4: az egy nagyszerű felvétel.
5: Hát, igen, vagy kisgyerektől. De nagyon hamar kiderült, hogy sokkal nagyobb tehetség van benne, mint ugye az átlagemberben. És hát el kell mondani, hogy hát amire még, hogy úgy mondjam, büszke vagyok, mikor otthon egymással, mert nagyszerűen zongorázik, és abszolút hallásával, hát bizony én nyugodtan muzsikáltam, amit akarok, olyan megkísérte zongorán, úgyhogy otthoni koncertjeink azok nagy örömök voltak, de aztán mondom, teljesen rá, hát meg mikor már, hogy is mondjam, hegedű versenyeket nyert Lipicer, Olaszországban, meg máshol is, meg nagyon sok sikerrel volt, akkor bizony egy-két impresszárió fölkapta. Hát én nem számoltam, de már ő is bejárta a földet.
4: Így van.
5: És nagyszerű dolog, és rengeteg CD-je, felvétele van. De inkább külföldön van. Hát itthon mindig azt mondják, hogy kicsi a piac. Sokan van, sok tehetséges van. De most hát nagyon kettős érzés, hogy az első számú helyen van, mint professzor, mert ő is ott végzett egyébként.
4: Brüsszelben.
5: Igen, meg New Yorkba járt több évig. Itthon meg a Komlós Péter volt a tanára. És hát úgy látszik, hogy ez az élet ezt hozza. Most itthon hiába büszkélkedem, már csak ketten maradtunk a feleségemmel, akiről hagyd mondjam el, hogy szintén a művészi életből jött. Ő a Budapest Tánc Együttesnek volt a művésze.
4: Ezt nem is említettük még, hogy a Budapest Tánc Együttesben is vezetőprímás volt. Ott találkoztak
5: nem,
4: akkor.
5: Nem, mert amatőr együttesként még előtte a Bihari Együttesnek is voltam a prímása.
4: Aha.
5: Sokszor ilyen fesztiválokra fölkértek, meg külföldre utaztunk. Ott ismerkedtünk meg, de aztán ő is az amatőr együttesből átkerülhetett a Budapest együttesbe. És aztán utána meg döntés volt, mert azért két fele a világban nem nagyon mászkálhattunk, úgyhogy ő föladta ezt a művészi pályát és a családért.
4: Egyrészt arról beszélgetünk, hogy mennyi koncert volt. Ez nyilván az 50-es évektől akkor mondjuk már.
5: Igen.
4: Másrészt arról beszélgetünk, hogy azért 80-as években már lehetett érezni, hogy a cigányzene nem feltétlenül az aranykorát éli.
5: Hogy nem, tekint még vissza? A 80-asban nem annyira. Nem,
4: hogy tekint vissza erre a változásra, mondjuk, ami a rendszerváltás utáni
5: hát
4: időszakot érinti?
5: Hát azért emlékezzünk, hogy olyan szórakozó helyek voltak, a Mátyás Pince, a Sanyi Muzsikát, ott az édesapja. meg hát a Lakatos família.
4: Igen.
5: Vagy Margit kert, a Borosla. Rengeteg olyan hely alakult ki, hogy a külföldiek özönlöttek, hogy csak ott legyenek esténként, de lehet mondani rengeteg szállodát. Tényleg nagyon sok helyre mentek. És aztán egy idő után úgy látszik, hogy ez a változásokkal nem igazán volt, mert nem tudom, hogy miért, mert én igazából csak alkalmilag voltam vendéglátós, meg külföldre, mikor mentem, de ott is tényleg kiemelkedő ötcsillagos szállodákban muzsikáltam 2-3 hónapot aztán. Uh-huh. Én itthon nem érzékeltem, itthon a műsorokat adtuk a külföldieknek, de hát én is tapasztaltam azt, hogy annyira sikeres, és hogy is mondjam, hát sokaknak, nem a zenészeknek, hanem az éttermeknek, meg éppen ahol használták őket, hát azoknak biztos jó lehetett, mert sokáig fennmaradt, és minden nap teltház volt, és ebben nem csak a konyha, hanem természetesen a zene is. Sajnos olyan világ alakult ki, ahol már ebből kevesebb a igény, mással próbálnak vendéget oda hozni. Hát én emlékszem még, amikor kisgyerek voltam, az országban 8-10 ezer cigányzenész volt. A nagyvárosokban olyan primások, hogy jártunk utánuk a Debrecenbe, a Boros Matyi. És meg Miskolcon rengeteg nagyon jó zenekar. Győrbe, mind nagyon. Uh-huh. És aztán, amikor én ugye minden hónapban turnéztem valahol Magyarországon, egyre kevesebb lett, ahova el lehet menni a kollégák után. A mai nap, hát mai nap nem, hát mostanában inkább azt tapasztalom, hogy főleg mikor hallom, hogy a kormány segítséget ad, és akkor 3 hónapig muzsikálhat, hát ez nem az igazi segítség. És hát ez szomorú dolog, hogy az én zenekaromból is inkább főállásban más csinálnak, hogy így mondjam, mert értenek máshoz is. De hát az esték szabadok, akkor tudunk vállalni koncerteket, vagy éppen ilyen szórakoztató zenei estéket, és akkor ott tudunk muzsikálni. És hát ahogy a kollégáktól, meg másoktól hallom, hát nagyon szomorúan alig tudnak eljutni a nyugdíjig. És ez nagyon szomorú. Hát ugye volt a OSK,
4: igen,
5: az Ori koncertiroda, meg ezek a vidéki városnapok, meg hogy is mondjam, falunapok, ahol közpénzen lehetett óriási programokat kiállítani, tehát lehetett menni turnézni is, de ma már nincs Ori,
4: igen,
5: nincs OSK, nincs koncertiroda, és a vidéki kultúrházak is örülnek, ha nem kell ezzel foglalkozni, és bizony nagyon kevés meghívás van, inkább rábízzák a nem régen alakult nótaklubok, meg nótaköröknek a működését, hogy majd ők megszervezik maguknak a közönséget is, meg a repertoár növekedést is, uh-huh, és akkor néha fölfogadnak zenekart, hogy előadásokra lehessen elmenni.
4: Hogy érzi, mi lesz a cigányzenének a jövője? 10 év múlva, 20 év múlva?
5: Hát olyan nagy távlatban nem merem elképzelni, de én azért optimista vagyok, mert most nem úgy mondom, hogy eladható, uh-huh, és amellett, hát én már nem számoltam, de ez a hagyomány őrzés tekintetében is, ez már túl van a 100 éven, meg a 200 éven is, ha szinkapannát jelölöm.
4: Így van.
5: És ha 200 évig volt, akkor miért ne lehetne? Hát persze nyilván más világ kellene hozzá, nyugodtabb, ahol az éttermek, a zenés éttermek fönn tudnak maradni, és akkor a vendégek tudnak szórakozni, vagy éppen magasabb szintű zenét hallgatni ott is.
4: ha jön egy külföldi, egy régi ismerős például, akkor mit ajánlana neki, hogy, hogy hol tud cigányzenét hallgatni, hova menjen?
5: Hát,
4: hol szórakozzon?
5: Ebben nem vagyok most már nagyon otthon, de hát egy-két hely még mindig található.
4: Igen.
5: De nem tudom, hogy ez csak az elbeszélések alapján, hogy tényleg az még úgy van. Mert a nagy részt ma már az éttermek meg szállodák, ha fogadnak zenészt, akkor egy héten már csak háromszor vagy négyszer.
4: Uh-huh.
5: Ami nem igazán az igazi. És hát meg a nem is olyan régen még az is probléma volt, hogy tessék a mellékkeresetet is bediktálni a NAV-nak, vagy a, hogy jól mondom, a...
4: Igen.
5: És nagyon nehéz így megélni, úgyhogy nem tudom, hogy mit találnak ki, de én egyre másra azt hallom, hogy a gyermekemet nem a cigány zenére tanítom, és ugyanúgy, hogy én, vagy a klasszikus zenét, vagy éppen a hát még a jazz se nagyon, mert nagyon kevés helyen fogadják be. Tényleg megélni nem lehet, bár élvezni biztos lehet úgy is. Hát meg hát nincs már, hogy úgy mondjam.
4: Igen, ezek rétegzenék.
5: Csak Dankó rádió van, ahol szerintem az archív felvételekből élnek nagyjából.
4: Ha már így a felvételekről beszélgetünk, egy kényes kérdést, ha megenged.
5: Igen.
4: Számtalan felvételt csinált a tévében, rádióban. Gondolom ezeknek a jogdíjából azért meg lehet élni.
5: Hát...
4: Nem kell összegekről beszélni természetesen.
5: Nem, elméletileg igen, de rossz tapasztalatom van, mert annak ellenére, hogy nagyon sok felvétel van, meg nem nagyon forgatják, illetve ha forgatják, akkor nagyjából ott, ahol az énekes ott van, akkor bediktálják az énekest. Énekelt XY.
4: Uh-huh.
5: És
4: a zenekar?
5: És a zenekart nem azt mondom, hogy mindig, de néhányszor elfelejtik, hogy ki kíséri, meg hogy kíséri, meg ki vesz részt benne. Azon kívül ez a hát nagyjából a régi felvételeknek a jogdíját már szerintem kiosztották, én magam is megkaptam. Meg hát én úgy intézkedtem, hogy a zenekarom tagjaim más-más évben más volt, hát rájuk bíztam, hogy diktálják be, hogy melyik felvételen voltak ott, és akkor ők személyesen arra kapnak jogdíjat, mert én már nem tudom megmondani, hogy 30 évvel ezelőtti felvételen, hogy is volt, ki volt a Brácsás, ki volt a...
4: Szóval nagyon érdekes, hogy egyrészt a mai korban annyira megváltozott a világ, hogy sokkal egyszerűbb lett például egy CD, vagy inkább úgy mondom, hogy album kiadása. Hiszen, hogyha én például az mostani streaming szolgáltatókon, tehát ezeken az internetes felületeken szeretnék kiadni egy CD-t, egy albumot, akkor csak feltöltöm, befizetek egy minimális összeget, és akkor már mehet is, és jönni utána a jogdíj. Ez régen azért sokkal nehezebb volt.
5: Hát az embernek egy büszkeség, egy tekintét adó dolog volt, ha meghívták a stúdióba, és igen, ott csináltak egy lemezt, mondjuk 3 nap alatt, és aztán kiadták. Most annak nyoma is volt, hát meg én nagyon sokat voltam külföldi televíziókban, meg külföldön is voltam, a Philips cég is vett föl tőlem zenéket, és hát aztán utána ezek abban maradtak, mert ugye hát meg szerintem külföldön is, ha elkérnek valamit a rádiótól, azért nagyon első helyen kell, hogy legyen, hogy a cigány zene programját cigányzenekarokkal, hát külföldön is leforgatják, és akkor van. De sajnos néhány éve már nem az a nagyon jó, úgyis mondjam, véleményem van, mert hát én magam se filléreket küldenek el így postán, és meg az is lehet, hogy nyilván azért küldenek ennyit, mert már nem írják föl, nem adják le, azt hiszem évente kell, nem tudom, a rádióknak, tévéknek, meg még nem tudom, honnan szereznek jogdíjat, hogy hogy valószínű, hogy kevesebbet is forgatják, és valószínű, hogy olcsóbb is, ha esetleg el lehet hallgatni, hogy a háttérben kimuzsikál, így csak a szólisták reménykedhetnek benne.
4: Én nekem egyébként az a véleményem erről, hogy amikor régebben meghívták úgymond ezeket a művészeket a legnagyobb kiadókhoz, ez valahol egyfajta szelekciót is biztosított. Ami egyrészt jó, másrészt nyilván nem adott lehetőséget mindenkinek a kibontakozásra. De ha például az Orit, vagyis az országos rendezőirodát, ha vesszük, vagy az Interkoncertet, amik ugyebár most már nincsenek, de ezek a szervezőirodák, menedzserek, ezek tulajdonképpen valahol a minőséget biztosították.
5: Igen, hát hogy is mondjam, az elején beszéltünk róla, hogy a létrát meg kell mászni.
4: Igen, így van.
5: Sokan megmásztuk mi a régebbi zenekarok, prímások a létrát, és hát én tudom, hogy rajtam kívül még nagyon sok zenekar járta a világot, ugyanígy, mint mi, és nagyon sok zenekarnak volt nagyon szép és jó híre, és visszajárt. Hát mondom, az elején mondta, hogy ebben a nagy országban, az Egyesült Államokban, de én úgy mondom, hogy Amerikában, mert Dél-Amerikában is jártam, hát 13-szor neki mentem. Említett szerintem néhány országot kivéve Európában mindenhol lehettem. És hát az említett Ausztrália 9-szer, úgyhogy kilométer pénzben jó lehetnék én, ha kifizetnék. De azért ezt tényleg örülök. Annyit utazni és annyi élményt összeszedni tényleg a világon, nem csak a zenével, hanem hogy olyan helyeken járhattam, ahova emberek rengeteget fizetnek, hogy eljussanak.
4: Beszéljünk egy picit az árnyó oldaláról, mert én azért azt tapasztaltam, hogy például a Száztagú Cigány Zenekar rengeteget utaznak ide-oda, de hát azért ez az utazás ez nem mindig olyan nagy öröm. Hiszen, hogyha buszon kell tölteni mondjuk 48 órát, azért az kemény feladat.
5: Hát amikor én utazom egy vidéki koncertre, hát van egy hivatásos kis busz, ahol mindnyájan elférünk, egy hattagú zenekar, vagy akár egy énekes szólistával, és ha messzire megyünk, ugye egyszer csak megállunk, az nem tart tovább, mint 10 perc, vagy egy negyed óra. De most a száztagú az vala három busszal elindul, és megállnak, hát az bizony, az egy óra is lehet.
4: Igen.
5: Az óra is lehet. Így aztán, ha egy hosszú útra mennek, akkor bizony többször megállva, mert 100 embernél előfordulhat bármi. Akkor hát tovább tart, mint az én kis buszommal közlekedni. Hallottam is kollégákat ezt elmesélni, hogy ez milyen nehéz dolog. Hát
4: igen,
5: meg mindenhova nem tudnak százan menni, úgyhogy azért a magja 50-60 ember, meg főleg, ha mehetnek repülővel, azért az könnyebben megoldható. De hát ezek a meghívások, ezek azért állami meghívások kell, hogy legyen, mert annyi pénz van benne, hogy ezt egy magánmenedzser nem igazán tudja finanszírozni.
4: Viszont az kiváltság volt azért, én azt gondolom, a cigányzenészek számára, főleg a rendszerváltás előtti időszakban, hogy ők aztán tényleg mehettek mindenfele a világban.
5: Igen.
4: Tehát akkor azért ez másként működött, ha jól tudom. Én még nyilván nem tapasztaltam személyesen a dolgot, de azért elbeszélésekből sokat tudhatunk róla, hogy ez egy igazi kiváltság volt. Tehát az, hogy egy zenész kimehetett akár Amerikába, vagy Ausztráliába, ez egy óriási dolog volt, és tulajdonképpen megtapasztalta a kinti kultúrát. Milyen érzés volt ez?
5: Hát egyébként hát Európát tekintve nyilván ez a nagy segítség, ez a schengeni megállapodás, ez micsoda segítség volt, hogy nem kellett előtte megkérni a vízumot, meg mit tudom én mi, hosszabb ideig tart, meg hogy minek megy, meg hát a legtöbb helyre, mikor kiment külföldön, akkor a személy, a zenésznek munkavállalási engedélyt kellett kérni, elintézni, még a néhány koncertre is, tehát nem csak akik hónapokig voltak kint, hanem koncertre is. De az is ment, nem volt gond, tehát nagyon sok zenészről hallunk, hogy uh-huh. mit tudom én, 6 hónapot töltött Németországba, ebbe az étterembe, meg volt, működött a dolog, tehát mehettünk, a világon semmi gondot nem okozott.
4: És nem volt egy kultúrsok, például Ausztrália, vagy esetleg Japán, vagy Amerika?
5: Hát, hiszen azért ez nagyjából hivatalos. Na mondjuk ezek a magyar brigád műsorokkal, amikor zongora, bőgő, tehát egy kis zenekarral mentünk, és nem is cigány zenekarral, azt általában működött a külföldön a Magyarok Világ Szövetsége, uh-huh. meg működött a kinti magyaroknak egy ilyen klubja, vagy éppen nem tudom, hogy nevezik, hogy szoktak össze. Hát közösség volt, akik meg tudták szervezni egy támogatott összeggel, hogy most akkor jöjjön ki ez az énekes, és kísérje meg, vagy sőt, hát volt mikor zenekarként, hát én cigány zenekarként tudtam kint lenni, talán 2 hónapot egy étteremben, ahol de említett munkavállalás kellett hozzá. De nem tudom, hogy ma hogy van, de ezek az éttermi muzsikálások is kevesebbek, tehát nem annyit járnak már külföldi éttermekbe dolgozni, és hát az említett lefele tendálás megy, de azért én mégis megerősítem, hogy optimista vagyok, mert hát, ha fölismerik ennek magyarországi előnyeit, a magyar kultúra előnyeit, a magyar cigányzene, a magyar népzene előnyeit, hogy megismertessék és fönnmaradjon, tehát még az unoka is abban éljen, hogy szól.
4: Én azt gondolom határozottan, hogy a cigányzene, a magyar nóta, és mindezek, akár a verbunkos is, ez a magyar kultúra része. Tehát nagyon fontos ezeknek az ápolása. Mit gondol Tóni bácsi, hogy mi lenne a megoldás arra, hogy egy picit serkentsük ezeket a dolgokat, és hogy a cigányzene ne lejtmenetben maradjon, hanem meredeken emelkedjen felfele?
5: Hát,
4: nehéz kérdés.
5: Első az, hogy mondjuk az országnak jól menjen, anyagilag.
4: Igen, mert hogyha van, aki elmenjen étterembe mondjuk ebédelni,
5: hát meg tudja fizetni, de meg igen, tudja akkor fizetni a zenészt is.
4: Hát igen.
5: Mert annyival drágább nyilván egy zenéshelyem. De én most nagyobbba gondolkodtam, hogy a színházak, a kultúra, a követei, a színészek, a zenészek, klasszikus zenészek, hogy fent tudjanak maradni, akkora támogatást tudjanak kapni, hogy megéljenek. És akkor több helyre el lehet jutni, és fönnmarad, és tud muzsikálni, de hát én már hallottam olyant is, hogy nagy klasszikus, szimfonikus zenekarok esetleg bajban vannak. Uh-huh. Hát, meg színházakban nap mint nap hírekben lehet hallani, hogy ez a színház csak ennyit kap, az annyit kap, az meg lehet, hogy tönkre megy. Úgyhogy a cigányzenészek ugyanez van, kapaszkodnak. Hát mit mondjak? A mai nap azok, akik nyugdíj előtt vannak, a biztosra mennek, és mivel tudnak olyan munkát szerezni, most csak például hozzom, hogy mit tudom én, taxi vállalatnál, ettől még ők be tudják osztani, hogy este szabad legyen, és akkor el tudjanak menni egy-egy meghívásra, és a muzsika ne essen ki a kezükből.
4: Hát ez az.
5: Örökre. De csak az optimizmus van meg. Nagyon belegondolok, nem tudom, hogy lehet egy gazdag országot újra, legalábbis annyira gazdagot, hogy az emberek szórakozni tudjanak járni.
4: Talán igény az van rá egyébként.
5: Én
4: legalábbis ezt hallom azért a kollégáktól, hogy sokan szeretnének elmenni szórakozni, akár olyan helyre, ahol cigányzenét hallhatnak, és nem csak az idősebb korosztályból, hanem a fiatalabbak közül is. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitivitásra ad okot, úgyhogy reménykedünk benne, hogy azért ez majd tényleg egy újabb aranykornak az elő.
5: Ez most furcsa, lehet. Mert ugye én, mint 78 éves, már nem igazán erre aspirálok, de hát ez egy, most egy magán életi dolog, hogy minden 70 évesnek nyilván rengeteg problémája van, nekem is van, és Peckhamre, ami a zenét befolyásolja, tehát az ujjaim meg az agyam ott van, és sajnos már nem hívnak annyiszor, alig. És ezt tartom Peckhamnek, tehát igazából én már nem gondolok arra, hogy majd valamelyik helyen akár kapok felkérést, hogy a mostan divatos heti háromszor legalább. Ha.
4: De azért, ha visszaemlékszik az elmúlt évtizedekre, több mint fél évszázadra, azért boldogsággal tölti el, gondolom, hát hogy muzsikával telt az
5: élete. Elég sokat beszéltünk róla.
4: Igen.
5: Az előbbi betegség említéssel is azt akarom mondani, hogy aki a zenei pályán van, annak az egészségéhez hozzátartozik, hogy muzsikálhasson. Uh-huh. Hát én mesélni tudnék, hogy amikor van egy koncert, akkor mint a kezdő zenészek, hát előtte három napig bizony a skálázás, meg a, uh-huh. ott van, hogy saját magamnak is megfeleljek. Hogy jaj, ne mondják azt, hogy jó van, hát 78 éves, hát ettől ne várjál már többet. De örülök még, hogy ennyi is van, mert mondom, látom a kollégákat, hogy sok-sok problémájuk van ezzel. De a zene gyógyít.
4: Ugye? Igen, én is így gondolom.
5: Úgyhogy nem csak engem, hanem akik más, ugyan betegek, de hallgatják a zenét, próbálják csak ki.
4: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szalai Antal primásra beszélgethettünk.
5: Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm.
4: És hát jó egészséget kívánunk, és további számtalan koncert lehetőséget, fellépési lehetőséget, hogy az egészségét még tovább tudja egy kicsit növelni.
5: Hát ebben reménykedem én is. Köszönöm szépen a meghívást.
4: Köszönöm szépen. Mai vendégem ismét Szalai Antal, Liszt Ferenc díjas prímás, a Honvéd Művész Együttes népi zenekarának korábbi vezetője volt, akivel beszélgettem a cigányzene helyzetéről, a jogdíjakról és a jövőről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is a viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.

kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Budapesten továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, marad az energiatakarékos közösségi közlekedési menetrend. Szünetel a díszkivilágítás, és egyelőre a szökőkutakat sem kapcsolják vissza. Hozzátette, a főváros közben stabilan biztosítja az ivóvízellátást, és takarékos öntözéssel védi a zöld felületeket. Karácsony Gergely szerint a krízis kezelése megmutat, milyen fontos a kormány és az önkormányzatok együttműködése. Nem történt szabálytalan vízhasználat a CETL debreceni gyárában, közölte a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatója, miután egy környezetvédelmi egyesület videófelvételeken kifogásolta a nagy mennyiségű víz elfolyását a vízkorlátozások idején. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által közzétett felvételeken az látható, ahogy a CETL kettes kapujának közelében lévő vízóra folyamatosan pörög, a víz pedig egy vastag csövön keresztül egy csatornába ömlik. Az egyesület szerint 41 óra alatt közel 4,5 millió liter víz távozott a rendszerből, miközben a városban vízkorlátozás van érvényben. Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a folyamatnak nincs köze az akkumulátorgyárhoz, a folyamat a hálózat karbantartását szolgáló technológiai mosatás része. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pestvár megyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlan. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ah, trubuté a keresztmán. A de trubuté sunez. A de morodó habásol.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódíkben.
1: A tapolcai rendőrök őrizetbe vettek két román férfit, akik országszerte több településen tévesztettek meg embereket azzal, hogy jótékony célú adománygyűjtést cínlelve kértek pénzt járókelőktől. A sértettek abban a hiszemben adtak át nekik készpénzt, hogy egy jótékonysági alapítvány működését támogatják. A megszerzett pénz egy részét saját céljaikra költötték, a fennmaradó összeget pedig Romániában élő családtagjaiknak utalták. Augusztus elején többek között tapolcai áruházak parkolójában is megszólították a vásárlókat. Miközben elterelték a sértettek figyelmét, pénztárcájukból készpénzt loptak. A két férfit a rendőrök előállították, őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Klimatizált motorvonatokkal utaztatják a gyerekeket az Erzsébet táborok turnus váltásánál a hőségriasztás idején, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, mivel a Balaton északi parti vasútvonalat csak Balatonfüredig villamosított, az Ánka és Balatonfüred közötti szakaszon klimatizált autóbuszokkal, a hosszabb útvonalon pedig Flirt és Kiss motorvonatokkal szervezték meg az utazást. Az elmúlt egy hétben csak nem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. A 2026-os év első 6 hónapjában több mint 109 millió forint gyűlt össze a Repont automatákon keresztül felajánlott visszaváltási díjakból. A felajánlások a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermek Étkeztetési Alapítvány, valamint az SOS Gyermekfalvak munkáját segítik. Az SOS Gyermekfalvak a 2025-ben indított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább, amely Kecskeméten és környékén segíti a hátrányos helyzetű kisgyermekes családok annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a gyermekek családból való kiemelése. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően a Mosolyra Váltó program indulása óta már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: 100.3 rádió, dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
1: Sabbat shalom, mivel ma Sabbat shalom van. Azért köszönök úgy, Izraelbe béke szombatot kívánok mindenkinek.
0: Amen, amen.
1: Amen, amen, amen.
0: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és csodálatos történeteket meséltél el nekünk eddig, és hogy nagy álmod volt, hogy kijussál Izraelbe. Még azt a katolikus mi voltodban tetted. És említetted azt, hogy te a tiszta szívedből kérted Istent, hogy adjon neked egy jó feleséget, akkor te már újjászületett keresztény voltál?
1: Nem.
0: Azt még mindig akkor a katolikus életedbe tetted.
1: Így van.
0: Hogy jött a megtérésed akkor ott Izraelbe majd?
1: Így van, így
0: Jaj,
1: van.
0: Jaj, akkor folytassuk a történetet. Hú, csodálatos. A feleséged már régebben meg volt térve?
1: Nem, ő se.
0: Őnek is csak jött, hogy menjetek ki Izraelbe.
1: Bravo, így van.
0: Azt a mindenit. Na, így még csodálatosabb ez a történet. Akkor kijutottatok egy csomó helyre, ahol Jézus Krisztus is ott volt személyesen.
1: Amen, dicsőség ahol az Úrnak.
0: Mária hallotta az örömhírt, hogy fiú lesz, így és van. Ő lesz a világ megváltója.
1: Amen, amen, amen.
0: Hogyan haladnak tovább a dolgok? Most már nagyon kíváncsian várom.
1: Köszönöm szépen, és hadd szögezzem, mert nekem egy megtiszteltetés, hogy itt vagyok, és ugyanúgy örömmel és boldogsággal vagyok itt, hisz én nagyon szeretlek benneteket, és segítse meg a mennyi atyámat, a munkásságodat, a te életedet, és az ő tenyerén hordozon téged, és az egész házad népét, kérem a mennyi atyámat.
0: Amen, viszont kívánom, amen.
1: Amen, amen, amen. És ugye ott voltunk Názáretbe, és két napot voltunk Názáretbe. Majd tovább zarándokoltunk, kérlek szépen, Tagbámba. Tagbámba, ott Péternek a háza van. Illetve nincs messze onnál Kapernaum. Uh-huh. És ugye Kapernaum és Tagbán, tehát ott van Péter háza, ahol Jézus rengeteget, tehát ő imádott a galileai felvidéken az igét mondani, illetve hirdetni az evangéliumot. És kezdjük ott, tegyem a szívedet, mert olyan csodálatos, hogy amikor a repülővel Tel Avivban leszálltunk, már ott egymásra néztük a feleségemmel és a gyermekeimmel. Mi ez az érzés? Honnan jön? Tehát Armando, tehát több mint 2000 év telt el, és olyan erősen érzed ott Krisztus jelenlétét, hogy nem lehet elmondani. Ahogy mentünk be. Tehát hozzáteszem, hogy ez egy hatalmas nagy csoda. Ugye meséltem neked még adás előtt, ugye amikor reggel találkoztunk, hogy áldott a mennyi atyám, hogy mi nekünk, tehát Anthony Attila családjának, hogy beléphettünk a Szent Földre, hisz Mózes a Nébó hegyéről láthatta, és nem léphetett be, és Anthony Attila és a családja beléphetett, legyen áldott a mennyi atyám.
0: Amen.
1: Dicsőség a mennyi atyámnak. És ott is olyan dolgok történtek, képzeld el, Armando, hogy tehát a galileai tenger, tehát segítse meg a mennyi atyám, hisz úgy informálottam, hogy neked is nagyon nagy álmod, hogy kimenjetek.
0: Igen, igen, nekem minden álmom, hogy Izraelbe menjek.
1: Segíts a jó Isten, adja a mennyatyám. És képzeld el, van a galileai tenger, ahol mondta Jézus Péternek, hogy vesd ki a hálódat.
0: Igen.
1: És amikor sok halat, ugye ott volt neki a csoda. És képzeld el, abba a tengerbe, ami tó, csak ugye úgy hívja a galileai tenger, megyek be, tehát a térdig, a vízbe én, az Anthony, a feleségem és Amina.
0: Azt a mindenit.
1: Hallod? Az az érzés, ami volt, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Nem lehet leírni szavakba. És tudod, mi volt Armando? Ott rengeteg ember volt, ugye a világ összes tájáról jöttek oda. És jött oda egy hal. És a hal, képzeld el, mintha nézett volna minket, és ott lebegett. Tehát hozzáteszem, ma rengetegen voltunk a vízbe, és oda jött hozzánk. Uram, köszönöm, mennyi atyám, hogy megadattad nekünk. Ezt figyeld, Armando. Bementünk a templomba, imádkoztunk. Majd tovább mentünk, ugye kérlek szépen, a Jordán folyóhoz. Na most figyeld, ez az etalon, ez az íre a pont, ez nekem a minden, ez nekem az életemben a legmagasabb, amit adhat az Úr nekem, legyen áldott a mennyetem. Ugye mondhatod azt, Armando, hogy amikor megszületik a gyermek az embernek, és fogja a kezébe, egy anya, az a világon a legnagyobb csoda, így van?
0: Amen.
1: Na én, mint apa, én is hatalmas nagy boldogság volt, amikor a gyermeket fogom a kezembe. De most figyeljetek, azt az érzés, amit ott kaptam, nagyobb boldogság volt, mint amikor a gyermekem született.
0: Azt a mindenit. Hát innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dalt, ami Istennek szól, és aztán folytatjuk a beszélgetést Attilával. Tartsatok velünk rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, és ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy azt mondtad, hogy amikor ott voltatok Izraelbe a feleségeddel, a családoddal, akkor az nagyobb boldogságot okozott, nagyobb öröm volt számodra, mint mikor a gyermeked megszületett. Nem volt ez egy kicsit túlzó kijelentés?
1: Armando, rengetegen voltunk ott a Jordán folyónál, és én és a feleségem megmerítkeztünk. Ugye a gyermekeimnek, mert Anthony 7 éves volt akkor, Amina meg 8 éves. És átöltöztünk fehér ruhába, Armando. És bementünk a vízbe. Imádkoztak és szent éneket énekeltek. Dicsőítik a mennyatyát. Armando, kérdezek valamit. Mennyi idő, amíg lemerítkezel a vízbe?
0: Hát egy pár másodperc.
1: Bravo. Képzeld el, én ahogy lementem a víz mélyébe, megállt az idő, Armando. És ez valóság. Teljes mértékben valóság.
0: Amen.
1: Armando, tudod, mit láttam én ott? Körbe arany láncok voltak körülöttem, Armando. Egy bélyeg volt a homlokomon, Armando. És ahogy jöttem fölfel a víz felszínére, Armando, de hangsúlyozom, nekem nem egy-két másodperc volt, mint hogyha az idő megállt volna. És abba a sötétségbe, mint amikor egy jeges tóból kitörök, mielőtt feljöttem volna, minden lánc szíjjel szakadt körülöttem, a bélyeg szétfoszlott, és nem evilági fényre jöttem, és érzelemre, mint amikor egy jeges tóból kitör az ember, és krisztusi természettel, tehát az ó természetemet ott hagytam, és krisztusi természettel jöttem föl, és nem evilági érzelemmel, és nem e világi fénnyel, és csak annyit mondtam a feleségemnek, megigazolást érzek, és sikítani akartam. az, amit kaptam ottan, azt az örömöt, azt a boldogságot, mint hogyha meglettem volna részegedve. Hát az a boldogság, amit kaptam az Úrtól, és minden rossz, ami volt rajtam, azok a láncok, meg voltam kötözve, a bélyeg, ami a homlokomon volt, és mindent az Úr megszabadított tőlük, legyen áldott a mennyatyám. Na ott meghalt az ó természetem, és krisztusi természettel jöttem föl, legyen áldott a mennyatyám.
0: De hogy mentetek oda a bemerítkezésre? Mert ugye itt már a maga a folyamat a kereszténységben az úgy néz ki, hogy az emberek megtérnek, aztán eltelnek hónapok, mire bemerítkeznek. Ti kimentetek Izraelbe, nem megtért emberként, nem újjászületett keresztényként.
1: Így van.
0: Ott láttátok, hogy így csinálják, hogy vesznek fehér ruhát, bemennek a vízbe, és ott bemerítkeznek? Vagy volt valaki idegen vezető?
1: Idegen vezetővel mentünk. És
0: ő mondta, hogy ennek ez a...
1: Képzeld el, hogy azt mondta, hogy ez a folyamata is megszoktak. Tehát a Jordán folyó, elnézést, azt elfelejtettem mondani, azon a helyszínen voltunk a Jordán folyóba, ahol Jézus megkeresztelt a keresztelő János. És abba a vízben merítkeztem meg, legyen áldott a mennyatyám. És mondta, hogy ugye időhöz van kötve, amikor megy az ember, hisz te is világjárta ember vagy, és rengeteget utazol a nagyvilágba, és tudod, hogy mindenhez időhöz van kötve. És nekünk is mondta, lehet, hogy nem bírtok megmerítkezni, mert időhöz vagyunk kötve. És Armando, valami csoda folytán mondta, merítkezzetek meg. És legyen áldott a mennyatyám, megmerítkeztünk. És amikor megmerítkeztünk, és mondom neked, nem e világ érzelem volt rajtam. És nem e világi fényre jöttem ki. Ezt az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. De még mindig mesélek neked. Majd beléptünk Jeruzsálembe. Te Jeruzsálembe léptünk be. Tehát olyan erősen éreztük a Jézus jelenlétét, hogy nem tudjuk elmondani neked. Ezt komolyan mondom. Mindenki, aki hallja, azt mondják, hogy jó hallani. De nem csak jó hallani, mert amikor bemegy oda az ember, az az érzelem dús, gazdag dús érzelem. Nem onnan származik. Ugye mondják azt, hogy ott nyitva van, a föld és a menny között van egy csatorna, egy átjáró. Ezt komolyan mondom neked. Mert ugye Dávid fia, Salamon építette csak az Úrnak a templomot. És ugye mit kért Salamon az Úrtól? Uram, ki messzi földről jön, bocsáss meg bűneit, Uram, és mindent, amit kér, add meg nekik. Ezt kérte Salamon. És valóban képzeld el, Armando, mindent, amit kérsz. Mindent, amit ott szádon megvan. Mindent megad az Úr. És ezt azért mondom így, minden, ami történik most az elkövetkező életemben velem, mindent az Úr megadott nekem. Nagyon komoly szinten. Megyek tovább. Nem tudtuk mi egyébként, hogy hol van a Szentek Szentje. Ami ugye Jeruzsálem leromboltatása után, ugye, ha jól tudom a történelmet, akkor ez az 1500-as években, amit most látsz az állapotában, Szulajmán szultán tette olyanna, amilyen. És a Szentek Szentje, ahol volt, abból hozzáépítették ezt a siratófalat. Tehát az eredeti kövekből van, és hozzá lett építve. És képzeld el, Armando, a 7 éves fiam az Anthony. Az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Oda mentük, mind a két kezünket a kőre helyeztük, a siratófalra. és elkezdtem hangosan imádkozni, és az Anthony is. Hát ami azután történt, Armando, ami azután történt, apa nem érezhetett olyan örömöt, olyan boldogságot, ami azután történt. Képzeld el, a kisfiú maga magától több mint 2 órán keresztül sírt, zokogott. Nem értettük, Armando, nem értettük. Megkérdeztem tőle. Anthony, kincsem, édesem, életem, mi történt, mi baj van? Apa, apa, ha Jézus fogja a kezemet, apa, apa, és sír. Képzeld el, egy olyan érzés jött a szívembe. Uram, uram, köszönöm, uram, neked ezeket, mindezeket a csodákat, uram. Kincsem, mondd el, mit érzel, apa, szeretetet, boldogságot érzek, apa. Apa, itt a szívemben, nem tudom elmondani, nagyon nagy az öröm.
0: Azt a mindent.
1: És sír, apa, becsuktam a szememet, hogy lássam a Jézust, nem láttam, apa. De érzem, hogy fogja a kezemet, apa. 2 órán keresztül, Armando, sírt.

0: Éppen szeretnék kimenni én is, hogy én is ott lehessek a siratófalnál, hogy lássam ezeket a dolgokat, hogy átéljem én is. És ugye azt mondja Jézus,
1: amen,
0: hogy
1: amen,
0: engedjétek
1: amen.
0: Hozzám a gyermekeket.
1: Bravo, amen,
0: és
1: amen, amen.
0: Akkor lesz igazi a hitünk, hogyha olyanok leszünk, mint a gyermekek.
1: A dicsőség az Úrnak.
0: Gyermekek ugye hiszékenyek, és nekünk is úgy kell hinni Jézusban, amen. Mint a gyermekek. És ilyenkor nagyon kimutatkozik, hogy egy gyermeket, hogy meg tud érinteni Isten.
1: Örömmel hallgatlak téged, az Úr előtt mondom. És boldogság, most is látod, visszagondolok, és látom az arcodon, és örülök, hogy az Úrról beszélek, és az evangéliumot tudom hirdetni.
0: Amen.
1: Dicsőség a mennyi atyámnak. Na, Ármando, na, onnantól kezdődött az én életem és a családomé.
0: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem. Tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
0: 100.3 rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt pedig mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
1: Sabbat shalom!
0: Nagyon örülök, hogy így köszönsz, hiszen ez a szokás Jeruzsálemben, Izraelben ilyenkor.
1: Több mint 2000 éve.
0: Ilyenkor szombaton. És te nagyon jártas vagy ezeken a helyszíneken, a bibliai helyszíneken, amik megvannak írva.
1: Amen, amen, amen.
0: Te azon végigmentél a családoddal, és egy csodálatos történetet meséltél el, hogy megváltozott teljesen az életetek Jeruzsálemben. Miután hazajöttetek Jeruzsálemből, hogyan folytatódott tovább az életetek?
1: Azt hagyj szögezzem le, Armando, hogy itt a stúdióban extázisban vagyunk, betöltekezünk a Szent Szellemmel, amen. És hála az Istennek az Úrról, amikor beszélünk, ott a szeretet és a boldogság van. Mert amen. Ahol ketten-hárman beszélnek az atyafiak, az Úr is jelen van. Folytatnám, na nekem onnantól kezdett megváltozni az életem, Armando, képzeld el. Minden, amit abban az időben volt, történt, én sötétségbe jártam, Armando. Ezt komolyan mondom neked. És akkor jutott az eszembe, hogy a pásztorok, amikor gyermek voltam, hogy mire is akartak minket elhívni. De mindegy jó bornak idő kell. Tehát nem, az Úr, megmondom az őszintét, Armando, mert nagyon sok akrocitás kell, hogy érjen minket. Illetve az Úr annyira szeret minket, ugye kérdezem, Armando, egy apa mennyire szereti a gyermekét?
0: Hát mindennél jobban szerintem.
1: Bravo, mint minden normális szülő. De hát az Úr is így szeret minket. Armando, hogyha egy apa a kisgyereke helytelen dolgot csinál, mit csinál vele az apja?
0: Hát rászól, fegyelmezi, próbálja terelgetni a jó útra.
1: Bravo, megdorgálja. Minket is megdorgál az Úr. És kiket dorgál meg az ember? Akiket szeret az ember. De az Úr minket annyira szeret, legyen áldott a mennyatyám, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, a názáreti Jézust. Mert mondja az Úr, legyen áldott. Aki megvall engem az emberek előtt, én megvallom az atya előtt. Hát én megvallak téged, názáreti Jézusom, Uram.
0: Amen.
1: Armando, megváltozott az életem, jó irányba legyen áldott a mennyi atyám. Ugye a rossz is ad, Armando, de az nem tartalmas, nem marad meg. Az minden dugába dől. De amit az Úrtól kapsz, az áldott lesz, és jósá fárkodsz vele, és jövedelmező lesz. Mert ugye, Armando, mindannyiunknak van egy talentuma. Talentum nem azért van, hogy rajta üljünk. Nem azért van. És az Úr, amikor Salamon imádkozott hozzá, és tudod, mit

0: kér salamont? Persze, hogy tudod. Bölcsességet kért. És az úrnak tetszett ez.
1: És kapott.
0: És vele gazdagságot is. Ami se előtte, se utána. Senki olyan bölcs, és senki nem olyan gazdag. Ez így van, Armand?
1: Ez így van, ő a világ legbölcsebb ember.
0: Amen, amen. És most már sokkal másképp látom a dolgokat. Igenis, a Bibliát ki kell nyitni, olvasni. És hagyj ragadja meg az alkalmat, Armando, minden tisztelettel, hogy mert mindenki, aki az úton van, és esetleg külföldre tart autóval, vagy repülővel, vagy esetlegesen műtét előtt van, vagy boldogság előtt áll, házasság előtt, vagy bármi egyéb, segítse meg a mennyei atyám. Na, amit most fogok mondani, Armando, segítse meg a mennyei atyám, hogy értsék, hogy világosítsa meg mindannyiunknak az elméjét.
1: Amen.
0: Armando, ugye mondja az Úr, és benne van a Bibliába. Tehát ez, mert én is úgy tudom, Armando, hogy meg vagy térve. Dicsőség az Úrnak.
1: Amen. Amen.
0: És neked is, gondolom, erős katolikus hittel rendelkeztél, és katolikus volt az egész családod, gondolom én.
1: Régebben igen. Én már képzeld el, hogy a gyülekezetbe emeltek föl engem csecsemőként.
0: Amen, dicsőség az Úrnak.
1: Tehát nekem a családomban pásztorok vannak, amikor Magyarországra érkezett a cigányok között az evangélium a Fardi pásztortól, Isten nyugosztalja, biztos hallottál róla.
0: Igen, igen, igen.
1: Az első szolgálók közt az én nagybácsikáim voltak, meg ugye Esztergomból indult nagy részt ez a gyülekezet.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: Vagyis a Pesten volt, de a több mint egy gyülekezet fele az esztergomiakból állt, és több pásztor is van a családomban, akik nevelkedtek, mint pásztorok, és azok a pásztorok már... Képzeld el, hogy nekem a papám volt a keresztapám, a saját papom.
0: Dicsőség a mennyei atyámnak.
1: És ő vele már úgy volt, hogy nem a templomba vitt be, hanem a gyülekezetbe emelt fel a pásztor.
0: Amen, amen, amen.
1: De ők azelőtt erősen katolikusak voltak, igen.
0: Legyen áldott a mennyei atyám. Szeret benneteket az Úr nagyon.
1: Amen. Téket is.
0: Amen. Hát azt szeretném mondani, hogy ugye a bálványokat, ugye ezt nem én mondom, ki kell nyitni a Bibliát. Amen. És a Mózes a kezdet, ott van a kezdetekben, a Biblia elején, a lapok elején ott van, hogy ne csináljatok magatoknak faragott képet, faragott bálványt. Azt nem értem én, hogyha a Bibliában ez benne van. Miért csinálják ellenkezőleg? Megyek tovább. Tehát a bálvány lehet valakinek a felesége, lehet valakinek a gyermeke, lehet egy autó, vagy lehet bármi egy bálvány. Tovább megyek még. És megkérlek mindenkit tisztelettel, nehogy félreértsétek, amit mondok. És nem szeretnénk senkinek a gyülekezetére, senkinek a hitébe pálcát törni az ő fejére. Hanem muszáj mondjam, el kell mondjam nektek. Mert én is sötétségbe jártam. Az Úr kinyújtsa mindannyiunknak tehát oda nyújtsa az ő kezét. Semmi más nem kell. Megfogjuk, megragadjuk az Úrnak a kezét, és áldottak leszünk. Őszinte leszek veletek. Mesélek egy történetet, légy szíves, Armando, hogy egy picit átgondolják, átértékelje az ember, mert a beszélgetés abból, hogyha valamit azonnal a lényegre törünk, akkor lehet meg se értik. Ugye kell egy példázatot mondani. Hogyha valakinek van otthon egy fatuskója, és ezt a fatuskót kiveszi, és mondja a feleségének, te asszony, fázok, összeaprítottam azt a fatuskot hozzába a tűzre. Rádobja a tűzre, melegszik abból a fából. Majd utána mondja, te asszony, csinálj már nekem egy palacsintát, vagy egy fánkot. Ugye csinál neki? Ugye megint csak abból a fából rak a tűzre. Oda megy a szomszédja, aki asztalos. Most csak mondom, megnevezem, Pistának hívják. Te Pista, odaadod nekem azt a kis tuskót, ami ott van a kert sarkába? Persze, vigyed. Majd elviszi. Majd farag belőle egy Jézust ábrázoló alakot, és majd eltellik egy hét, és a Pista megy, és megvásárolja tőle azt, amit odaadott azt a tuskót. Majd leborul, és imádkozik hozzá, és puszíja, és csókolja. Hát Ármando, mi ennek a történetnek a lényege?
1: Hallgatlak. Mondja csak.
0: Tehát abból a fából, amin melegedett, amin étel süttetett, még leborult. Tehát az Úr az él. Az Úr jelen van az életünkben. Az a szobor nem lát és nem hal. Az, hogy ő könnyezik, gyerekek, ne legyünk olyanok, amik nem vagyunk. Az Úr az él, hisz én voltam Jeruzsálem bármándó, bementem a Szent Sír bazilikába. Őszinte vagyok, üres a sír. És ezt nem csak én mondom, üres a sír, Jézus él, üres a sír. Mint minden évben legyen áldott a mennyi atyám, elzarándokolunk oda, és imádkozunk az Úrhoz.
1: Minden évben azóta kimész Izraelbe?
0: Évente kétszer megyünk ki, háromszor valamiért nem tudunk kimenni, képzeld el, nem tudunk kimenni. Ezt azért mesélem el nektek, Armando, képzeld el, hogy kimentünk, akkor volt a legelső iráni csapás. És a szállodától képzeld el, Armando, 200 méterre robbant a bomba. Tehát mi európai emberek, Armando, hozzá vagyunk szokva a háborúhoz?
1: Nem, én most megmondom őszintén, ez az, ami hátráltat, tehát hogy ki tudnék jutni, de most ebbe a háborús helyzetbe félek kimenni.
0: Megyek tovább, és ő választ kap.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
3: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi minisztere a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az egyszülős csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Sabbat shalom, mivel ma Sabbat shalom van. Azért köszönök úgy, Izraelbe béke szombatot kívánok mindenkinek.
1: Amen, amen.
0: Amen, amen, amen.
1: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és csodálatos történeteket meséltél el nekünk eddig, és hogy nagy álmod volt, hogy kijussál Izraelbe. Még azt a katolikus mi voltodban tetted. És említetted azt, hogy te a tiszta szívedből kérted Istent, hogy adjon neked egy jó feleséget, akkor te már újjászületett keresztény voltál?
0: Nem.
1: De azt még mindig akkor a katolikus életedbe tetted.
0: Így van.
1: Hogy jött a megtérésed akkor ott Izraelbe majd?
0: Így van, így
1: jaj,
0: van.
1: Jaj, akkor folytassuk a történetet. Hú, csodálatos. A feleséged már régebben meg volt térve?
0: Nem, ő se.
1: Őnek is csak jött, hogy menjetek ki Izraelbe.
0: Bravo, így van.
1: Azt a mindenit. Na, így még csodálatosabb ez a történet. Akkor kijutottatok egy csomó helyre, ahol Jézus Krisztus is ott volt személyesen.
0: Amen, meg ahol az Úrnak.
1: Mária hallotta az örömhírt, hogy fiú lesz, így és van. Ő lesz a világ megváltója.
0: Amen, amen, amen.
1: Hogyan halad tovább? Haladnak tovább a dolgok? Most már nagyon kíváncsian várom.
0: Köszönöm szépen, és hadd szögezzem, mert nekem egy megtiszteltetés, hogy itt vagyok, és ugyanúgy örömmel és boldogsággal vagyok itt, hisz én nagyon szeretlek benneteket, és segítse meg a mennyi atyám a te munkásságodat, a te életedet, és az ő tenyerén hordozon téged, és az egész házad népét, kérem a mennyi atyámat.
1: Amen, viszont kívánom, amen.
0: Amen, amen, amen. És ugye ott voltunk Názáretbe, és két napot voltunk Názáretbe. Majd tovább zarándokoltunk, kérlek szépen, Tagbámba. Tagbámba, ott Péternek a háza van. Illetve nincs messze onnál Kapernaum. Uh-huh. És ugye Kapernaum és Tagbán, tehát ott van Péter háza, ahol Jézus rengeteget, tehát ő imádott a galileai felvidéken az igét mondani, illetve hirdetni az evangéliumot. És kezdjük ott, tegyem a szívedet, mert olyan csodálatos, hogy amikor a repülővel Tel Avivban leszálltunk, már ott egymásra néztük a feleségemmel és a gyermekeimmel. Mi ez az érzés? Honnan jön? Tehát Armando, tehát több mint 2000 év telt el, és olyan erősen érzed ott Krisztus jelenlétét, hogy nem lehet elmondani. Ahogy mentünk be. Tehát hozzáteszem, hogy ez egy hatalmas nagy csoda. Ugye meséltem neked még adás előtt, ugye amikor reggel találkoztunk, hogy áldott a mennyi atyám, hogy ő mi nekünk. Tehát ő Anthony Attila családjának. Hogy beléphettünk a Szent Földre. Hisz Mózes a Nébo hegyéről láthatta, és nem léphetett be, és Anthony Attila és a családja beléphetett, legyen áldott a mennyatyám.
1: Amen.
0: Dicsőség a mennyatyámnak. És ott is olyan dolgok történtek, képzeld el, Armando, hogy tehát a Galileai tenger, tehát segítse meg a mennyatyám, hisz úgy informálódtam, hogy neked is nagyon nagy álmod, hogy kimenjetek.
1: Igen, igen, nekem minden álmom, hogy Izraelbe menjek.
0: Segíts a jó Isten, adja a mennyatyám. És képzeld el, van a Galileai tenger, ahol mondta Jézus Péternek, hogy vesd ki a hálódat.
1: Igen.
0: És amikor sok halat, ugye ott volt neki a csoda. És képzeld el, abba a tengerbe, ami tó, csak ugye úgy hívja a Galileai tenger, megyek be, tehát a térdig, a vízbe én, az Anthony, a feleségem és Amina.
1: Azt a mindenit.
0: Hallod? Az az érzés, ami volt, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Nem lehet leírni szavakba. És tudod, mi volt, Armando? Ott rengeteg ember volt, ugye a világ összes tájáról jöttek oda. És jött oda egy hal. És a hal, képzeld el, mintha nézett volna minket, és ott lebegett. Tehát hozzáteszem, rengetegen voltunk a vízbe. És oda jött hozzánk. Uram, köszönöm, mennyatyám, hogy megadattad nekünk. Ezt figyeld, Armando. Bementünk a templomba, imádkoztunk. Majd tovább mentünk, ugye kérlek szépen, a Jordán folyóhoz. Na most figyeld, ez az etalon, ez az íre a pont, ez nekem a minden, ez nekem az életemben a legmagasabb, amit adhat az Úr nekem, legyen áldott a mennyatem. Ugye mondhatod azt, Armando, hogy amikor megszületik a gyermeke az embernek, és fogja a kezébe, egy anya, az a világon a legnagyobb csoda, így van?
1: Amen.
0: Na én, mint apa, én is hatalmas nagy boldogság volt, amikor a gyermeket fogom a kezembe. De most figyeljetek, azt az érzés, amit ott kaptam, nagyobb boldogság volt, mint amikor a gyermekem született.
1: Azt a mindenit. Hát innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dalt, ami Istennek szól, és aztán folytatjuk a beszélgetést Attilával. Tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, és ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy azt mondtad, hogy amikor ott voltatok Izraelbe a feleségeddel, a családoddal, akkor az nagyobb boldogságot okozott, nagyobb öröm volt számodra, mint mikor a gyermeked megszületett. Nem volt ez egy kicsit túlzó kijelentés?
3: Armando, rengetegen voltunk ott a Jordán folyónál, és én és a feleségem megmerítkeztünk. Ugye a gyermekeimnek, mert Anthony 7 éves volt akkor, Amina meg 8 éves. És átöltöztünk fehér ruhába, Armando. És bementünk a vízbe. Imádkoztak és szent éneket énekeltek. Dicsőítik a mennyatyát. Armando, kérdezek valamit. Mennyi idő, amíg lemerítkezel a vízbe?
2: Hát egy pár másodperc.
3: Bravo. Képzeld el, én ahogy lementem a víz mélyébe, megállt az idő, Armando. És ez valóság. Teljes mértékben valóság.
2: Amen.
3: Armando, tudod, mit láttam én ott? Körbe arany láncok voltak körülöttem, Armando. Egy bélyeg volt a homlokomon, Armando. És ahogy jöttem fölfel a víz felszínére, Armando, de hangsúlyozom, nekem nem egy-két másodperc volt, mint hogyha az idő megállt volna. És abba a sötétségbe, mint amikor egy jeges tóból kitörök, mielőtt feljöttem volna, minden lánc szíjjel szakadt körülöttem, a bélyeg szétfoszlott, és nem evilági fényre jöttem, és érzelemre, mint amikor egy jeges tóból kitör az ember, és krisztusi természettel, tehát az ó természetemet ott hagytam, és krisztusi természettel jöttem föl, és nem evilági érzelemmel, és nem evilági fénnyel, és csak annyit mondtam a feleségemnek, megigazolást érzek, és sikítani akartam. Az, amit kaptam ottan, azt az örömöt, azt a boldogságot, mint hogyha meglettem volna részegedve. Hát az a boldogság, amit kaptam az Úrtól, és minden a rossz, ami volt rajtam, azok a láncok, meg voltam kötözve, a bélyeg, ami a homlokomon volt, és mindent az Úr megszabadított tőlük, legyen áldott a mennyatyám. Na ott meghalt az ó természetem, és krisztusi természettel jöttem föl, legyen áldott a mennyatyám.
2: De hogy mentetek oda a bemerítkezésre? Mert ugye itt már a maga a folyamat a kereszténységben az úgy néz ki, hogy az emberek megtérnek, aztán eltelnek hónapok, mire bemerítkeznek. Ti kimentetek Izraelbe, nem megtért emberként, nem újjászületett keresztényként.
3: Így van.
2: Ott láttátok, hogy így csinálják, hogy vesznek fehér ruhát, bemennek a vízbe, és ott bemerítkeznek? Vagy volt valaki idegen vezető?
3: Idegen vezetővel mentünk. És
2: ő mondta, hogy ennek ez a...
3: Képzeld el, hogy azt mondta, hogy ez a folyamata is megszoktak, tehát a Jordán folyó, elnézést, azt elfelejtettem mondani, azon a helyszínen voltunk a Jordán folyóba, ahol Jézus megkeresztelt a keresztelő János. És abba a vízben merítkeztem meg, legyen áldott a mennyatyám. És mondta, hogy ugye időhöz van kötve, amikor menj az ember, hisz te is világjárta ember vagy, és rengeteget utazol a nagyvilágba, és tudod, hogy mindenhez időhöz van kötve. És nekünk is mondta, lehet, hogy nem bírtok megmerítkezni, mert időhöz vagyunk kötve. És Armando, valami csoda folytán mondta, merítkezzetek meg. És legyen áldott a mennyi atyám, megmerítkeztünk. És amikor megmerítkeztünk, és mondom neked, nem e világ érzelem volt rajtam, és nem e világi fényre jöttem ki, ezt az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. De még mindig mesélek neked. Majd beléptünk Jeruzsálembe. Te Jeruzsálembe léptünk be. Tehát olyan erősen éreztük a Jézus jelenlétét, hogy nem tudjuk elmondani neked. Ezt komolyan mondom. Mindenki, aki hallja, azt mondják, hogy jó hallani. De nem csak jó hallani, mert amikor bemegy oda az ember, az az érzelem dús, gazdag dús érzelem. Nem onnan származik. Ugye mondják azt, hogy ott nyitva van, a föld és a menny között van egy csatorna, egy átjáró. Ezt komolyan mondom neked. Mert ugye Dávid fia, Salamon építette csak az Úrnak a templomot. És ugye mit kért Salamon az Úrtól? Uram, ki messzi földről jön, bocsáss meg bűneit, Uram, és mindent, amit kér, add meg nekik. Ezt kérte Salamon. És valóban képzeld el, Armando, mindent, amit kérsz. Mindent, amit ott szádon megvan. Mindent megad az Úr. Amen. És ezt azért mondom így, minden, ami történik most az elkövetkező életemben velem, mindent az Úr megadott nekem. Nagyon komoly szinten. Megyek tovább. Nem tudtuk mi egyébként, hogy hol van a Szentek Szentje. Ami ugye Jeruzsálem leromboltatása után, ugye, ha jól tudom a történelmet, akkor ez az 1500-as években, amit most látsz az állapotában, Szulajmán szultán tette olyanna, amilyen. És a Szentek Szentje, ahol volt, abból hozzáépítették ezt a siratófalat. Tehát az eredeti kövekből van, és hozzá lett építve. És képzeld el, Armando, a 7 éves fiam az Anthony. Az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. Oda mentük, mind a két kezünket a kőre helyeztük, a siratófalra. És elkezdtem hangosan imádkozni, és az Anthony is. Hát ami azután történt, Armando, ami azután történt, apa nem érezhetett olyan örömöt, olyan boldogságot, ami azután történt. Képzeld el, a kisfiú maga magától több mint 2 órán keresztül sírt, zokogott. Nem értettük, Armando, nem értettük. Megkérdeztem tőle. Anthony, kincsem, édesem, életem, mi történt, mi baj van? Apa, apa, a Jézus fogja a kezemet, apa, apa, és sír. Képzeld el, egy olyan érzés jött a szívembe. Uram, Uram, köszönöm, Uram, neked ezeket, mindezeket a csodákat, Uram. Kincsem, mondd el, mit érzel, apa, szeretetet, boldogságot érzek, apa. Apa, itt a szívemben, nem tudom elmondani, nagyon nagy az öröm.
0: Azt a minden.
3: És sír, apa, becsuktam a szememet, hogy lássam a Jézust, nem láttam, apa. De érzem, hogy fogja a kezemet, apa. 2 órán keresztül, Armando, sírt. És azt képzeld el tanúbizonyságnak. Felraktam a Facebook live-ra. Az oldalamra kiraktam. Több mint 40-50 ezer megtekintés volt. Sajnos ugye az új rendszer szerint a Facebookon törlődött az Igen. a videó.
0: Én láttam. Én oda is kommenteltem.
3: Dicsőség akkor. A mennyei atyámnak legyen áldott. Hadd kérdezze meg, Armando. Mert én, amit éreztem ottan, nem lehet leírni. De átjötte a live-on keresztül.
0: Átjött, és rögtön mondtam is, hogy uram, mindenféleképpen szeretnék kimenni én is. Hogy én is ott lehessek a siratófalnál, hogy lássam ezeket a dolgokat, hogy átéljem én is. És ugye azt mondja Jézus,
3: amen,
0: hogy
3: amen,
0: engedjétek
3: amen.
0: Hozzám a gyermekeket.
3: Bravo, amen,
0: és
3: amen, amen.
0: Akkor lesz igazi a hitünk, hogyha olyanok leszünk, mint a gyermekek.
3: A dicsőség az Úrnak.
0: Gyermekek ugye hiszékenyek, és nekünk is úgy kell hinni Jézusban, amen. Mint a gyermekek. És ilyenkor nagyon kimutatkozik, hogy egy gyermeket, hogy meg tud érinteni Isten.
3: Örömmel hallgatlak téged, az Úr előtt mondom. És boldogság, most is látod, visszagondolok, és látom az arcodon, és örülök, hogy az Úrról beszélek, és az evangéliumot tudom hirdetni.
0: Amen.
3: Dicsőség a mennyi atyámnak. Na, Ármando, na onnantól kezdődött az én életem és a családomé.
0: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem. Tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt pedig mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
2: Sabbat shalom!
1: Nagyon örülök, hogy így köszönsz, hiszen ez a szokás Jeruzsálemben, Izraelben ilyenkor.
2: Több mint 2000 éve.
1: Ilyenkor szombaton. És te nagyon jártas vagy ezeken a helyszíneken, a bibliai helyszíneken, amik meg vannak írva.
2: Amen, amen, amen.
1: Te azon végigmentél a családoddal, és egy csodálatos történetet meséltél el, hogy megváltozott teljesen az életetek Jeruzsálemben. Miután hazajöttetek Jeruzsálemből, hogyan folytatódott tovább az életetek?
2: Azt hagyj szögezzem le, Armando, hogy itt a stúdióban extázisban vagyunk, betöltekezünk a Szent Szellemmel. Amen. És hála az Istennek az Úrról, amikor beszélünk, ott a szeretet és a boldogság van. Mert Amen. Ahol ketten-hárman beszélnek az atyafiak, az Úr is jelen van. Folytatnám, na nekem onnantól kezdett megváltozni az életem, Armando, képzeld el. Minden, amit abba az időben volt, történt, én sötétségbe jártam, Armando. Ezt komolyan mondom neked. És akkor jutott az eszembe, hogy a pásztorok, amikor gyermek voltam, hogy mire is akartak minket elhívni. De mindegy jó bornak idő kell. Tehát nem, az Úr, megmondom az őszintét, Armando, mert nagyon sok akrocitás kell, hogy érjen minket. Illetve az Úr annyira szeret minket, ugye kérdezem, Armando, egy apa mennyire szereti a gyermekét?
1: Hát mindennél jobban szerintem.
2: Bravo, mint minden normális szülő. De hát az Úr is így szeret minket. Armando, hogyha egy apa a kisgyereke helytelen dolgot csinál, mit csinál vele az apja?
1: Hát rászól, fegyelmezi, próbálja terelgetni a jó útra.
2: Bravo, megdorgálja. Minket is megdorgál az Úr. És kiket dorgál meg az ember? Akiket szeret az ember. De az Úr minket annyira szeret, legyen áldott a mennyatyám, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, a názáreti Jézust. Mert mondja az Úr, legyen áldott. Aki megvall engem az emberek előtt, én megvallom az atya előtt. Hát én megvallak téged, názáreti Jézusom, Uram.
1: Amen.
2: Armando, megváltozott az életem, jó irányba, legyen áldott a mennyatyám. Ugye a rossz is ad, Armando, de az nem tartalmas, nem marad meg. Az minden dugába dől. De amit az Úrtól kapsz, az áldott lesz, és jósá fárkodsz vele, és jövedelmező lesz. Mert ugye, Armando, mindannyiunknak van egy talentuma. Talentum nem azért van, hogy rajta üljünk. Nem azért van. És az Úr, amikor Salamon imádkozott hozzá, és tudod, mit kér Salamon? Persze, hogy tudod. Bölcsességet kért. És az Úrnak tetszett ez.
1: És kapott.
2: És vele gazdagságot is, ami se előtte, se utána. Senki olyan bölcs, és senki nem olyan gazdag. Ez így van, Armando?
1: Ez így van, ő a világ legbölcsebb ember.
2: Amen, amen. És most már sokkal másképp látom a dolgokat. Igenis, a Bibliát ki kell nyitni, olvasni. És hagyj ragadja meg az alkalmat, Armando, minden tisztelettel, hogy mert mindenki, aki az úton van, és esetleg külföldre tart autóval, vagy repülővel, vagy esetlegesen műtét előtt van, vagy boldogság előtt áll, házasság előtt, vagy bármi egyéb, segítse meg a mennyei atyám. Na, amit most fogok mondani, Armando, segítse meg a mennyei atyám, hogy értsék, hogy világosítsa meg mindannyiunknak az elméjét.
1: Amen.
2: Ármando, ugye mondja az Úr, és benne van a Bibliába. Tehát ez, mert én is úgy tudom, Ármando, hogy meg vagy térve. Dicsőség az Úrnak.
1: Amen. Amen.
2: És neked is, gondolom, erős katolikus hittel rendelkeztél, és katolikus volt az egész családod, gondolom én.
1: Régebben igen, én már képzeld el, hogy a gyülekezetbe emeltek föl engem csecsemőként.
2: Ámen, dicsőség az Úrnak.
1: Tehát nekem a családomban pásztorok vannak, amikor Magyarországra érkezett a cigányok között az evangélium a Fardi pásztortól, Isten nyugosztalja, biztos hallottál róla.
2: Igen, igen, igen.
1: Az első szolgálók közt az én nagybácsikáim voltak, meg ugye Esztergomból indult nagy részt ez a gyülekezet.
2: Dicsőség az Úrnak.
1: Vagyis a Pesten volt, de a több mint egy gyülekezet fele az esztergomiakból állt, és több pásztor is van a családomban, akik nevelkedtek, mint pásztorok, és azok a pásztorok már, képzeld el, hogy nekem a papám volt a keresztapám, a saját papom.
2: Dicsőség a mennyei atyámnak.
1: És ő vele már úgy volt, hogy nem a templomba vitt be, hanem a gyülekezetbe emelt fel a pásztor.
2: Amen, amen, amen.
1: De ők azelőtt erősen katolikusak voltak, igen.
2: Legyen áldott a mennyei atyám. Szeret benneteket az Úr nagyon.
1: Amen. Téket is.
2: Amen. Tehát azt szeretném mondani, hogy ugye a bálványokat, ugye ezt nem én mondom, ki kell nyitni a Bibliát.
1: Amen.
2: És a Mózes a kezdet, ott van a kezdetekben, a Biblia elején, a lapok elején ott van, hogy ne csináljatok magatoknak faragott képet, faragott bálványt. Azt nem értem én, hogyha a Bibliában ez benne van. Miért csinálják ellenkezőleg? Megyek tovább. Tehát a bálvány lehet valakinek a felesége, lehet valakinek a gyermeke, lehet egy autó, vagy lehet bármi egy bálvány.
1: Bravo.
2: Tovább megyek még, és megkérlek mindenkit tisztelettel, nehogy félreértsétek, amit mondok, és nem szeretnénk senkinek a gyülekezetére, senkinek a hitébe pálcát törni az ő fejére, hanem muszáj mondjam, el kell mondjam nektek, mert én is sötétségbe jártam. Az Úr kinyújtsa mindannyiunknak tehát oda nyújtsa az ő kezét, semmi más nem kell, megfogjuk, megragadjuk az Úrnak a kezét, és áldottak leszünk. Őszinte leszek veletek. Mesélek egy történetet, légy szíves, Ármando, hogy egy picit át gondolják, át értékelje az ember, mert a beszélgetés abból, hogyha valamit azonnal a lényegre törünk, akkor lehet meg se értik. Ugye kell egy példázatot mondani. Hogyha valakinek van otthon egy fatuskója, és ezt a fatuskót kiveszi, és mondja a feleségének, te asszony, fázok. Összeaprítottam azt a fatuskot hozzá be a tűzre. Rádobja a tűzre, melegszik abból a fából. Majd utána mondja, te asszony, csinálj már nekem egy palacsintát, vagy egy fánkot. Ugye csinál neki, ugye megint csak abból a fából rak a tűzre. Oda megy a szomszédja, aki asztalos. Most csak mondom, megnevezem, Pistának hívják. Te Pista, odaadod nekem azt a kis tuskót, ami ott van a kert sarkába? Persze, vigyed. Majd elviszi. Majd farag belőle egy Jézust ábrázoló alakot, és majd eltellik egy hét, és a Pista megy, és megvásárolja tőle azt, amit odaadott, azt a tuskot. Majd leborul, és imádkozik hozzá, és puszíja, és csókolja. Hát Ármando, mi ennek a történetnek a lényege?
1: Hallgatlak. Mondja csak.
2: Tehát abból a fából, amin melegedett, amin étel süttetett, még leborult. Tehát az Úr az él. Az Úr jelen van az életünkben. Az a szobor nem lát és nem hal. Az, hogy ő könnyezik, gyerekek, ne legyünk olyanok, amik nem vagyunk. Az Úr az él, hisz én voltam Jeruzsálem bármándó, bementem a Szent Sír bazilikába. Őszinte vagyok, üres a sír. És ezt nem csak én mondom, üres a sír, Jézus él, üres a sír. Mint minden évben legyen áldott a mennyi atyám, elzarándokolunk oda, és imádkozunk az Úrhoz.
1: Minden évben azóta kimész Izraelbe?
2: Évente kétszer megyünk ki, háromszor valamiért nem tudunk kimenni, képzeld el, nem tudunk kimenni. Ezt azért mesélem el nektek, Armando, képzeld el, hogy kimentünk, akkor volt a legelső iráni csapás. És a szállodától képzeld el, Armando, 200 méterre robbant a bomba. Tehát mi európai emberek, Armando, hozzá vagyunk szokva a háborúhoz?
1: Nem, én most megmondom őszintén, ez az, ami hátráltat, tehát hogy ki tudnék jutni, de most ebbe a háborús helyzetbe félek kimenni.
2: Megyek tovább, és választ kapsz. Lehet, hogy nem véletlen vagyok itt. Lehet, nem véletlen. Figyeld, ugye, mint egy jó apa, én is a vér megfagyott bennem. Hát olyan ingerültséget kaptam, Armando, hogy beszaladtam a WC-be hajnalba, és hánytam, nem volt a hasamba ételt, és a gyomor idegbe hánytam, Armando. Ránéztem a gyermekemre, és egyből végigpörgött abba az egy percbe, abba az egy másodpercbe. Uram, mi lesz velünk? Féltem
1: hát
2: az életet.
1: Ez egyértelmű, hát mi nem vagyunk hozzászokva ehhez.
2: Bravo. A feleségem higgadt volt. Képzeld el. Mondjam, mi történt? Mi történt veled? Miért vagy ennyire ingerült? Ugye én vagyok a családnak a feje, és én bele gondoltam, hogy milyen ott a háború, hogy mi is történet. Mert ugye nem olyan rég a Hamas egy támadás hajtott végre, és hogy mi történt ott. Na, imádkoztam az Úrhoz, és levette rólam, képzeld el ezt a félelmet.
1: Igen.
2: És képzeld el, Armando, mert a gyereknek a születésnapja volt. Mit kért, egy gyerek mit kérhet a születésnapjára, Armando?
1: Hány éves?
2: 7, akkor már 8 éves volt.
1: Na, 8 éves születésnapjára. Hát, egy ékszert, egy játékot.
2: Bravo.
1: Egy vagány, mit tudom én, milyen szórakoztató.
2: Bravo.
1: Játékot, kompjútert, ilyesmit.
2: Bravo. Hát ő, tudod, mit kért, Armando? Hát először is úgy kezdődött, hogy böjtölt. Elkezdte februárba a nagybőjt kezdetén, képzeld el, tehát 7 éves, mielőtt betöltötte a 8-at, elkezdett böjtölni. Mit böjtölt, Armando? Amit szeret, édességeket, mindent megvont maga után. Tehát mindent megvont magától.
1: Egyem meg.
2: Őszinte vagyok veled, Armando, kivettem a játszóházat, és ott akartam tartani neki. Azért beszélek múlt időben, majd mindjárt elmesélem. És megyünk a Dabner cukrászdába az a nap, és a tortájáért. Nem tudom elmondani, Armando, az Úr előtt mondom, neked legyen áldott a mennyi atyám. Egy olyan dolog történt, hogy amíg az én feleségem kikérte a szülinapi tortát, én abba a pillanatban megvettem a jegyeket. Abba a pillanatban hazamentem. Mondom, 2 óra hosszátok van, hogy összepakoljatok. Holnap utazunk Jeruzsálembe.
1: Azt a mindenit.
2: Tudod, mit hallottam? Hogy odajön a fiam hozzám, és azt mondja, apa, meghallgatott az Úr. Ezt kértem, hogy ott legyen a születésnapom.
1: Azt a mindenit.
2: Harmadó, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Nem tudom, mi volt rajtam. Fogalmam sincsen. Hanem egy hatalmas nagy érzelem a szívemben, hogy meg kell nyomjam azt a vásárlási gombot, hogy kimenjünk Jeruzsálembe, hogy megvegyem a repjegyet. És ezt kérte a fiam, és ezért bőtölt, hogy ott legyen a születésnapja, ott fújja el a szülinapi gyertyáját a siratófalnál. Na és tovább megyek. Amikor volt ez a támadás, és amikor imádkoztam, és akkor lenyugodtam. Mondom, Uram, a gyermekem azt kérte, hogy ide kijöjjön, ahova leküldted az egyszülött fiadat, és ahova visszajön a názáreti Jézus. Látom a fiamon, hogy a születésnapja, hogy mert ez a háború, a szirénázások voltak, meg mi egymás. Na megint egy csodát fogok mondani neked, Armando. Ugye törölték a repülőjegyet, törölték a járatot, töröltek mindent. Hát kérlek szépen, felvettem a Tel Avivval, kérlek szépen az ottani magyar, segíts nekem Armando, légy szíves, magyar konzullal, így van, uh-huh. Magyar konzullal felvettem a kapcsolatot. És akkor mondta, hogy ott Tel Avivba menjünk, mivel ott olyanok a szállodák, a hotelek, hogy mindegy, egy szép, amikor beraksz egy jégszert, teljes mértékben biztonságban van. Tehát egy maga bombabiztos bunkerrel van ellátva, képzeld el. Na és elmentünk oda Tel Avivba. És olyan nyugodtság volt, képzeld el, hogy ott a tengerpartra kimentünk a családdal, és olyan boldogság, olyan szeretet, ami volt körülöttünk, és amit ott éreztünk, és képzeld el, 3-4 napot ott voltunk, és ez egy csoda volt, hogy megünnepelhettük ott, ebbe a szeretetbe, ebbe az áldott szent földön az ő születésnapját. Tehát felfogtuk aztat, támadás volt, és az Úr megengedte, hogy megünnepelhetjük a gyermekemnek a születésnapját. És itt vagyok a te stúdiódba, és beszélhetünk az Úrról. Tehát hála az Istennek. Az Úr kimenekített.
1: Amen. Amen. Amen.
2: És dicsőség nagyon... az Úrnak. Még azt hagyd mondjam el, hogy mielőtt ez történt, mert extázisba vagyok, és őszinte vagyok, egy nap is kevés lenne erről beszélni.
1: Igen.
2: Tudod, mi történt? Hamarosan
1: lejár a műsoridőnk, úgyhogy ezzel a történettel befejezem.
2: Amen, amen, amen, amen. Tudod, mi történt? Tehát ez pénteken volt, amikor kiálltam a teraszra, és az Úr előtt mondom, Armando, egy hang a fülem mögött, Attila, hazaengedlek a családoddal, és azután fog kezdődni a háború. Az Úr előtt mondom, Armando, ez így volt, legyen áldott a mennyatyám. És szombaton akkor volt a támadás. És amikor hazaérkeztünk, megengedte az Úr, valójában onnantól kezdődött a háború.
1: Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél. Isten áldjon meg téged és a házad népét, a családodat, és kívánom, hogy még nagyon sok csoda történjen az
2: amen,
1: életedben,
2: amen, amen, amen.
1: És még nagyon sok helyen tegyél tanúbizonságot Jézus Krisztusról.

0: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
1: Mi atyád?

amikor meglátta a sokaságot Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek, és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők igazságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A miniszterelnök a pénteki budapesti kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a jelenlegi adatok szerint halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina az erőműben. Amennyiben ez megvalósul, a termelés a jelenlegi 240 megawattról 500 megawattra emelkedhet. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak szüksége van egy nagy atomerőműre, ugyanakkor alaposan meg kell vizsgálni Paks 1 kapacitásait is. Emellett kiemelte, hogy a jövőben fel kell készülni a Duna tartósan alacsony vízállásában adódó kihívásokra. A kormány kétnapos ülésén több a gazdaságot és a lakosságot érintő döntést hozott, jelentették be pénteken délután budapesti sajtótájékoztatón. A kabinet 2027 júniusáig meghosszabbítja a krónikus betegségmenedzsment programot és enyhíti a házi orvosok elszámolási feltételeit. Szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, és hamarosan döntés születik a szociális tűzifa keret emeléséről is. A kabinet 5,5 milliárd forinttal támogatja a debreceni, a Sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtér idei működését. Arról is határoztak, hogy 2027. január 1-e után tilos lesz több vadon élő állatfaj és hibridjeik beszerzése, tartása és cirkuszi szerepeltetése. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAV a Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyékben, elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok SAP és QUAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárhatják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Közlekedési hírek.
3: Ma munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. A Szent Gellért rakparton, a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig a forgalom a villamos sínen halad karbantartás miatt 14 óráig. Lezárják ma 13 órától a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút Lehel utca között. A H5-ös hév szintén 13 órától indul sűrűbben, továbbá egész éjszaka közlekedik. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a Szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
3: Kánikula élénk széllel. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megnövekvő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
4: Rádió Dik. Kerasz ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.

Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek. Most pedig belecsapunk egy olyan nyári jelenségben, amit ti is biztosan észrevettetek, különösen, ha fent vagytok a különböző social oldalakon, Instagram, Facebook vagy TikTok. Nyár van, pörögnek a sztorik, és minden második poszt tengerparton, medencében, koktéllal a kézben készül. Nézzed, hogy valaki a Bali partján sétál, más megy egy luxus szállodába, jelentkezik be, és közben te panelház 7. emeletén ülsz a ventilátor előtt egy hideg ásványvízzel, azon gondolkodva, hogy vajon csak neked nincs pénzed elmenni sehová. Ez az időszak, amikor az emberek, főleg a fiatalok hajlamosak azt hinni, hogy mindenki más jobban él náluk. Hogy mindenki másnak jobb a párkapcsolata. Szebb a teste, gazdagabb az élete, pedig ezeknek a posztoknak nagyon kevés közük van a valósághoz. Egy jól beállított fotó, egy 10 másodperces sztori nem mutatja meg, hogy az illető előtte veszekedés volt a párjával, hogy kiégette, vagy épp kölcsönből ment el nyaralni. A közösségi média egy kirakat. Mindenki azt mutatja, mit szeretne, hogy lássanak róla. És nyáron ez hatványozottan is igaz. A kérdés csak az, hogy mennyire hisszük el, amit látunk. A közösségi média nyomása ilyenkor erősebb, mint bármikor máskor az évben. Ha nem mész el nyaralni, már is le vagy maradva. Ha nincs új fürdőruhás képed, vagy nem posztolsz semmit, az olyan, mintha nem is lenne nyarad. De a valóság az, hogy a legtöbben otthon maradnak, vagy csak közeli tóhoz mennek el egy napra. És ebben nincs semmi szégyelnivaló. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy miért csináljuk ezt. Miért akarjuk azt mutatni, hogy minden rendben van, hogy élünk. Élvezzük a nyarat, miközben lehet, hogy pont az ellenkezőjét érezzük. A közösségi média főleg nyáron gyakran válik egyfajta versennyé. Ki tud szebb képet, érdekesebb helyet, drágább életet vagy különlegesebb programot posztolni. Ez egy hamis valóság, ahol sokszor nem az számít, mi történik, hanem az, hogy hogyan néz ki egy képen. A nyári depresszió, bár furán hangzik, létező jelenség. Sokan ilyenkor érzik magukat a legmagányosabbnak, mert miközben mindenki boldognak tűnik, a közösségi médiában ők nem érzik jól magukat. Pedig ez a kontraszt nem valódi. Ez csak digitális világ torz tükre. Ezért fontos, hogy nem mások nyaralásához, fotóihoz mérjük saját magunkat. A valódi pillanatok sokszor nem posztolhatók. Egy csendes délután a nagymamával, egy séta a barátoddal, séta a városban, vagy egy beszélgetés a testvéreddel, konyhaasztalnál, ezek azok a dolgok, amiket nem lehet befilterezni, de örökre megmaradnak bennünk. És ha már itt tartunk, nem kell, hogy a nyarad instakompatibilis legyen. Nem attól jó egy vakáció, hogy sok lájkot kap, hanem attól, hogy valóban kikapcsol, hogy feltölt, hogy nem kell közben szerepet játszanod. Én azt mondom, próbáljuk meg úgy nyaralni, élni, lazítani, hogy közben nem azt figyeljük, hogy mások mit csinálnak. Hogy merjünk jelen lenni, nem csak a képernyő előtt, hanem egymás mellett is. Merjünk unatkozni, merjünk csendben lenni, merjünk offline lenni. Aki pedig most hallgatja ezt a műsort, lehet, hogy épp otthon van, lehet, hogy dolgozik, lehet, hogy nincs pénze nyaralni, de nyár nem attól nyár, hogy hova mész, hanem attól, hogy hogyan érzed magad. Írjátok meg nekem SMS-ben, ti mit gondoltok erről. Nyomás számotokra is ez a nyári posztolás? Írjátok meg nekem a 06303030 100-as telefonszámon, most pedig szóljanak nektek a dalok. Tavim Bachtáli!

0: mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.
1: 100.3 rádiódik, én Sztojka Armandó vagyok, és ebben az órában egy olyan témát hoztam így az óra végére, ami lehet, hogy elsőre viccesnek tűnik, de közben mélyebb, mint gondolnátok. Ez pedig a nevetés. Pontosabban az, hogy tudunk-e nevetni magunkon. És most én elmondtam a nevet és titulust. Van az a mondás, hogy aki tud nevetni magán, azon kevesebben nevetnek. És ez teljesen igaz. A humor az egyik legerősebb túlélési eszköz, különösen nekünk romáknak. Mert ha megnézzük, a történelmünket tele van nehézségekkel, kirekesztéssel, hátrányokkal, és mégis mi volt az, ami segített túlélni? A család? A zene? Igen. De ott volt mindig a nevetés is. Az a fajta cigányos humor, ami akkor is előjön, amikor már sírni kéne. És ha belegondolunk, ma a közösségi médiában, a TikTokon, vagy épp a konyhában, egy családi ebédnél is, mennyi poén, mennyi beszólás, mennyi cigányosan, őszinte viccelődés megy. Néha túlzásba is visszük, de közben ez egyfajta védekezés is, egy természetes pszichológiai páncél. De amikor jön el az a pont, hogy már nem csak a világon, hanem saját magunkon is tudunk nevetni. Mikor tudjuk azt mondani, hogy igen, ezt most jól elrontotta, de tanulok belőle, és közben még röhögök is rajta. Aki tud nevetni magán, az erős ember. Mert ez azt jelenti, elfogadod magad hibákkal együtt. És pont ettől vagy hiteles. Pont ettől vagy szerethető. Szóval nem csak annyit üzenek, nevedd magad túl komolyan. Néha nézd tükörbe. Csinálj egy idétlen fejet, és nevess egyet. Nem ciki, emberi, sőt, cigányos. Most pedig szóljon nektek egy igazán jó kis dal. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel, és természetesen a következő órában is várlak benneteket hatalmas szeretettel, hiszen egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. És természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szóljanak a slágerek, tavénszasztételbachtálé!

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick. Én Sztojka Armandó vagyok, és ebben az órában egy olyan témát hoztam így az óra végére, ami lehet, hogy elsőre viccesnek tűnik, de közben mélyebb, mint gondolnátok. Ez pedig a nevetés. Pontosabban az, hogy tudunk-e nevetni magunkon. És most én elmondtam a nevet és titulust. Van az a mondás, hogy aki tud nevetni magán, azon kevesebben nevetnek. És ez teljesen igaz. A humor az egyik legerősebb túlélési eszköz, különösen nekünk romáknak. Mert ha megnézzük, a történelmünket tele van nehézségekkel, kirekesztéssel, hátrányokkal, és mégis mi volt az, ami segített túlélni? A család? A zene? Igen. De ott volt mindig a nevetés is. Az a fajta cigányos humor, ami akkor is előjön, amikor már sírni kéne. És ha belegondolunk, ma a közösségi médiában, a TikTokon, vagy épp a konyhában, egy családi ebédnél is, mennyi poén, mennyi beszólás, mennyi cigányosan, őszinte viccelődés megy. Néha túlzásba is visszük, de közben ez egyfajta védekezés is, egy természetes pszichológiai páncél. De amikor jön el az a pont, hogy már nem csak a világon, hanem saját magunkon is tudunk nevetni. Mikor tudjuk azt mondani, hogy igen, ezt most jól elrontotta, de tanulok belőle, és közben még röhögök is rajta. Aki tud nevetni magán, az erős ember, mert ez azt jelenti, elfogadod magad hibákkal együtt, és pont ettől vagy hiteles, pont ettől vagy szerethető. Szóval nem csak annyit üzenek, nevedd magad túl komolyan, néha nézd tükörbe, csinálj egy idétlen fejet, és nevess egyet. Nem ciki, emberi, sőt, cigányos. Most pedig szóljon nektek egy igazán jó kis dal, fogadjátok nagy-nagy szeretettel, és természetesen a következő órában is várlak benneteket hatalmas szeretettel, hiszen egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szóljanak a slágerek, Tavénszasztit Bachtale.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire, jelentette be Stumpf Péter, szegedi országgyűlési képviselő. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van annak a fideszes korszaknak, amikor a nagy beruházók érdekei fontosabbak voltak, mint az emberéletek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. Faápolási munkák miatt az 51 gyávillamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között vasárnap és a következő hétvégén. A jelzett időszakban a 2B villamos két szakaszon, Pesterzsébet Pacsirta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Szeptember 12-én ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén a Budapesti Fesztiválzenekar, ahol bemutatkozik a zenekar most alakult gyermekkórusa is. A koncertet Fischer Iván vezényli. A rendezvény ingyenes, a részvételhez regisztrációra sincs szükség, de a szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak majd. A terrorelhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlan. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Közlekedési hírek.
3: Ma munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. A Szent Gellért rakparton, a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig a forgalom a villamos sínen halad karbantartás miatt 14 óráig. Lezárják ma 13 órától a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút, Lehel utca között. A H5-ös hév szintén 13 órától indul sűrűbben, továbbá egész éjszaka közlekedik. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Groupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
3: Kánikula élénk széllel. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megnövekvő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északkeleti szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.

0: Borba, Borbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Tiszta lappal indulni, lehet-e újra kezdeni bármit az életben? 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött is, egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, tehát még ebben az órában is itt vagyok veletek, és közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek, és megzavarni titeket a zenék közben. Szokták mondani, sosem késő újra kezdeni. De tényleg? Lehet, hogy új életet kezdeni 30 évesen, vagy 50 évesen, túl késő. Vagy ha valaki már ült börtönben, ha valaki egyszer elrontott valamit. Igen, lehet. A legtöbb ember nem azért marad benne egy rossz élethelyzetben, mert nem tudna kilépni belőle, hanem mert elhiszi, hogy már nem érdemli meg az újat. Hogy már késő, hogy már úgyis mindent elrontott. És itt jön be a gondoskodás ereje. Mert az újrakezdés nem úgy tűnik, hogy egyik napról a másikra minden megváltozik, hanem úgy, hogy elkezdesz másképpen látni és önmagadat is. Sokan kérdezik tőlem, mit csináljak, ha elrontottam valamit, ha kihagytam az iskolát, ha belekeveredtem valami rosszba, ha széthullott a család, és erre egy válasz van. Kezd újra, Istennel. Lehet, hogy nem ugyanúgy indulsz, mint más, de az újrakezdés joga mindenkit megillet, és a jó Isten mindenkinek segít. És itt jön a hit, a közösség és az akarat. Mert nem vagy egyedül. Ha elég bátor vagy ahhoz, hogy elismerd, igen, hibáztam, akkor már erősebb vagy, mint hiszed. Az újrakezdés nem a múlt tagadása, hanem annak az elfogadása. Hogy lehet másképp is élni? Szóval, ha most éppen valami nehézben vagy, ne félj újrakezdeni. Legyen az tanulás, munka, kapcsolat, életmód, vagy akár a hited. A tiszta lap nem azt jelenti, hogy nincs múltad, hanem hogy vállalod és tanulsz belőle. Most pedig szóljon nektek egy jó kis dal, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030 százas telefonszámot, ír nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Szóljon a dal! Jamon!

0: mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal fenntartani benneteket, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne habozz, tárcsázd a 0630 30 30 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Tehát csend is lehet válasz. Miért nem kell mindig mindent kimondani? Van egy mondás, a bölcs ember kevesebbet beszél. A mai világban viszont épp az ellenkezőjét látjuk. Mindenki hangos, mindenki véleményt mond, mindenki posztol, kommentel, kiabál, élőzik. De közben elfelejtjük, hogy a csend is lehet válasz. Tehát nem kell mindig info. A csend néha többet mond, mint ezer szó. Amikor valaki bánt, és te nem reagálsz. Amikor vitába keverednél, de inkább hallgatsz. Amikor tudnál válni egy keményet vissza, de inkább méltósággal maradsz csendbe. Ez nem gyengeség, az erő. És főleg ma, amikor annyi zaj vesz körül minket. A csend az egyik leghatalmasabb fegyver. Romák közt is sokszor van szócsata. Családon belül, utcán, közösségi oldalakon. És persze kell beszélni, kell kiállni magunkért. De nem mindenre kell reagálni. Néha épp az a legnagyobb bölcsesség, ha nem mondasz semmit. Ez a mai üzenetem. Tanuljunk meg hallgatni is. Nem csak másokra, hanem saját magunkra. A belső hangra, a csendre. Mert abban ott van az iránytű. Most pedig szóljanak nektek hatalmas lágerek itt a Rádió Dicken. Tavénszasztételbachtále!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: Összesen 104 darab baleseti gócpontot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt három év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góc hely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük, egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta a 8. ahogy M-es jelzésű gyorsforgalmi út is az M0 egyik szakasza. Budapesti Góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal, az ugyan 23. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz, az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Átrendeződik a drágább ingatlanok földrajza. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. A Dunahaus első féléves tranzakciós adatai szerint ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest vármegyéjé 24-ről 33%-ra nőtt. A háttérben egyszerű ok áll, ugyanabból a pénzből az agglomerációban nagyobb ingatlan vásárolható. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. Születésnapi programokkal várja a látogatókat a hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják szombaton és vasárnap.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 rádiódikben.
2: Gyere fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

titta, a titta, ej, de még szebb lány a kis titta, kapita, egy titta, két titta, hát titta, jaj, kergeti, patiti, biti, hegeget, ej, de szép is állat, a titta, jaj, de még szebb lány a kis titta, kapita, egy titta, két titta, hát titta,

Ez a Húzdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

mikor szállt.

kenyefán,

engem. Jaj, de szerelmes vagyok, babám. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiú, mi kóborló gazdag szegény. Az életünk nem

mosoly. Az élettől semmit sem vár. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk.

mágikus lelked mi, bolond fiú, csak hangulat, minden minál. Ne sírj, kislány, minden május tovaszán, ami elmúlt, nem jön vissza soha már. Ha majd halkan jön az alkony, ne vár rám a Dunaparton, csacsika, kicsi kislány. Ne sírj, kislány, felejtsd el a nevemet, nézd az öreg Citadella kinevet. Lesz majd más, ki szeret téged. Látod, kislány, ez az élet, rohanunk.

kurnéken, nem fáj semmi, semmi, de semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, és keresek egy szebb világot, egy szebbet, hol csendes,

0: hat borul. Hamisít minden is, hazuga szó, részegnek.
1: Ez volt a Húsdrá cigány. Holnap délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Emelkedett a Duna vízállása a tegnapi fordulópont után, ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 46 centivel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten minimális 4 centis az emelkedés, Paksnál pedig még nem mértek javulást, ma reggel 7 órakor ugyanakkora, mínusz 127 cm-es volt a folyó vízállása. Érdemi javulás hétfőre várható Paksnál, ekkorra 19 centivel lehet magasabb a folyó a mai értékhez képest. Az előrejelzés szerint ez a javulás csak átmeneti lesz, mert jövő hét közepén ismét apadás várható. Csütörtökre mínusz 111 centis vízállást valószínűsítenek Paksnál. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zuglóváros Központ irodakomplexum beruházásától a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írják, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. 5,5 milliárd forintnyi többletforráshoz jut a Pécs-Pogánya, Debreceni és a Sármelléki repülőtér. Erre azért volt szükség, mert a repülőtereket üzemeltető társaságok fizetésképtelenné váltak volna, ezzel pedig 250 munkahely szűnne meg. A kormány megbízta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert, hogy világítsa át a három regionális repülőteret működtető gazdasági társaságot, és tegyen javaslatot egy átfogó és fenntartható modell kialakítására és üzemeltetésére. A kormány tájékoztatása szerint a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást 2026-ban automatikusan két részletben folyósítják a jogosult családoknak. Az első összeget még a tanévkezdés előtt utalja a Magyar Állam kincstára családi pótlékhoz hasonló módon, míg a második 50.000 forint novemberben utalvány formájában érkezik. A támogatást nem kell igényelni, adómentes, és idén mintegy 400.000 gyermek részesülhet belőle.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Ma sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok közötti maximumokra számíthatunk, napközben azonban 29-34 fokra készülhetünk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: Ma munkanapi menetrend szerint közlekednek a járatok Budapesten, úgyhogy erre kérem, hogy figyeljenek. Kieső villamosok is vannak Újpesten, karbantartási és felújítási munkálatok miatt a 12-es és a 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a forgalom. A villamosok helyett a BKK pótlóbuszokat indít a Lehel tér és Rákospalota között. Metró akadálymentesítés is van az M3-as metró vonalán, a Nagyvárad tér és az Ecseri útállomások bizonyos irányában akadálymentesen átmenetileg nem érhetők el. Illetve nagy körúti fejlesztések is vannak, a József körúton új kerékpársávok és rakodóhelyek kialakítása zajlik, emiatt sávlezárásokra és szakaszos lassulásra kell készülni, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és remélem, hogy mindenkivel minden szuper. Augusztus 8-a van, egy óra múlt pár perccel, és a mai napra is rettenetes meleget jósolnak. Napsütést, picikét felhős időjárásra számíthatunk, és egy picit pár a szél is fújhat, viszont szerintem ennyi forró idő után, amennyit mi átéltünk a múlt héten, valószínű, hogy egy kicsikét jól fog esni nekünk. Remélem, hogy az egész napot majd velem töltitek itt a 100.3 Rádiódikán. Én itt leszek, hozom a dalokat, a jó hangulatot és az utolsó órában egy érdekes témát. Tartsatok velem!

0: Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket, azonnal hozom a friss közlekedési híreket és az időjárást is, csekkoljuk, érdemes lesz fülelni.
1: Időjárás.
0: Ma sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok közötti maximumokra számíthatunk, napközben azonban 29-34 fokra készülhetünk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma munkanapi menetrend szerint közlekednek a járatok Budapesten, úgyhogy erre kérem, hogy figyeljenek. Kieső villamosok is vannak Újpesten, karbantartási és felújítási munkálatok miatt a 12-es és a 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a forgalom. A villamosok helyett a BKK pótlóbuszokat indít a Lehel tér és Rákospalota között. Metró akadálymentesítés is van az M3-as metró vonalán, a Nagyvárad tér és az Ecseri útállomások bizonyos irányában akadálymentesen átmenetileg nem érhetők el. Illetve nagy körúti fejlesztések is vannak, a József körúton új kerékpársávok és rakodóhelyek kialakítása zajlik, emiatt sávlezárásokra és szakaszos lassulásra kell készülni, balesetmentes közlekedést.

0: azaz Patrikám.
1: 100.3 rádiódik romákról nem csak romáknak, sajnos le is kell zárnom az első órát, és emiatt egy picikét szomorú is vagyok, mert nagyon gyorsan eltelt ez az idő, úgyhogy szeretnélek arra kérni benneteket, hogy a következő megszólalásnál is tartsatok majd velem. Kérlek titeket, hogy tényleg mindig, mindig legyetek itt, és hallgatok a 100.3 rádiódiket.
2: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Elkészült a Balaton térségének hosszú távú ivóvízellátását és szennyvízkezelését megalapozó fejlesztési terv. A 4 éves előkészítés 3,2 milliárd forintba került, a teljes beruházás pedig mai árakon 646 milliárd forintból valósulhatna meg. A kivitelezéshez ugyanakkor még biztosítani kell a szükséges, elsősorban Európai Uniós forrásokat, jelent meg a közlemény a Dunántúli regionális vízművek oldalán. A Balaton északi és déli partján egyaránt gondot jelent a vízi közműhálózat előregedés. A vezetékek átlag életkora 50-60 év, így a rendszer egy része ennél is régebbi lehet. A csövek anyagától és állapotától függően optimális esetben 30-50 évente lenne szükség cserére. Románia 4 kővel megrakott uszályt süllyesztett a Dunába, a Bala csatorna közelében, hogy megváltoztassák a folyó sodrását és vizet tereljenek a csernavodai atomerőmű hűtőrendszere felé. A rendkívüli beavatkozásra azért volt szükség, mert a rekordalacsony vízszint miatt fennáll a veszélye annak, hogy az ország villamos energia termelésének ötödét adó létesítmény második reaktorát is le kell állítani. A romániai szakaszon a vízhozam csupán másodpercenként 1400 köbméter, ami kevesebb, mint egyharmada az év ezen időszakára jellemző átlagnak. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM a vízügyi hatóság közreműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok közötti maximumokra számíthatunk, napközben azonban 29-34 fokra készülhetünk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma munkanapi menetrend szerint közlekednek a járatok Budapesten, úgyhogy erre kérem, hogy figyeljenek. Kieső villamosok is vannak Újpesten, karbantartási és felújítási munkálatok miatt a 12-es és a 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a forgalom. A villamosok helyett a BKK pótlóbuszokat indít a Lehel tér és Rákospalota között. Metró akadálymentesítés is van az M3-as metró vonalán, a Nagyvárad tér és az Ecseri útállomások bizonyos irány akadálymentesen átmenetileg nem érhetők el. Illetve nagykörüti fejlesztések is vannak, a József körúton új kerékpársávok és rakodóhelyek kialakítása zajlik, emiatt sávlezárásokra és szakaszos lassulásra kell készülni, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Fatai Anna vagyok. Remélem, hogy minden szuper veletek. Remélem, hogy jól vagytok és jól bírjátok ezt a hőséget, ugyanis egész héten rettenetesen forró volt az idő, és ez tényleg így napközben légkondicionáló nélkül nagyon-nagyon nehéz lehet túlélni. Ilyenkor mindig talácsolok egy hideg gyümölcslevest, egy hideg frissítő üdítőt és rengeteg folyadékot, bármilyen formában szerintem ez jó eső lehet. A lényeg az, hogy igyatok, és tudom, hogy nagyon nehéz, de ha tehetitek, akkor fogyasszatok valamilyen levest, mert az is folyadék, és a szervezetünknek erre rettenetesen szüksége van. Nagyon szépen köszönöm, hogyha az előző órákban velem tartottatok, azonnal indítom a következő órát, érdemes lesz velem tartani.

0: Fatai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és alig vártam, hogy jöjjek hozzátok, és meséljek a friss infókról, közlekedésről, időjárásról. Ha van infótok, 0630-30-30-30-100-as telefonszámra várom nagy-nagy szeretettel és hálával a szívemben. Azonnal indulnak a hírek.
1: Időjárás.
0: Ma sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok közötti maximumokra számíthatunk, napközben azonban 29-34 fokra készülhetünk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma munkanapi menetrend szerint közlekednek a járatok Budapesten, úgyhogy erre kérem, hogy figyeljenek. Kieső villamosok is vannak Újpesten, karbantartási és felújítási munkálatok miatt a 12-es és a 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a forgalom. A villamosok helyett a BKK pótlóbuszokat indít a Lehel tér és Rákospalota között. Metró akadálymentesítés is van az M3-as metró vonalán, a Nagyvárad tér és az Ecseri útállomások bizonyos irányában akadálymentesen átmenetileg nem érhetők el. Illetve nagy körúti fejlesztések is vannak, a József körúton új kerékpársávok és rakodóhelyek kialakítása zajlik, emiatt sávlezárásokra és szakaszos lassulásra kell készülni, balesetmentes közlekedést.

0: 98.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Ezt az órát le is kell zárnom, és a következő órában pedig már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Ez minden hétvégén része, azt gondolom, hogy ez már egy kialakult rendszer, és ez jól is van így, úgyhogy figyeljetek, mert a következő óra kifejezetten romákkal kapcsolatos lesz.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dik. Rólunk neked.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Összesen 104 darab baleseti gócpontot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük, egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta a 8-as, ahogy MS jelzésű gyorsforgalmi út is az M0 egyik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset szám. Az ugyan 23. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz, az M0 jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Átrendeződik a drágább ingatlanok földrajza, a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. A Dunahouse első féléves tranzakciós adatai szerint ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest megyéjé 24-ről 33%-ra nőtt. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra koncentrálnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A megyében Érden történt a legtöbb 100 millió forint feletti adásvétel, ezt Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM a vízügyi hatóság közreműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ez pedig a teljes mentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre, tette hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Ma sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok közötti maximumokra számíthatunk, napközben azonban 29-34 fokra készülhetünk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma munkanapi menetrend szerint közlekednek a járatok Budapesten, úgyhogy erre kérem, hogy figyeljenek. Kieső villamosok is vannak Újpesten, karbantartási és felújítási munkálatok miatt a 12-es és a 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a forgalom. A villamosok helyett a BKK pótlóbuszokat indít a Lehel tér és Rákospalota között. Metró akadálymentesítés is van az M3-as metró vonalán, a Nagyvárad tér és az Ecseri útállomások bizonyos irányában akadálymentesen átmenetileg nem érhetők el. Illetve nagy körüti fejlesztések is vannak, a József körúton új kerékpársávok és rakodóhelyek kialakítása zajlik, emiatt sávlezárásokra és szakaszos lassulásra kell készülni, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem. Hát az a helyzet, hogy ez az óra kifejezetten a roma hírekről szól, minden hétvégén ez van egyébként, és azt gondolom, hogy aki velem tart hétről hétre, az már megtanulta ezt a fajta rendszerességet a mi kis életünkben, így közösen. Én ezt tényleg egy nagyon-nagyon fontos órának tartom, úgyhogy kérlek titeket, hogy továbbra is füleljetek. Mielőtt azonban rátérnénk kifejezetten a roma hírekre, előtte fogunk, kérem szépen, zenélni. És ezek a zenék pedig most következnek itt a 100.3 Rádió Diken.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és azonnal indulnak a roma hírek itt a Rádió Dicken. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos óra, ha lehetne, akkor akár több roma hírt is elhoznék nektek, hogy meg tudjam mutatni, hogy ez mennyire fontos dolog. De hát most egyelőre erre van időnk, úgyhogy figyeljetek, füleljetek, azonnal jönnek a roma hírek itt a Rádió Dicken. Órán emlékeztek a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira a budapesti Ávilai Nagy Szent Teréz templomban, a közösség szervezésében. A szertartást vezette és szent beszédet mondott Székely János, szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Imát mondott Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko, ukrán ortodox parókus, Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter rabbi. A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány ember gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban az SS katonák. 2009-ben szintén augusztus 3-ára virradó éjjel kislétán meggyilkoltak egy roma nőt és életveszélyesen megsebesítették 13 éves lányát. Ez volt annak a támadás sorozatnak az utolsó állomása, amelyben 2008-2009-ben 6 roma ember veszítette el életét. Emlékműsorral és kiállítással tisztelegtek a roma holokauszt áldozatai előtt. Vasárnap délután a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban rendezett emlékműsort a vásárhelyi és a vármegyei cigány önkormányzat. A rendezvényt Ferkovics Menyhért, a vásárhelyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta meg. Vannak napok, amikor nem elég a történelemről beszélni, hanem emberekre kell emlékezni. Ma nem számokat, statisztikákat vagy egyéb döntéseket idézünk fel, hanem édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket és gyermekeket. Embereket, akiknek volt nevük, otthonuk, családjuk és álmaik, amelyeket elvettek tőlük, hangsúlyozta a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban rendezett emlékműsor előtt mondott köszöntőjében Ferenci Gábor. A térség országgyűlési képviselője rámutatott, hogy bár a holokauszról gyakran számokban beszélünk, a valódi tragédiát az emberi történetek mutatják meg. Ilyen például Szettel a Steinbach 9 éves roma kislány története is, akinek arcát egy véletlenül fennmaradt filmfelvétel örökítette meg, miközben Auschwitz felé vitték. Sokáig úgy hitték, hogy egy zsidó gyermek látható a képen, és később derült ki, hogy roma kislány volt. Tekintetében egyszerre volt jelen a félelem, a bizonytalanság és a remény, miközben nem tudhatta, hogy hamarosan ő és családja is áldozattá válik. Magyarország sem maradt ki ebből a tragédiából. Roma családokat gyűjtöttek össze, otthonaikból elhurcolták őket, sokakat a komáromi csillagerdőbe vittek, majd marhavagonokban deportáltak koncentrációs táborokba. Egész családok tűntek el úgy, hogy nem maradt utánuk senki, aki továbbadhatta volna a történetüket. Talán ez az egyik legnagyobb tragédia, amikor nem csak az ember életét veszik el, hanem az emlékét is. A roma holokauszt története hosszú időn keresztül kevés figyelmet kapott, sok túlélő pedig évtizedekig hallgatott, mert a fájdalom kimondhatatlan volt, vagy nem volt, aki meghallgassa őket, mondták el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
1: A miskolci roma szakkollégisták kutató munkáiból megjelent a miskolci görög-katolikus roma szakkollégium lehetőség 2026/2 válogatás a miskolci roma szakkollégisták kutató munkáiból című kiadványa. A kötet a 2026-2025-ös tanév tavaszi félévének záró feladatait foglalja össze. A hallgatók ebben a fél évben a kutatásmódszertan elsajátítását követően a roma közösségekhez, a roma identitáshoz és a fiatalok lehetőségeihez kapcsolódó témákban készítettek tanulmányokat. A kutatások központi kérdése az volt, hogyan látom roma fiatalként a saját közösségemet, identitásomat és lehetőségeimet. Az elkészült írások személyes tapasztalatokra épülnek, ugyanakkor tudományos igényességgel dolgozzák fel a választott témákat. A kiadvány szerzői Szalai Vanessa, Csonka Barbara, Porteleki Vivien, Galambos Noémi, Balogh Petra, Horváth Gerda, Batyi Adrián, Szabó István, Olajos Áron, Lakatos Ruben. A kötet értékes gondolatokat közvetít az olvasók számára, és hozzájárul a roma identitásról, közösségekről és a fiatalok lehetőségeiről folytatott párbeszédhez. Közös gyász, roma holokauszt, a II. Világháború során koncentrációs táborokban meggyilkolt roma áldozatokra emlékeztek Józsefvárosban. Augusztus 2. a roma holokauszt, Porajmosz nemzetközi világnapja. Ebből az alkalomból július 31-én két helyen is megemlékezést tartottak Józsefvárosban. Elsőként a Teleki László téren, a növényekből ültetett roma zászlónál gyűltek össze, ezt követően a Roma Önkormányzat színház termében folytatódott a meleg miatt a rövidre vett megemlékezés. A Teleki téren egy-egy szál virágot helyeztek el az áldozatok emlékére, rövidre fogták a beszédeket, és Horváth Gyula és cigány zenekara is csak néhány szólamot muzsikált. Oláh József, Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnoka beszédében személyes családtörténetét is felidézte. Elmenői Újhartyánban éltek, és a háború idején csak azért menekültek meg a deportálástól, mert a falu sváb lakossága kimentette őket. Beszédében elmondta, hogy a kirekesztés a szavakkal kezdődött, a közöny pedig tragédiához vezetett. Ezzel a közönnyel lehet találkozni akár ma is a szegregátumok és a szegregált iskolák esetében is, mondta el. Oláh Tibor, a Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke röviden az emlékezés fontosságáról beszélt, illetve a küzdelmet hangsúlyozta. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat színház termében Pikó András polgármester mondott köszöntőt. Nem emlékezünk méltóképpen, ha csak a halottakat és az áldozatokat tiszteljük, a leszármazottaikat, az utódaikat nem. Ha a többségi társadalom előítéletes a romákkal szemben, akkor ugyanazt a bűnt követjük el, ami a II. Világháború borzalmaihoz vezetett, mondta el. Kantó Abigail írónő a roma holokauszttal kapcsolatos gyűjtéseiből olvasott fel egy részletet, az eredetileg estére tervezett fórumot azonban a rendkívüli meleg miatt szeptemberre halasztották.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

vagyok itt a mikrofon mögött. Hálás vagyok, hogy velem tartottatok ebben az órában, tényleg nagyon fontos órának tartom. A következő alkalommal a következő órában fogunk találkozni, ugyanis minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig várlak benneteket sok szeretettel, friss hírekkel, időjárás, közlekedés, és az utolsó óra pedig mindig egy dumcsis óra lesz, amikor fontos infók jutnak el hozzátok. Úgyhogy ez fog most következni. Köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottál, és a következő órában Tali!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 185 tonna hal pusztult el a réti majori és rétszélesi halas tavakon az elmúlt hetekben a súlyos vízhiány következtében. A közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot, mondta Lévai Ferenc, az Aranypont halászati ZRT vezérigazgatója az MTI-nek szombaton. Tájékoztatása szerint több tó kritikusan sekély, egyes tavakban teljes vagy részleges halpusztulás következett be. A veszteség nem csak piaci méretű halakat érint, jelentős kár keletkezett az egy és két nyaras növendékállományban, valamint a több éves tenyészhalakban, ezek pótlása pedig több évet vehet igénybe. A halgazdaság területén 800 hektárnyi vízterülettel rendelkeznek, a feltöltésükhöz 10,5 millió köbméternyi víz kell, és 5 millió köbméter víz szükséges a vízszint fenntartásához. Jelenleg nagyjából 3 millió köbméternyi víz maradt a tavakban. Vasárnap ismét kezdetét veszi a Mozi-sziget a Margit-szigeti atlétikai centrumban, mely idén a korábbi évekhez képest 3 nappal tovább, augusztus 25-éig tart. A kínálatban összesen 16 film szerepel a világ minden tájáról. Visszatért a programba Franciaország és Szlovákia, és újonnan csatlakozott Lettország és Törökország is. A Margit-szigeti Mozi-sziget filmjeinek listáját a Mozi-sziget Facebook oldalán találják. A Magyar Államkincstár augusztus 14-én indítja el a közvetlen agrártámogatások egy részének előrehozott kifizetését. Így a korábban megszokott októberi időpont helyett már augusztus közepétől pénzhez juthatnak az érintett gazdálkodók. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter péntek esti Facebook videójában azt mondta, az előleg mértéke akár 75% is lehet. Bóna Szabolcs jelezte, elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatását utalják, augusztus végén pedig megkezdődik az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás kifizetése is. Ezzel összesen mintegy 106 milliárd forint érkezhet meg a jogosultakhoz a korábbi éveknél hetekkel hamarabb.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok közötti maximumokra számíthatunk, napközben azonban 29-34 fokra készülhetünk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma munkanapi menetrend szerint közlekednek a járatok Budapesten, úgyhogy erre kérem, hogy figyeljenek. Kieső villamosok is vannak Újpesten, karbantartási és felújítási munkálatok miatt a 12-es és a 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a forgalom. A villamosok helyett a BKK pótlóbuszokat indít a Lehel tér és Rákospalota között. Metró akadálymentesítés is van az M3-as metró vonalán, a Nagyvárad tér és az Ecseri útállomások bizonyos irány akadálymentesen átmenetileg nem érhetők el. Illetve nagy körüti fejlesztések is vannak, a József körúton új kerékpársávok és rakodóhelyek kialakítása zajlik, emiatt sávlezárásokra és szakaszos lassulásra kell készülni, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és hát említettem nektek, hogy ebben az órában bizony egy olyan témát hoztam nektek, ami nagyon-nagyon fontos és hasznos. Olyan szintű hőségen mentünk keresztül szerintem ezen a héten, hogy ez valami kegyetlen, és már ez a múlt héten elkezdődött egyébként. Azóta tartjuk magunkat, szóval szerintem nagyon ügyesek vagyunk, de nagyon fontos, hogy ne csak magunkra, hanem másokra is figyeljünk, ha tehetjük. Azonban, mivel hogy ilyen forróság van, és nagyon erős az UV-sugárzás, egy fontos témával jöttem hozzátok, amit nem győzök hangsúlyozni. Az első ilyen dolog az, hogy fogyasszunk rengeteg folyadékot, a másik pedig a fényvédő használata. Mert hogy vannak olyan testrészek, amiket abszolút kihagynak a fényvédő használatát illetően, és ez egy nagy hiba. A fényvédő használata ma már alap, mégis rengetegen rontják el, hogy egy vagy több kulcsfontosságú terület egyszerűen kimarad. Szakértők szerint éppen ez az apró hiba növelheti jelentősen a bőrrák kockázatát, és szerintem egy olyan időszakban élünk, amikor nem győzzük hangsúlyozni, hogy használjatok napfényvédőt. Sokan rutinszerűen kenjük magunkat fényvédővel, a lakásból kilépve, különösen, ha strandolni készülünk, de a hétköznapi rohanásban már kevésbé figyelünk oda a részletekre. Gyorsan felvisszük a krémet az arcra, esetleg a karra, lábra, és akkor azt hiszük, hogy megtettük, amit meg kell. A probléma azonban az, hogy ilyenkor gyakran maradnak teljesen fedetlen bőrfelületek. És ez nem csak esztétikai kérdés, a szakértők szerint az egyik leggyakrabban kihagyott, mégis kritikus terület a fejbőr, beleértve a hajválasztékot és a hajvonalat. Gyakran látok bőrrákot homlokon, közvetlenül a hajvonalnál, mondja dr. Joshua Zeichner, a New York-i Mount Sinai Kórház bőrgyógyászati docense. Ő hozzáteszi egyébként, hogy fontos, hogy a fényvédőt a hajvonalba alaposan masszírozzuk bele, vagy pedig sprét használjunk, mert hát így könnyebben eljut ezekre a területekre. A fejbőrvédelme nem csupán leégés elkerülése miatt fontos, ez a terület a bőrrák egyik gyakori megjelenési helye, különösen a melanóma esetében, amely az egyik legveszélyesebb típus. Egy 2021-es kutatási áttekintés szerint a fejbőrt érintő melanóma nem csak gyakoribb a férfiaknál, de agresszívabb is, mint a testrész más, vagy a test más részein jelentkező változatai, ráadásul gyakran később észlelik, mivel ugye a haj eltakarja. A szakértők ezért azt javasolják, hogy ne csak fényvédőt használjunk ezeken a területeken, hanem rendszeresen ellenőriztessük a bőrünket bőrgyógyásszal, és ha tehetjük, viseljünk sűrű szövésű kalapot is. Nagyon-nagyon fontos, én is azt gondolom, már eleve az is, hogyha megyünk ki a napra, és ugye már ugye elképesztő milyen UV-sugárzás van, ne felejtsetek el sapkát vinni, teljesen mindegy miért, ha lehet, akkor ugye sűrű szövésű legyen, ahogy a szakértő is elmondta. Én is általában vagy gyorsan fölkapok egy baseball sapkát, vagy kalapot, vagy pedig egyébként van kifejezetten olyan horgász sapka, amiben már van UV-szűrő is. Tehát ezekre nagyon figyeljetek oda, mert hát tényleg olyan erős az UV-sugárzás, hogy a héten többször hallottam a neten is, tévében is, mindenhol is, hogy egészen hetes szintig ment fel. Szóval azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos a védekezés, és ne ilyen apróságokon múljon a védelem. Menjünk el zenélni egy kicsit, aztán még mesélek erről a témáról.

ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg legyen rajtunk sapka. Mindazon kívül, hogy bekened magad és a többi, legyen rajtatok sapka mindazonáltal, hogy véd az UV-szűréstől. Nagyon-nagyon sokat segít az, hogy bevizezve vissza tudod rakni a fejedre, és akkor a napszúrástól is óv. Ami azért, legyünk őszinték egymással, nagyon-nagyon rossz tüneteket hoz. Én egyik nyáron sajnos kaptam napszúrást, és szerintem, sőt, jelentsük ki, nem én vagyok az egyetlen, nagyon sokan kaptunk már napszúrást. Hány inger, rosszul lét, szédülés, fejfájás, egy egész napig volt nekem, aztán utána egy kicsit jobb lett. De hogy tényleg nyáron erre is nagyon kell figyelni, és hát vannak más területek is, amelyeket észrevétlenül kihagyunk naptejezés közben. Nem a fejbőr az egyetlen. Számos olyan terület van, amelyről egyszerűen csak elfelejtkezünk, de nagyon fontos lenne a védelem. A következő is egy olyan terület, amiről nem is gondolnátok, pedig ha belegondoltok. Na mindegy, ez nem más, mint az ajak. Például különösen veszélyeztetett terület. Sok páciensnél láttunk rák megelőző és daganatos elváltozásokat ezeken a területeken. Elfelejtik a naptej ajakápolót, mondja el Tiffany G. Libby, a Brown Dermatology szakértője. A fülek, az orr és a szemhéjak szintén kritikus pontok. Dr. Libby szerint sebészként aránytalanul sok bőrrákos esetet lát ezeken a helyeken, amelyek folyamatos UV-terhelésnek vannak kitéve, miközben sokan nem kenik be őket rendszeresen. A hát felső része ugyancsak problémás zóna, mivel nehezen elérhető, sok esetben foltok maradnak rajta fedetlenül, nagyon nehéz úgy felvinni a fényvédőt a hátunkra, hogy semmi ne maradjon ki. Ezért kérik, vagy hát mondják azt, hogy ha lehet, akkor kérjünk segítséget a párunktól, családtól, hogy kenjék be a hátunkat. A fényvédő pedig nagyon fontos, hogy csak akkor működik, ha jól használjuk. A naptáj hatékonysága nem csupán a termékektől függ, hanem attól, hogyan használjuk. A napi következetes naptáj használat kimutathatóan csökkenti a melanóma és a laphámsejtes karcinóma kockázatát, hangsúlyozza dr. Libby, hozzátéve, hogy ez egyben az első számú öregedésgátló beavatkozás is, hiszen a bőröregedés akár 80-90%-át az UV-sugárzás okozza. Ennek ellenére sokan nem visznek fel elegendő mennyiséget, a szakértők szerint a legtöbben csupán a szükséges adag 25-50%-át használják ki. És egyébként például világsztárok is védekeznek a napfény ellen, például Anne Hathaway-ről az utóbbi időben rengeteg olyan paparazzi kép került ki, nem tudom, hogy ti szembe találkoztatok-e már azokkal, amikor konkrétan fekete esernyővel áll a nap alatt, nagy kalappal, napszemüveggel, hosszú UV-szűrős ruha van rajta, még a nyaka is körbe van tekerve, gondolom az arcát pedig ezerrel bekente naptejjel. És hát nézzétek meg az arcát, olyan az arca, mint hogyha egy pillanatot sem öregedett volna. Nyilván azért a világsztárok ott olyan beavatkozásokat tudnak igénybe venni, amiket mondjuk mi így idézőjelesen átlagemberként nem tudunk, de nagyon sokat számít a megelőzés. És hát vannak apró trükkök is, amelyek sokat számítanak. A következő megszólalásban erről is mesélek nektek.

0: Ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket. Na hát ebben a megszólalásban és ebben az órában a napfényvédő használatát hangsúlyozom. Mondtam, hogy a szánkat is kenni kell, olyan labellókat már lehet kapni, amelyekben van naptáj, és nagyon fontos, hogy a fejbőrünkre is figyeljünk, legyen rajtunk kalap, fogyasszunk elegendő folyadékot, és hát vannak apró trükkök, amelyek sokat számítanak. A megfelelő mennyiség kulcsfontosságú. A test teljes felületére nagyjából egy feles pohárnyi fényvédő szükséges, míg az arcra egy kisebb éremnyi anyag. Hát azt mondják egyébként a szakértők, hogy úgynevezett két ujja szabályt javasolnak, húzzunk egy csíkkrémet a mutató és a középső ujjunk teljes hosszán, ez általában elegendő az arc befedésére. Az újrakenés legalább ennyire fontos, 2 óránként kell újra ismételni a bekenést, mert hogy izzadunk, úszunk, hogyha strandon vagyunk, idővel a kémiai fényvédők inaktiválódnak, az ásványi alapúak pedig összecsomósodnak, így elveszítik a hatékonyságokat. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fényvédő használata önmagában nem elég. Kombinálni kell kalappal, napszemcsivel, árnyékkereséssel, különösen a legerősebb UV-sugárzás idején, de szerintem egyébként az a legjobb, hogyha tehetitek, hogy akkor ne menjetek a tűző napra. Ez nagyon fontos. Talán a legmegdöbbentőbb adat, hogy egy kutatás szerint az emberek szabadon lévő bőrfelületeinek akár 20%-át nem fedik le. Megfelelően ez pedig azt jelenti, hogy hiába használunk magas faktorszámú naptejet, ha közben foltokban teljesen védtelenek vagyunk. A tanulság egyszerű, mégis könnyen megfeledkezünk róla. A fényvédelem nem csak arról szól, hogy használjunk naptejet, hanem arról is, hogy hogyan. Fejbőr, száj, fülek, mindenféle olyan területek, amelyek egy kis extra odafigyelést igényelnek. Ha ezeket sem hagyjuk ki, már is sokkal többet tettünk a bőrünk egészségéért, mint amennyit a legtöbben. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogyha tehetitek, akkor ti is kenjétek magatokat, vegyetek fel kalapot. És tényleg legyen rajtatok napszemüveg, így vigyatok rengeteget, nagyon-nagyon sok folyadék fogyasztásra tanácsolt, és hát nagyon vigyázzatok magatokra is, egymásra is. Még egyébként így, 6 óra környékén is rettenetes a hőség, úgyhogy tényleg nagyon vigyázzatok magatokra, családra, másokra, kutyákra, állatokra, akik kint vannak, főleg, ha tehetitek, vigyétek őket be, és sok-sok-sok-sok-sok folyadék, nem győzöm hangsúlyozni. Kitartás nektek, drága Rádiódik hallgatók, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, millió puszi nektek, sziasztok!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Schönen Romale!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megszüntette a Lounge Event Kft.-vel fennálló keretszerződését a miniszterelnökség. A pénteki kormányzati közlés szerint a döntés oka, hogy a vállalkozás ellen július 8-án végrehajtási eljárás indult. A társaság azonban ennek részleteiről sem a vonatkozó jogszabály, sem a szerződés alapján fennálló együttműködési kötelezettség ellenére nem tájékoztatta a miniszterelnökséget. A tárca ezért arra jutott, hogy a szerződés nem tartható fenn. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge csoport az elmúlt években meghatározó szereplője volt az állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások piacának. Többek között központosított beszerzési rendszerében nyertek el állami megbízásokat. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zuglóváros Központ irodakomplexum beruházásától a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írják, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg. Augusztus 13-án Perszeida estet rendeznek az Óbudai Poláris Csillagvizsgálóban, ahol a Perszeidák meteorrajának maximuma mellett a Szaturnuszt és a nyári égbolt látványosságait is megfigyelhetik az érdeklődők. A bemutatón az észlelő teraszon és a kupolában csillagkép ismertetés, meteor észlelési útmutató és távcsöves bemutató várja a látogatókat a Magyar Csillagászati Egyesület tagjainak közreműködésével. Az eseményre érdemes polifommal vagy hálózsákkal készülni. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Anna vagyok, üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit. Augusztus 8-a szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában programajánlóval és természetesen remek zenével várom önöket. Indítsunk is egy nagyon érdekes jazz eseménnyel, amely a Budapest Jazz Clubban lesz augusztus 12-én, tehát jövő hét szerdán 20 óra 30 perctől. Kiemelkedő jazz művészek találkozása, akik pályafutásuk során a hazai és a nemzetközi jazz élet meghatározó szereplőivé váltak. A Frankfurtban élő, világhírű, rendkívül aktív, számos nemzetközi fesztiválon szereplő szaxofonos Tony Lakatos évtizedek óta a világ egyik legelismertebb jazz muzsikusa, még Szakcsi Junior, a magyar jazz egyik legsokoldalúbb zongoristája, akinek bebopban gyökerező, mégis rendkívül személyes játéka méltó módon viszi tovább édesapja Szakcsi Lakatos Béla örökségét. A triót Lakatos Pece Krisztián Gőgön és Balázs Elemér dobon egészíti ki, akik a hazai jazz élet nemzetközileg is elismert művészei. Kiforrott kamarazenei érzékenységgel és kivételes improvizációs készséggel. A koncerten a tradíció és a modern jazz időtálló stílusjegyei találkoznak egy mai friss megközelítésben. A klasszikus jazz nyelv, a magas szintű spontán párbeszéd és a zenészek egyéni hangja egyszerre idézi meg a műfaj legszebb hagyományait, miközben új perspektívába helyezi azokat. Ez az este nem csupán virtuóz szólókról, hanem a közös zenélés öröméről, az egymásra figyelésről és a jazz legnemesebb kamarazenei értékeiről szól. Tehát akinek felkeltettem a figyelmét, azt szeretettel várják jövét szerdán 20-ra 30 perctől Tony Lakatos és a Szakcsi Junior Trio a Budapest Jazz Clubban.

Rádiódik. Kökény Anna üdvözli Önöket az FM 100.3 Rádiódik program ajánlójában. Augusztus 15-én szombaton reggel 9-től délután 15 óráig vezetett túrák Budapest környékén címmel indul séta a Koránszki utca 13 szám alól Budapesten a 8. kerületben, de lássuk is a meghívót. Józsefváros lakossági túra programjai idén nyáron is számtalan élményt kínálnak, a már megszokott programokon túl új kalandokkal, éjszakai túrákkal, bringás kirándulásokkal és különleges közösségi élményekkel. Tettük teljessé és izgalmasabbá kínálatunkat. A túrákon a józsefvárosi lakosok ingyen vehetnek részt. Barangolj velünk, a bükkös patak mentén fedezd fel a vasas szakadék vadregényes világát, bringáz és strandolj Kisorosziban, vagy csatlakozz egy varázslatos Szent János bogár leshez Visegrádon. Na ez érdekesen hangzik, ilyet még nem láttam, hogy meg lehet nézni a Szent János bogarakat. Augusztus 15-én szombati túra kalandot kínálnak az érdeklődőknek. A túra sorozat 10. túráján Szokolya és Verőce között barangolunk, ezúttal a Dunakanyar panorámáját egy távolabbi kilátópontról is megcsodáljuk. Látnivalók Szokolya, Morgópatak völgye, Nagykőhegy, illetve Magyar Kút, Verőce Dunaparti része. A túra végén opcionálisan lehetőség lesz Verőcén strandolni, ebédelni pedig a Dunaparton. Találkozót és úti tervet is megjelölnek a meghívásban Vác. Vasútállomásról együtt indulunk Szokolyára vonattal. A túránk Verőce vasútállomáson ér véget, ahonnan Vácra, a kiindulási pontra vonattal érkezünk vissza. A távolság 12 kilométer, 220 méter szint emelkedéssel egy irányú túrán. Szerintem, aki túrázó, annak ez sokat mond, nekem ezek most ilyen nagyon furcsa számok voltak. Szóval, akit érdekel ez a kirándulás, azt várják a vezetett túrák Budapest környékén programba augusztus 15-én szombaton reggel 9 órától.

0: Rádiód, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik program ajánlójában. Üdvözlöm a hallgatókat, és egy nagyon izgalmas élménnyel megyünk tovább, mert hogy augusztus 12-én szerdán 20 órától fél 11-ig a Várkert bazárba izgalmas eseményt írtak ki. Belédestem vetítés előtti beszélgetéssel. Tehát nem csak a filmet lehet megnézni, hanem beszélgetés is lesz. Lássuk csak, hogy ez mit tartalmaz. Várunk mindenkit, aki szívesen nézne filmet a szabad ég alatt Budapest szívében egy csodaszép panorámás, kutyabarát helyszínen. A romantikus vígjátékban Ruyder Vivien sikeres színésznőt alakít, a nőcsábász kollégát megformáló Szabó Klimmel Tamás mellett. A szerelmes párt játszó két színész azonban a való életben ki nem állhatja egymást. Eszter a forgatás végén váratlanul balesetet szenved, fejsérülése miatt amnéziába esik, és a fejében összekeveredik a film és a valóság. A Belédestem rendezője Tiszeker Dániel, aki korábban 2021 és 22 legsikeresebb magyar filmjeit, a Nagy Karácsony és a Nyugati Nyaralás című végjátékokat készítette. A vetítés előtt a film egyik alkotójával beszélgetnek, aki betekintést enged a film kulisszái mögé, és mesél majd az előkészületről, a forgatásról és a film utóélettéről is. A beszélgetés 20 órakor, a vetítés pedig 21 órakor kezdődik. Tehát Várkert Bazár, augusztus 12-e, szerda 20 óra.

0: kényelmes lenni.
1: Szapát hívtunk enge.
2: 100.3 Rádiódik.
3: Kökény Anna vagyok, és folytatódik a program ajánló itt az FM 100.3 Rádiódikben. Hát elég meleg volt egész héten, és nekem nagyon furcsa volt, hogy tell time partira invitálnak minket a Habibi Sky Barban. De hát miért pont tea time-ra? Bár van, aki esküszik rá, főleg távol-keleten, hogy a nagy melegben nem hideget kell inni, hanem igenis meleg teát kell. Sőt, ezeken a helyeken nagy pohár langyos, de inkább meleg vízzel kezdik a napot, mert hogy ez a hőmérséklet áll legközelebb az emberi testhőhöz. Nos, hogy ez igaz, ezt érdemes akkor kipróbálni a Holló utca 6 szám alatt vasárnap, vagyis holnap 5 órától, amikor is egzotikus arab teákkal fogják kínálni a vendégeket. Én bevallom, hogy ilyenkor nem szívesen nyúlok forró italhoz, de ez a mostani hét, ez a meleg megtanított minket arra, hogy érdemes bármit kipróbálni ez ellen.

0: Sokat vártam a szépre, és egy helyben álltam, miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Budapesten továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, marad az energiatakarékos közösségi közlekedési menetrend, szünetel a díszkivilágítás, és egyelőre a szökőkutakat sem kapcsolják vissza. Hozzátette, a főváros közben stabilan biztosítja az ivóvízellátást, és takarékos öntözéssel védi a zöld felületeket. Karácsony Gergely szerint a krízis kezelése megmutat, milyen fontos a kormány és az önkormányzatok együttműködése. Nem történt szabálytalan vízhasználat a CETL debreceni gyárában, közölte a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatója, miután egy környezetvédelmi egyesület videófelvételeken kifogásolta a nagy mennyiségű víz elfolyását a vízkorlátozások idején. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által közzétett felvételeken az látható, ahogy a CETL kettes kapujának közelében lévő vízóra folyamatosan pörög, a víz pedig egy vastag csövön keresztül egy csatornába ömlik. Az egyesület szerint 41 óra alatt közel 4,5 millió liter víz távozott a rendszerből, miközben a városban vízkorlátozás van érvényben. Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a folyamatnak nincs köze az akkumulátorgyárhoz, a folyamat a hálózat karbantartását szolgáló technológiai mosatás része. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pestvár megyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlan. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádió Dikben. Augusztus 8-a szombat van, is 19 óra múlt, és egy igazán izgalmas eseménnyel érkeztem. Mindörökké Tangó Klub, tangó szépkorúaknak augusztus 12-én szerdán 15 órától a Horánszky utca 13 szám alatt. És akkor lássuk is a részleteket. 2024 elején indult el a nyugdíjasoknak szóló tangó oktatás a H13 kultpontban. Azóta a csoportból egy jó hangulatú közösség formálódott, akik magukat találóan Mindörökké Tangó Klubnak nevezték el. Júniustól folytatódtak az órák ugyanitt, változatlan lelkesedéssel. A tangó nem csupán egy tánc, hanem egy út a test, a lélek és a szellem harmóniája felé. Egyszerű és szabadon alkalmazható mozgás készlete, valamint az egymásra figyelés, együttműködés és szavak nélküli kommunikáció teszi különlegessé. Nem véletlen, hogy a tangó terápiás hatásait egyre több orvosi és tudományos kutatás igazolja világszerte. Idősebb korban különösen értékes lehetőséget nyújt, nem megterhelő korhatár nélkül gyakorolható, rendszeres művelése fizikailag és mentálisan is jótékony hatású. Akit tehát érdekel ez a program, augusztus 12-én szerdán a Horánszky utca 13 számolán várják 15 órától.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió D program ajánlójában. Holnap délelőtt 10 órakor érdemes a Dankolca 18 szám alá ellátogatni, mert hogy kertélmény programot kínálnak. De mi is ez? Gyere el a Dankó udvarba, ahol közösen fedezzük fel a kertet minden érzékszervünkkel. Megfigyeljük a növényeket, meghallgatjuk a kert hangjait, megérezzük az illatokat, megkóstoljuk, amit a kert ad. És közben egyszerű gyakorlatokkal kikapcsolódunk a hétköznapokból. A program része a közös kertészkedés is. Ültetünk, gondozunk, betakarítunk és kóstolunk. Nem kell semmilyen előzetes tudás vagy kertészeti tapasztalat. Mindenki a saját tempójában kapcsolódhat be. Legközelebb augusztus 9-én, vagyis holnap, vasárnap 10 órától, a programon 16 éves kortól lehet részt venni. A foglalkozás nem minősül pszichoterápiának vagy egészségügyi ellátásnak, és nem helyettesíti a pszichológiai vagy pszichiátriai kezelést. Ezt egyáltalán nem értem, miért írták bele a meghívóba, de azt aláírom, hogy mindenféle félreértést érdemes elkerülni. Szóval holnap délután 10 óra kertélmény program a Dankó utca 18-ban.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint tennek vég.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Mindig van egy pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz.

0: amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádiódikben. Kökény Annát hallják augusztus 15-én, és jövő hét szombaton kreatív alkotónap, életfa festés a Szarvas Gábor út 2 szám alatt a 11. kerületben, de lássuk is a meghívót. Próbálj ki egy különleges festési technikát Kovács Krisztina, a színes varázslat megálmodójának vezetésével. Az életfa mintáját ausztrál őslakosok pontozó technikájával készítjük el, amely kikapcsolódást, relaxációt, segítő tevékenység, nyugodt és könnyen elsajátítható. Festői tapasztalat nem szükséges, Krisztina lépésről lépésre segít, így minden résztvevő elkészítheti saját életfa képét, amelyet haza is vihet. A közös alkotás jó lehetőség a kikapcsolódásra, a feltöltődésre és egy új kreatív technika megismerésére. A foglalkozás kis csoportban történik, a helyek korlátozottak, ezért érdemes időben jelentkezni az info@egészseghit.hu e-mail címen. Tehát 2026. augusztus 15-én délelőtt 10 órától 15 óráig, helyszín 11:25 Budapest, Szarvas Gábor út 2, Tündérbölcső családi központ.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Az És.pont alapítvány szeretettel meghív minden érdeklődőt Farkas Noémi grafikai sorozatából rendezett a Hüvelykujjak című kiállítás megnyitójára. A program helyszíne az És.pont alapítvány galériája, Esztergom, Szent Miklós utca 1 szám. 18 órakor hivatalos megnyitóval indítanak, a kiállítást megnyitja Guba William művészettörténész. Zenél Sunguró Fatime, szaxofon művész. 19 és 20 óra között Sunguró Fatime koncert lesz a kertben, majd 21 óráig pizzasütés és kerti parti. Az este folyamán lehetőség nyílik Farkas Noémivel és Guba Williammel a kiállított alkotásokról beszélgetni. Mindenkit szeretettel várnak augusztus 16-án vasárnap 18-tól 22 óráig a Szent Miklós utca 1 szám alatt Esztergomban a Hüvelykujjak című kiállítás megnyitójára.

0: ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Kökényen áthallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és hogy egy hagyományos visszatérő fesztiválról is beszéljünk, augusztus 28-án 15 órától augusztus 30-áig 23 óráig tart a Bakács Fest 2026. Természetesen a Bakács téren. A Bakács Fest Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, amikor az egyedülállóan különleges hangulatú Bakács tér és környéke három napra a kerület első számú találkozási pontjává válik. Helyi, országos és egyetemes értékek sűrűsödnek még nyári lendülettel egy hosszú hétvégényi összművészeti programsorozatba. 2026-ban 11. alkalommal várják az érdeklődőket, hogy találkozzanak, ünnepeljenek, játszanak, egyenek, igyanak, beszélgessenek, hallgassák a zenét, énekeljenek, zenéljenek, táncoljanak, alkossanak, üljenek a fűben vagy egy szimpatikus padon. De lássuk is a programokat részletesen augusztus 28-án pénteken 16 órakor a MÁV Szimfonikus Zenekar nyitja a fesztivált az Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. Majd 17 órától Szösz Jakabos Júlia kiállítása kezdődik a Mester Galéria és közösségi térben, ez a Mester utca 5 szám alatt található. Markus Goldzon festőművész kiállítása pedig Budapest Safari 2.0 címmel a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. Ennek megnyitója 18 órakor kezdődik. Ugyanebben az időpontban a József Attila emlékhelyen a könyv A mi fegyverünk címmel Konkol Máté rendezővel beszélgetés és filmvetítés. A nagy színpadon pedig a Bakács téren 19 órától Déva koncert, majd 20 óra 30-kor érkezik a Bohemian Betyársz. Ennek a koncertnek is természetesen a helyszíne a Bakács téri nagy színpad. Ezzel zárul a nyitónap eseménysorozata, és az azt követő két napon még lesz gyerekkoncert, barangolás a középső Ferencvárosban, Langaléta garabonciások, József Attila irodalmi támogatás címen könyvsarok, illetve szombaton 15 órától a nagy színpadon Balogh Kálmán és Lukács Miklós cimbalom duó koncertje. És még nagyon sok különleges program a három nap alatt érdemes megnézni a Bakács Fest 2026 című Facebook eseményt. Mindenkit szeretettel válnak augusztus 28-ától 15 órai kezdettel.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A tapolcai rendőrök őrizetbe vettek két román férfit, akik országszerte több településen tévesztettek meg embereket azzal, hogy jótékony célú adománygyűjtést cínlelve kértek pénzt járókelőktől. A sértettek abban a hiszemben adtak át nekik készpénzt, hogy egy jó

0: Hatékonysági alapítvány működését támogatják. A megszerzett pénz egy részét saját céljaikra költötték, a fennmaradó összeget pedig Romániában élő családtagjaiknak utalták. Augusztus elején többek között tapolcai áruházak parkolójában is megszólították a vásárlókat. Miközben elterelték a sértettek figyelmét, pénztárcájukból készpénzt loptak. A két férfit a rendőrök előállították, őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Klimatizált motorvonatokkal utaztatják a gyerekeket az Erzsébet táborok turnus váltásánál a hőségriasztás idején, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, mivel a Balaton északi parti vasútvonalat csak Balatonfüredig villamosított, az Ánka és Balatonfüred közötti szakaszon klimatizált autóbuszokkal, a hosszabb útvonalon pedig Flirt és Kiss motorvonatokkal szervezték meg az utazást. Az elmúlt egy hétben csak nem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. A 2026-os év első 6 hónapjában több mint 109 millió forint gyűlt össze a Repont automatákon keresztül felajánlott visszaváltási díjakból. A felajánlások a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermek Étkeztetési Alapítvány, valamint az SOS Gyermekfalvak munkáját segítik. Az SOS Gyermekfalvak a 2025-ben indított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább, amely Kecskeméten és környékén segíti a hátrányos helyzetű kisgyermekes családok annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a gyermekek családból való kiemelése. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően a Mosolyra Váltó program indulása óta már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Diken, a Dik Buli, sziasztok, szép estét. Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szív tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned. Mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dik Bulis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

áll meg. Csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra. Közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név volt, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre. Ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak hármat a frakciónak. A kormányfő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi Bivájdi építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felé.

0: felelőseire, jelentette be Stumpf Péter szegedi országgyűlési képviselő. A Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van annak a fideszes korszaknak, amikor a nagy beruházók érdekei fontosabbak voltak, mint az emberéletek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. A Sziget Fesztivál alapítója szerint nem lesznek áram vagy víz problémák a rendezvényen. Gerendai Károly a sajtóbejáráson elmondta, a fesztivál annyi saját aggregátorral rendelkezik, hogy akár a teljes áramigény 95%-át is fedezni tudná, de valószínűleg nem kell majd bekapcsolni őket. Több helyen saját költségen locsoló hálózatot építettek ki, víztartályok is vannak, és a por miatt nagyobb területen fektettek le járólapokat a nagy színpad előtt. Idén nem számít teltházas napra a szervező, a napi 60-70 ezer látogatót tartaná ideálisnak. A program már szombaton elindul egy külsős rendezvénnyel, lesz mínusz egyedik és nulladik nap is. A Sziget hivatalosan kedden kezdődik a Hajógyári szigeten.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Dikken, a Dikbuli folytatása, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakák általában a szerelmeseké, de aki bulizni vágyik, az bizony jó csatornát választott, mert ebben az órában is fantasztikus előadók váltják egymást. Itt lesz Olá Gergőtől a Bocsi című dal, Jolitól és Kisgrófótól a No Rock Száj, Takács Nikolásztól a Ne Nézd az órát, most jön Gitano és Bea, szóljon tőlük a Vintage Remix. Ez a dal biztosan megdobja az estéteket.

tudja meg a Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak, ez itt a Dik Buli, ahol jobbnál jobb dalokkal folytatódik a bulikánk. Mint egy jó DJ, én pörgetem nektek a legújabb és legfrissebb dalokat. Gino-tól szól a Te lettél, aztán Emiliótól is pörög a Tártalan, ez egy vadonatúj feldolgozás. Pápa Jóci és Tídeni is csinált egy jó kis duettet Ne ébresz fel címmel. Most viszont a szívemnek egy nagyon kedves előadótól, Mr. Andrásztól szól a Darabokra törted.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A miniszterelnök a pénteki budapesti kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a jelenlegi adatok szerint halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina az erőműben. Amennyiben ez megvalósul, a termelés a jelenlegi 240 megawattról 500 megawattra emelkedhet. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak szüksége van egy nagy atomerőműre, ugyanakkor alaposan meg kell vizsgálni Paks 1 kapacitásait is. Emellett kiemelte, hogy a jövőben fel kell készülni a Duna tartósan alacsony vízállására adódó kihívásokra. A kormány kétnapos ülésén több a gazdaságot és a lakosságot érintő döntést hozott, jelentették be pénteken délután budapesti sajtótájékoztatón. A kabinet 2027 júniusáig meghosszabbítja a krónikus betegségmenedzsment programot és enyhíti a házi orvosok elszámolási feltételeit. Szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, és hamarosan döntés születik a szociális tűzifa keret emeléséről is. A kabinet 5,5 milliárd forinttal támogatja a debreceni, a Sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtér idei működését. Arról is határoztak, hogy 2027. január 1-e után tilos lesz több vadon élő állatfaj és hibridjeik beszerzése, tartása és cirkuszi szerepeltetése. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAV a Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első

0: Felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyékben, elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok SAP és QUAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárhatják.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Induljon egy újabb díkbulis óra itt a Rádió Dikken. Na gyerünk, tomboljon az éjszaka és forrósítsuk fel a hangulatot még jobban, mert olyan dalok következnek, ami tökéletes választás lesz a buli folytatásához. Lejátszok nektek egy régi klasszikust, mert a fekete vonat bilakója már bizony van, vagy 24 éves, de lehet, hogy ebben az évben tölti a 25. évét ez a dal. A folytatásban a Romatontól szól majd az Elfelejtek mindent, Mário Hű önmagához mindig szép romantikus dalokat ír, szól majd tőle a Nem bírom nélküled. Most pedig egy igazi beindulós nóta következzék. LL Junior és Mr. Andreas, Velem a sok

0: piața.
1: 100.3 Radio Dig.
2: You like that?

útra. Örök tovább a Digbuli itt a Rádió Dikken. Bízom benne, hogy nagyon jól szórakoztok, és jól érzitek magatokat bárhol is vagytok, ha esetleg otthon hallgatjátok a rádiót, akkor otthon megy a bulika, ha pedig mentek valahová az éjszakába, és esetleg ültök egy taxiba, akkor szóljatok a sofőrnek, hogy adjon rá kakaót. A Rádió Dikken mindig friss és újabb zenéket is hallhattok, a következőkben a testvértől fog szólni, az Oda kell figyelni, aztán Molinero és Góri Elég című dala pörög, aztán Kis Grófótól szól a Zsiguli Buli, most pedig következzen Edem és Lacika, szóljon tőlük a Mennem kell.

Utazásunk itt véget ér a Dick bulival, de ne feledjétek, a Rádió Dick mindig veletek van. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, pihenjetek jól, hamarosan újra találkozunk. Nyugodalmas, szép estét kívánok mindenkinek, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire, jelentette be Stumpf Péter, szegedi országgyűlési képviselő. A Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van annak a fideszes korszaknak, amikor a nagy beruházók érdekei fontosabbak voltak, mint az ember életek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. Faápolási munkák miatt az 51 jár villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között vasárnap és a következő hétvégén. A jelzett időszakban a 2B villamos két szakaszon, Pesterzsébet Pacsirta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Szeptember 12-én ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén a Budapesti Fesztivál zenekar, ahol bemutatkozik a zenekar most alakult gyermekkórusa is. A koncertet Fischer Iván vezényli. A rendezvény ingyenes, a részvételhez regisztrációra sincs szükség, de a szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak majd. A terrorelhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pestvár megyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlan. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem kellett.

0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András.
3: A mai vendégem Prokultúra Minoritátum Hungária díjjal kitüntetett Jónás Géza címbalom művész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm szépen a lehetőséget, kedves Andris. Köszöntöm a kedves hallgatóságot.
3: Az aktualitás pedig, ami miatt ma beszélgetünk, hogy holnapi nap, tehát augusztus 6-án az apáról fiúra elnevezésű koncert lesz a Magyar Zeneházában. Mondanál nekünk esetleg erről néhány részletet?
4: Így van, pontosan. Holnap, azaz, hogy megismételjem, augusztus 6-án a Magyar Zeneházában találkozhattok velem és a fiammal az apáról fiúra elnevezett koncertem, ami számomra egy óriási élmény és egy óriási büszkeség, hogy gyakorlatilag egy színpadon állhatok a gyerekemmel, az elsőszülött nagyfiammal, ugye Zifjav Jónás Gézával, aki jazz nagybőgős, tehát egy nagyon ritka, kivételes alkalom, amit ezúton is nagyon hálás vagyok elsősorban ugye Istennek, de másodszorban pedig a rendezőknek, hogy ez létrejöhetett. Amit tudni kellene, hogy az annyi, hogy itt a műsor válogatásban mindenféleképpen ugye figyelembe kellett vennem azt, hogy a harmadik felvonásban együtt fogunk játszani. Tehát egy hagyományos cigányzenekart képzeljünk el, hegedű, bőgő, brácsa, cimbalom. Ehhez fog csatlakozni még egy bőgő, aki jazz bőgő, egy dob és egy zongora. Úgyhogy egy nagyon érdekes felállás, ami igazából talán már a régre is visszavezethető a múltba, mert akkor is voltak ilyen felállások, csak akkor ilyen extrál zenekar néven említették őket, és utána sajnos egy bizonyos idő óta kiment a divatból. Tehát a műsorpolitikát azt úgy próbáltam megtalálni, hogy legyen benne minden, ami kell, ami illik csak a kávéházi zenére is, ugye az első felvonásba, a második felvonásba a fiúk lesznek, kiegészülnek a világhírű hegedű virtuózzal, Lakatos Robival, Robi Lakatossal, aki így jobban ismeri, és a harmadikba pedig lesz egy közös dzsemelés, amit nagyon várok, ami ugye nagyon nagy kihívás számomra, mert aki ismer, tehát aki ismeri az én zenei irányelvemet, az tudja, hogy én a hagyományos kávéházi cigányzenének a képviselője vagyok, hát idestova már 30 éve. Igazából nyitott vagyok mindenre, tehát nagyon szeretem a zene minden ágazatát, akár még a regitől, a flamenkótól kezdve a francia chansoni, mindent nagyon szeretek, mindent befogad a fülem és a fejem, de az én imádott stílusom a zenébe az a saját zenénk, amit mi évszázadok óta, generációk óta hordozunk magunkban. És ennek a kihívásnak eleget téve egy kis furfanggal leptem meg a kedves résztvevőket, a gyerekeimet és a többieket, mert a saját szerzeményeimből is válogattam, amiket szeretnék velük együtt eljátszani, és lesz benne még egy Chopin darab is, egy gyönyörű Chopin darab, amit együtt el fogunk játszani. Először én szeretném cimbalommal eljátszani, fölvezetni, ugye fölvázolni a zenét, a számot, hogy mi is következik, aztán csatlakozik a kávéházi zenekar, úgymond, és akkor utána bejön mindenki, bejön a jazzbőgő, bejön a zongora, a dob, az ütem, és utána ezt meg is jameljük, tehát mindenki saját ízlése, szája, íze szerint fog rázni erre a Chopin számra és a saját szerzeményemre. Ezt szántam finálénak egyébként. A szabadtéri színpadon várjuk a kedves hallgatóságot, közönséget, akik megérkeznek 7:30-ra, hogy 8 órától el tudjuk kezdeni a koncertet.
3: A cigányzene meg a jazzzene az egészen más. Két teljesen más műfajról van szó, aminek nincsenek közös pontjai. Igaz ez? Vagy mégiscsak vannak közös pontok, ahol azért majd össze lehet csatlakozni?
4: Az én meglátásom és tapasztalatom az az, hogy minden zenében, tehát minden különböző féle stílusú zenében van közös pont. Ugye én erről úgy vélekednék, hogy a közös pont, ha máshol nem is, de a variációkon, a variáláson, ugye a jazzben is megy a, hogy mondták régen az öreg cigányok, a virisli, a virgulázás megy, tehát a frazír, ugye a rázások jazz nyelven szólva, tehát ez egy inspiráló dolog lehet két egymástól külön független stílusú embernek, akik nyitottak ugye egymás zenéjére, mert akár ugye a jazzhez képest a kávéházi cigány zene úgymond a variálás szempontjából egy primitív zene. De mégis megjelennek benne olyan attitűdök, olyan elemek, amit akár még a jazzbe is bele lehet építeni. Tehát mindjárt a primitív szót is ki is tudjuk kerülni, és nem rossz értelemben mondom, hogy primitív ugye a saját zenémbe, hanem inkább, akkor helyesbitek, szabályokkal tűzdelve van tele. Tehát egy cimbalmos, egy friss csárdásra nem rázhat úgy, mint egy zongorista a jazzben. Nincsenek azok a fajta átfedések, mert ugye eleven nem vagyunk annyira nyitott harmónia világgal gazdagon megáldva. Tehát itt nálunk azért kötöttebbek a szabályok. De hát a jazz, mivel jazz, ugye ez egy kötetlen dolog, sok-sok minden belefér, amit természetesen ők el is tudnak magyarázni, meg is tanulták, és meg is tudják valósítani.
3: Ezzel szemben ott van például a klasszikus zene, ha már Chopint említettük.
4: Igen.
3: Hát Chopin zenéje aztán tényleg annyira kötött, szokták mondani, ugyebár, hogy a klasszikus zene annyira kötött, hogy ott tényleg pontosan azt kell lejátszani, amit a zeneszerző utasításként leírt nekünk a kottába, és de azért mégis persze ott van benne az előadói szabadság. Tehát én azt gondolom, hogy akkor az sem egyfajta egyszerűséget próbál meg kifejezni, hanem inkább a hagyományoknak a tiszteletét és a hagyományoknak a továbbvitelét, és tulajdonképpen a klasszikus zenében inkább ez van, és valahol a cigányzene is ezt képviseli, hogy van egy kialakult rendje, van egy kialakult szabályrendszere, még mondjuk lehet, hogy a jazzben esetleg ez szabadabb. Na és persze pont ez benne az az érdekesség, amikor az ember mondjuk 2 vagy 3 műfajt is akár vegyít egy koncerten belül, vagy egy darabon belül, hogy akár a klasszikus zene, a cigányzene, amit mostanában ugyebár divatosan kávéházi cigányzenének hívunk, ha bár én ezt még mindig cigányzenének hívom, mert én ehhez szoktam hozzá, és akkor ott van még persze a jazz. Ez a fúzió, ez mindig egy nagyon izgalmas dolgot eredményezhet.
4: Így van, és ahogy mondtad, meg tudlak benne erősíteni, de én egy mondattal rövidre is zárnám. A klasszikus zenébe és a cigány zenébe a kötöttség és a szabályrendszer miatt nagyon nehéz stílus, mert ott az előadó művésznek a sajátosságát kell tudni belevinni ebbe a kötöttségbe. A jazzben pedig az a nehéz, hogy számomra, ugye, mert ugye én tele vagyok kötöttségekkel, meg szabályokkal, mert ugye ebben nőttem föl, 5 éves korom óta cimbalmozok, 10 éves korom óta muzsikálok, tehát ez most már nem titok senkinek, ugye, amióta social media van, hogy 40 éve csinálom ezt a dolgot, úgyhogy számomra meg az a fajta ellazulás nagyon nehéz, tehát én nem tudok kilépni ebből a körből. És itt jön, ugye, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép dolog a fúzió, de amikor minden ember, aki zenész magában is visszanyúl a gyökerekhez, akkor azok az emberek el tudnak mélyülni ezekben a gyökerekben. Tehát úgymond abban a zenében, amiből fakad ez az egész, ugye, mert a mindennek az alapja, a mindennek is, bocsánat, hogy modernül fogalmazzak, a klasszikus zene, ugye, hát ez egy kikerülhetetlen elem, egy kikerülhetetlen, sehogy nem lehet megkerülni. Aki nem foglalkozik klasszikus zenével, nem gondolnám, hogy profi zenészé válhat.
3: Úgy vezettelek föl, hogy cimbalom művész. Habár azért egyes vélekedések szerint azt nevezzük azért művésznek, akik elvégezték mondjuk a Zeneakadémiát. Más vélekedések szerint azért nem csak az lehet művész, aki elvégezte a Zeneakadémiát. Hogyan vélekedsz erről a kérdésről?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, ami nagyon-nagyon sok emberbe felvetést okoz, és hát ugye indulatoktól függően van, aki azt mondja egy másik emberre, hogy igen, az művész, van, aki azt mondja, hogy hát annak nincs diplomája, az nem művész. Talán nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm is, aki ebben megerősített, de több kávéházi cigányzenészről tudjuk, hogy ugye nem végezték el a diplomát, tehát nem volt diplomájuk, de miért? Tehát azért álljunk meg az elején, azért azt tisztázzuk, hogy igazából egy kávéházi cigányzenésznek nem volt arra lehetősége, hogy az akadémiára bekerüljön, és a saját műfajából szerezzen diplomát. Ugye? A klasszikus zenészeknek természetesen adott volt, végigjárták az utat, az iskolát, lediplomáztak, művész lett. Nagyon régóta most már lehetőség van a népzenészeknél is erre, de nálunk a cigányzenészeknél még nem adatott meg ez a lehetőség. Viszont a csavar ott jön, hogy amikor valaki játszik egy hangszeren, és ez bármilyen műfajra, akár a klasszikus zenére, akár jazzista lehet, bármilyen stílusra, stílustól függetlenül, nem hobbi zenész, aki a világot körbejárta, és számos koncertterembe, meg a rádióban, meg a televízió előtt áll, és játszik. Tehát azt a fajta zenét, ami az övé, a kávéházi cigányzenét, művészi szintre emeli, az megérdemli ezt az jelzőt, hogy azt mondják rá, hogy klarnét művész, cimbalom művész, de én így gondolom, hogy mindenkit nem szabad ebben megilletni, mert akkor elveszti a szimbólumot ez a jelző. Tehát azért azt meg kell gondolni, hogy kiragadjuk rá ezt a jelzőt.

0: egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a bizonyos kategória vizsga, ami régen kötelező volt, ez tulajdonképpen a kornak a diplomája volt. Hát legalábbis a cigányzenészek tekintetében.
1: Abszolút.
0: Hiszen ha csak az A kategóriát vesszük, ami valóban egy igen magas szintet jelentett, ugyebár csak mondjuk prímások esetében csak A kategóriás prímás játszhatott bizonyos szállodákban, hiszen ők reprezentálták az országot, a műfajt, a magyar kultúrát, hogy
1: tökéletes,
0: így mondjam.
1: Tökéletes.
0: Most én azt gondolom, hogy aki egy ilyen szintű vizsgán, aminek tulajdonképpen a tananyaga is olyan hatalmas volt, hogy mennyi kuplét, mennyi csárdást, magyar nótát, népdalt, és még sorolhatnám
1: sokáig. Operettet, opera részletet,
0: és persze klasszikus darabokat
1: így,
0: is.
1: Hogyne,
0: tehát
1: hogyne,
0: a Szárazsáte cigány Erweisentől kezdve.
1: A Kék-Duna-keringőtől.
0: Ezeket mind persze tudni kellett egy prímásnak.
1: Így van.
0: Tehát
1: így
0: tulajdonképpen van. Nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája.
1: Így
0: hiszen
1: van.
0: Akkor nem volt elérhető magasabb végzettség. És aki ebben a műfajban szeretett volna tevékenykedni, természetesen ebben szerzett kategóriavizsgát. Egyébként remélhetőleg a következő időszakban azért ez változik, mert a Zeneakadémián az új rektornak, illetve hát aki most már nem is olyan új, jól emlékszem, most már másfél éve van ott Farkas Gábor,
1: igen.
0: Zongoraművész,
1: igen.
0: Akinek azért a tervében van az is, hogy bevezeti a népzene tanszakon belül a cigányzene tanszakot is, ahol majd diplomát lehet szerezni.
1: Na legyen hát, így.
0: Legyen így. Nagyon szurkulunk innen is Gábornak.
1: Legyen így, kedves Gábor, és üdvözöljük ezt a projektet,
0: igen,
1: ezt a fölterjesztést, ezt őszintén és tiszta igen. szívből, innen a stúdióból is nagyon hálásak vagyunk ezért, és szívből kívánjuk, hogy véghez tud vinni, és hogy ez így is legyen, mert én azt hiszem, hogy akkor méltó helyére kerül a kávéházi cigányzene is.
0: Így van. Ez számít egyébként valamit a presztízsben, esetleg a műfaj megítélésében, vagy netán a fizetésben, vagy bármiben?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem minden kérdésben a válasz az, hogy számít. Tehát én azt gondolnám, hogy presztízsben is számít, tehát amikor valakinek adott a lehetőség, hogy akadémiát végezzen és diplomát szerezzen, azok az emberek nagyon büszkék lesznek, a szüleik is, ő maga is ad egy tartást, hogy én egy diplomás ember vagyok. Fizetésben bizonyára, mert ugye a megrendelő elé, most azt beszélhetünk étteremről, koncertteremről, külföldről, hazai, bármilyen zenei szolgáltatásról úgymond, de az ember azt tudja mondani, kérem szépen, én XY vagyok, diplomás ember, én ennyit kérek. Tehát ugye egy osztályvezető nem kereshet annyit, mint egy segédmunkás, ezt tudjuk, hogy ez besorolásokban van. Ezen kívül igen, hát reméljük, hogy minél szigorúbb lesz a vizsga, és a minél több anyaggal és tehetséggel és szorgalommal kelljen készülni, mert igazából csak így tudjuk megfelelően kiválogatni azokat az embereket, vagy így kerülnek kiválasztásra azok az emberek, akik ténylegesen megfelelnek ennek a diploma feltételnek, mint ahogy említetted, hogy ugye már nem mindegy, hogy ki prezentálja ezt a zenét. Tehát itt az az igazság, hogy félreértés ne esik. Én egy nagyon szigorú ember vagyok a zenébe. Én egy maximalista ember vagyok. Én nagyon messziről jöttem, egyedül jöttem, és amit elértem, azt egyedül értem el a Jóisten segítségével, de nem volt más kapaszkodom soha, csak a zene. Tehát itt az, hogy nagyon aranyosok vagyunk, meg barátok vagyunk, meg maga az, hogy az ember empatikus, az egy nagyon szép dolog, az nagyon kell. Én is nagyon istenfélő, nagyon istenhívő ember vagyok, minden embert szeretek addig, ameddig nem bánt, viszont a szakmát ezt külön szoktam tenni. Uh-huh. Tehát amikor szakmailag valaki nagyon rendben van, akkor esetleg lehet, hogy emberileg annyira nem vagyunk olyan viszonyban, vagy hogy modern uh-huh. szóval éljek, nem csípem annyira, de viszont szakmailag elismerem, mert azt a tudást azt megszerezte, és a jó Istentől kapott tehetséget, ki vagyok én, hogy ezt megvétózzam. Tehát a lényegben, ugye, hogy visszatérve ezekre a vizsgákra, a kategória vizsgákra, amit említettél, nagyon szigorúak voltak. Tehát egy olyan A kategóriának, amiről te az imént beszéltél, nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt benne, nagyon sok felkészülés, és nem mondhatta el minden prímás, meg minden cimbalmas, meg minden nagybőgős, meg brálcsás, hogy ő A kategóriás, mert szó se volt róla, mert nem lehetett, mert nem volt igaz, mert olyan komoly zsűri, ugye az elit, a szakma elitje volt a zsűriben, most nem is akarok neveket mondani, de ugye mind a legmagasabb kvalitású emberek, és nagyon szigorúak voltak, de nagyon szigorúak. Bement valaki, beírta az A kategóriát, ha megfelelt, örömmel adták neki, mert akkor nőtt ez a tábor, akik hivatalosan tudják prezentálni a zenét, mert ugye még abban kiegészítenélek, kedves András, hogy az egy dolog, hogy itthon is meg volt válogatva. Ötcsillagos hotelba, meg elitebb helyekre csak A-kategóriás zenekarok mehettek. De külföldre ki se léphettek, akinek nem volt A-kategóriája.
0: Így van.
1: Tehát nem képviselhették Magyarországot olyan emberek, itt ez a különbség, amit mérlegre kell tenni, meg amit nagyon észben kell tartani az emberek. Amikor kimennek emberek, zenekarok külföldre játszani és muzsikálni, ki képviselnek, ne saját magát, hát egy országot képvisel. Hát aki elmegy Dubajba muzsikálni, egy ötcsillagos szállodába, föláll egy öttagú zenekarral, azon van egy felelősség, hogy mit nyújt, mind emberileg, mind szakmailag, mit ad. Mert azt a tapasztalatot, amit arról a zenekarról levesznek, azt nyomják az országra, azt a bélyeget.
0: Mit jelent ez majd szerinted a cigányzene jövőjét tekintve, hogy esetlegesen lesz majd egy cigányzenei diploma? Többen fognak tanulni cigányzenét, vagy többen fognak hallgatni cigányzenét?
1: Én azt gondolom, hogyha ilyen emberek, mint Farkas Gábor, zongora művész, rektor úr, akit még egyszer őszinte szívvel köszöntök a stúdióból, elindítják ezt a folyamatot, és lesz lehetőségük a kávéházi zenészeknek diplomát szerezni, avval együtt talán egy jobb és szebb jövőkép is alakulhat. Hogy mire gondolok? Hát természetesen, amikor mi a 70-es években elkezdtünk zenét tanulni, akkor minden kávéházi cigány zenész muzsikált.
0: Hát igen.
1: Tehát a körúton volt, teszem föl, most a hasamra ütök, mert pontosan nem tudom, 30 zenekar, a külső kerületekben volt 30 zenekar, a Schwab-hegyen volt 4 zenekar, a másik pesti oldalon ennyi zenekar. Én egyszer láttam egy kimutatást a régi OSK-ban. Ez egy 1980 valahanyas kimutatás volt, és akkor hivatalosan, tehát még egyszer hangsúlyozom, hivatalosan 175 zenekar volt bejegyezve.
0: Budapesten,
1: persze, természetesen. Na most, mikor ezt hangsúlyozták, hogy hivatalosan, akkor ugye az ember érti a másik oldalát is, hogy nem hivatalosan, körülbelül lehet, hogy még ugyanennyi volt. Tehát azért az egy óriási sikertörténet. Na de hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre. Ugye amikor mindenki muzsikál, a tévében, rádióban szerepel, külföldre járnak, akkor minden ember a saját gyerekét zenésznek szeretné tanítatni, mert hogy eleve, ugye, ahogy idézem, hogy azt mondják, hogy a muzsikus vonóval születik, akkor, hát akkor menjen tovább ez a hagyomány, és ha jó Isten úgy akarja, akkor legyen egy nagyon jó, nagyon kiváló zenész, elismert, megbecsült zenész. Ha van ennek értelme, tehát ha meg tud belőle élni magyarul, mert ha nem tud belőle megélni, és csak a fájdalmat kapja, meg az elutasítást, meg a lehetőségtelenséget, akkor nem akar senki zenész lenni. Most sajnos itt vagyunk. Most sajnos szerintem ilyen mélyponton még nem voltunk soha, mint most. Nem tudom, hogy összetudnék-e szedni 10 és 20 éves muzsikus cigány gyerekek közül egy 10 tagú zenekar. Mire gondolok? Hát, mint a Noa Rajkó zenekarban, ugye, hát több százan voltunk, és még hány százan voltak, akik felvételizni szerettek volna, meg felvételiztek, és nem nyertek. Tehát nem jutottak be. Hány száz gyerekről beszélünk, hány kis zenekar tudnánk belőle összeállítani. Szerintem most jelen állásban, ma egyetlen egy zenekart se tudnék összeállítani 10-től 18 éves korig. És ez egy nagyon fájó pont. Tehát ez nagyon-nagyon a szakma mélységét jelenti. Na de, hogy megint visszatérjek a kérdésedre, és ne vegyem el a kedvedet, András. Ha lesz lehetőség a diplomára, szerintem abban együtt megnyílik egy út, vagy megnyitnak egy utat, ugye, mert ezt tudjuk, hogy mindenen segíteni kell. Tehát ahhoz, hogy elinduljon valami, ugyanúgy, mint a kisbabának, amikor föláll, egy picit segíteni kell. Most ennek a zenének is, és ezeknek az embereknek is, akik évszázadok óta megbecsülést és jó hírnevet hoznak az országnak, segíteni kell, mert segítségre szorulnak. És ez, én azt gondolom, hogy ez a mindenkori kormánynak a feladata. Tehát teljesen függetlenül mindenféle politikától az aktuális kormánynak a feladata, hogy segítse ezeket a zenészeket, ezeket az embereket, mert még egyszer hangsúlyozom, tehát mindentől függetlenül a kultúra az közösen Magyarország, és Magyarországot képviseljük vele.
0: Tulajdonképpen most a kultúrpolitikára tértünk át, hiszen a kultúrpolitikának kell támogatni akár a klasszikus zenét, akár a jazz zenét, más réteg zenéket, hiszen ezek nem biztos, hogy önmaguktól képesek arra, hogy megéljenek szemben mondjuk a popzenével, ami ugyebár üzleti alapon működik. De ezek a réteg zenék, ezek viszont egészen más értéket képviselnek, amit viszont ápolnunk kell, és ez a kultúrpolitikának a feladata, én azt gondolom.

0: Jónás Kész a cimbalom művésszel készült interjúm első részletét hallgathatták meg. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap is 10 órától. A viszonthallásra!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Sono! Karajani voja! Fukte zsaren, de sentaj csendese more! Aj, haj, szokeres, more, more! Unaj bajo! Sikali kromano pontomo!

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Összesen 104 darab baleseti gócpontot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt három év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük, egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta a 8. ahogy M-es jelzésű gyorsforgalmi út is az M0 egyik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal, az ugyan 23. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz, az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Átrendeződik a drágább ingatlanok földrajza. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. A Dunahaus első féléves tranzakciós adatai szerint ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest vármegyéjé 24-ről 33%-ra nőtt. A háttérben egyszerű ok áll, ugyanabból a pénzből az agglomerációban nagyobb ingatlan vásárolható. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. Születésnapi programokkal várja a látogatókat a hétvégén a 160 éves fővárosi állat és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják szombaton és vasárnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk!

0: Minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, amelyben a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. De most térjünk vissza egy picit a gyökerekhez.
2: Igen.
1: Hiszen nagyon fontos egy muzsikusnál, egy cigány muzsikusnál, hogy nem ritkán cigányzenés családból jönnek ezek a gyerekek. Olyan dinasztiáknak a leszármazottai, ahol azért a családnak a nagy része, legalábbis ez régebben így volt, hogy majdnem mindenki zenész volt.
2: Igen.
1: Te is akkor cigányzenés családból jöttél.
2: Igen, igen.
1: És mit jelentett ez számodra?
2: Hát igazából ez egy olyan természetes dolog volt.
1: Persze.
2: Tehát nem tudom, hogy miért kellett volna egyáltalán belegondolni, hogy lesz másik opció. Tehát ez nem is volt kérdés igazából. Tehát én még nagyon szerencsés esetben vagyok, mert ismertem a nagyapámat is, és ő is muzsikálni járt. Még 85 évesen ment pénzt keresni, muzsikálni, és elindult délután 5 órakor, hazajött este 10 órakor, ugye akkor már az ő kis étterme, ahova ő járt, ugye a kedves ismerősei voltak, akkor már bezártak és jött haza, és akkor még beszélgettünk is. Ugye apám úgy szintén hát aktív zenész volt, hogy nem volt kérdés ez, tehát ez nem fogalmazódott meg bennem, Apám prímás, aki tudott egy keveset cimbalmozni, egyébként egy értelmes ember a zenéhez. A nagyapám kéthangszeres volt, és ahonnan én származom, Sárospatakról, ő egy nagyon-nagyon elismert zenész volt, olyannyira, hogy abban a világban még szerdán is, csütörtökön is tartottak kifejezetten ő miatt a lagzikat, hogy ő legyen a zenész. Tehát elismert, és egy kivételesen nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt.
1: Számít ez, hogy valaki cigányzenész családból származik, hogyha ezt a műfajt szeretné továbbvinni? Ad valami pluszt esetleg?
2: Nagyon nehéz kérdés, mert így most hirtelen végigfutott a fejemen, ugye vannak olyan nagy klasszikus zongoristák, meg klasszikus zenészek, akik igazából, bocsánat, tehát a szó nem rossz értelmében, igazi paraszt családból származnak, és óriási nagy művészek lettek, és semmilyen közük nem volt soha zenéhez. Az én tapasztalatom maga a kávéházi cigányzenével az az, hogy láttam már sok próbálkozót, rengeteget, ugye, tanítok is, tehát Európában szerintem nem nagyon van olyan ország, ahol még nem volt tanítványom, vagy éppen aktuálisan nincs, de nagyon-nagyon, tehát mondhatni, hogy fehér holló az, aki igazán tehetséges, hogy mi kell hozzá, hogy tényleg a vérünkből fakad-e ez az örökség. És ugye persze hát tanulni is kell hozzá, mert az még kevés, hogy ebből megszületünk, de hát azért tanulni is kell hozzá. De hogy másoknak, lehet, hogyha nagyon filmbeli leszek, és hülyeséget fogok mondani, találnánk egy csecsemőt, nem is tudjuk, hogy honnan jött, meg ki az, nem is kell, hogy tudjuk, de mondjuk elkezdenünk 5 évesen vele foglalkozni, és ebben nőne föl, tehát amit mi nyújtunk, és mi adunk neki, lehet, hogy a világ egyik legnagyobb cimbalmosa lenne.
1: Ugyebár én is zenés családból származom.
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy én is már édesanyám hasában hallottam a zenét, ebben nőttem föl, nekem mindkét nagypapám egyébként cimbalmos volt, és ezt hallottam nap, mint nap. Andriska, a kisfiam, ugyanezt hallja.
2: Igen.
1: Tehát amikor még anyukája hasában volt, én zongoráztam neki minden nap.
2: Igen.
1: Tehát, hogy azért az nem lényegtelen, hogy valaki megszületik egy magzat, és ezt hallja, ebben ő föl. Azért ez szerintem nem múlik el nyom nélkül egy gyerekben. És amikor már odaér, hogy 5-6 éves, és elkezdjen bármilyen hangszeren játszani, addigra már van neki egy kialakult akár elképzelése is, mint ahogy például én is már 2 évesen én már hegedűművész akartam lenni, illetve akkor még hegedűművész akartam lenni, aztán persze változott a zongora irányába a kérdés, de szerintem ez nagyon-nagyon meghatározó, és azért sokat segít.
2: Abszolút.
1: Sokat segít.
2: Abszolút.
1: És hogyha az ember tényleg ebben a családban nő föl, és mondjuk látja, látja, hogy az édesapja, mint ahogy neked is, megy muzsikálni nap, vagy a nagypapa megy muzsikálni, vagy a rokonok. Igen. Ezek mind nagy hatással vannak az emberre, és így fel sem merül, gondolom, az a kérdés, hogy hát akkor nem zenész leszek, hanem mondjuk
2: így van,
1: repülőpilóta. Ki kezdett el veled foglalkozni egyébként?
2: Apám. Uh-huh. Mindenképpen.
1: Mennyi idős voltál?
2: Hú, hát talán még öt nem voltam, de öt körül. Úgyhogy hegedű lett volna a hangszer, de nem nagyon sikerült, ügyetlen voltam és elejtettem. És a nagyapám azt mondta, na ez a fiú, ez nem lesz jó prímás, legyen cimbalmos, azt nem tudja összetörni. Na úgyhogy így lettem cimbalmos. A nagyapámnak volt egy vágott sarkú sundája, akkor úgy mondták, egy hetes, ez a méretét jelezte, hogy aki még emlékszik ezekre a dolgokra, az tudja, hogy miről beszélek. Egy hetes vágott sarkú sunda cimbalomja volt, és hát, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy mindig szemeztem vele, az a cimbalom egy külön szobába volt nekik, tehát azért akár hányszor beléptem a szobába, ja, hát azért azt hozzá kell, hogy tegyem, nem nagyon volt bejárása senkinek a szobába a hangszerhez, mert azt nagyon féltették, nagyon vigyáztak rá, és az nem gyerekeknek való. Na de amikor oda jutottam a szobához, akkor mindig csodáltam, hogy mi ez az óriási dolog. Tehát azért egy abszolút egy érdekes dolog. A hegedű nem volt annyira ismeretlen, mert hogy ugye azt minden nap láttam, hogy gyakorolnak. Tehát apám is gyakorolt, és a nagyapám is gyakorolt. Uh-huh. És az valahogy jobban megszokott volt a hegedű. De a cimbalom viszont talán azért, hogy egy picit elzártabb dolog volt, hogy ott a szobába, jobban fölcsigázott.
1: És akkor így természetes volt, hogy akkor
2: abszolút,
1: a cimbalom lett a fő hangszer.
2: Igen, hát utána igen. Tehát azért mondom, hogy nem nagyon voltak bennem opciók, fölvetések, semmilyen más dolog nem volt. Ez így volt, ennek így kellett lenni, ezt, és utána ugye minden jött a maga útján.
1: És a hivatalos tanulmányok azok mikor kezdődtek?
2: Hát a hivatalos tanulmányok zeneiskolában én azt hiszem, hogy már az első osztállyal egyetembe beírattak. Uh-huh. Édesapámék, de ugye utána én bekerültem a Rajkó zenekarba, hála jó Istennek. Uh-huh.
1: Mennyi idős voltál akkor?
2: Nem voltam még 11, de 11. Uh-huh. életében be voltam, de még nem töltöttem be. Ekkor felvételt jelentem, az akkor még világhírű Rajkó zenekarba.
1: De hát akkor több napig tartott a felvétel, ahogy már említettük ezt korábban.
2: Én úgy emlékszem, hogy egy hétig is tartott. Tehát annyi hegedűs volt, hogy az maga csak több nap volt, de annyi cimbalmos, annyi klarnétos, csellós, brácsa, hát ez egy szenzáció volt, egy szenzáció. Tehát már maga a felvételi, amikor az emberek gyülekeztek, voltak ismeretlenek, ismerősök, de azokat az ember, aki kívülről nézte ezeket a találkozókat, hát ez maga egy csoda volt. A felvételi napjai, azok az izgalmak, azok a kalandok, amik ebben együtt jártak, hát ez egy csoda, ez egy...
1: És hát egy nagy presztízs volt, tehát hogy akkor bekerülni a Rajkó zenekarba, az óriási dolog. Hát nyilván csak a legjobbakat vették fel az egész országból.
2: Csak is.
1: Tehát Farkas Gyula azért ott tudott akkor még válogatni.
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy presztise volt ennek a dolognak. Tehát nem is tudom, hogy lehetne most ezt leírni a mostani fiataloknak. Hát most, drága Andris, képzeld el, hogy ugye pályatársaim, barátaim, de csak hogy egy pár nevet soroljak, akik akkor abba az időben bekerültek a Rajkó zenekarba, Űrmös Sándor, Vadász Károly. Hát most igazából nem is tudom, hogy miről kellene még beszélni. Tehát ilyen felhozatalak voltak, vagy Nagybőgőbe, Losó Lajos, Mohácsi Tivadar, vagy hogy Brácsáról beszéljek, Ónodi Laci, Bakos Kálmán, Váradi Zoli, Kocsek, Rontó Robi, hivatalosan a becsületes nevén, elnézést kérek, Robikám. Úgyhogy, hát ilyen emberek, hát Lukács Csabi, hát, Seresvili,
1: hát a szakma csúcsát képviselik ezek az előadó művészek.
2: Így van. Uh-huh. Ezek az emberek lettek ma a szakma csúcsa. Uh-huh. Így van. Tehát ilyen emberek mentek akkor felvételizni.
1: És mennyi időt töltöttél egyébként a Rajkó zenekarban?
2: Én nem sokat, mert nagyon rossz gyerek voltam. Én 11 hónapot, talán az egy évet nem haladtam meg, mert én már akkor is kiszögdöstem. Így románsan mondva, mert ott mellettünk, ugye a Rottenbiller utca 16-22-ben volt a Rajkó zenekar székháza, és a Hágiba muzsikát, képzeld el, a járókkal. Hát ezt nem tudom elmondani, ugye, hát hogy nekem ott kellett lenni. Igen, gondoltam én. Aztán az igazgató nem így gondolta, mert ugye ő közben a rendőrségtől, mentőtől elkezdve mindent hívott szegény, hát ugye most egy 11 éves gyerek után milyen aggodalom van, meg milyen felelősség, meg mi. Tehát én ezt akkor nem tudtam fölmérni. Én bekerültem akkor ott egy közegbe, egy este, és én még olyan varázslatot, olyan csodát, hát szakmailag nem tudom leírni, csak amit éreztem, ugye, mert egy 11 éves gyerek, aki azt mondja, hogy ért a zenéhez, szerintem az füllent, ugye, de az életérzést, amit kapott akkor, azt nem tudja elfelejteni. És hát ez az életérzés reggel 8-ig tartott, ugye addig nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenézni az igazgató úrnak, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hazaküldenek.
1: Sárospatakra.
2: Uh-huh. Igen.
1: De az nagy dolog egyébként, hogy elengedtek egyáltalán a családból, a féltő családból. Habár akkor az, hogy egy épületben volt a kollégium és az iskola, igen, akkor az nagyon sokat, igen, számított.
2: Féltettek, de hát a Rajkó zenekar, hát most a Rajkó, na viccelünk, hát most a Rajkó zenekar, hát persze, hogy féltettek, de azért közben meg a szívükbe öröm volt. Hát olyannyira, hogy anyámnak nyugtatót kellett bevenni a felvételi után, mert nekem rögtön megmondták, hogy felvettek. Tehát nekem nem értesítőt küldtek, hanem ott azon Nagy Ula bácsi megmondta, hogy föl van véve. Kijött, gratulált anyámnak, és anyám olyan izgatott lett, hát annyira örült, ugye, mint ahogy beszéltük az előbb, hogy olyan tömeg, és akkor őt megszólítja a Farkas Gyula, hát ez egy irgalmatlan nagy dolog volt. És amikor kidobtak, azért még ezt elmondanám, akkor oda kellett állnom a Gyula bácsi elé, nagyon szégyellős voltam, mert ugye kisgyerek is voltam, akkor tanultam meg 11 évesen, hogy mindig az ember, akivel beszél, a szemébe néz, mert mindig lefelesítettem az arcomat, de szégyellőségembe. Csak azt mondom nekem, öcsi, akkor valakivel beszélsz, akkor a szemét néz, mert azt hiszik, hogy sunyogsz. És csak úgy ő másképp adta elő, és én azóta úgy beszélgetek mindenkivel, hogy a szemébe nézek. És az volt az áró mondat, hát sajnos, egyébként jó tanuló voltam az iskolába is, ami ritka volt azért abban az időben, úgy egész őszintén bevalva, de tehetséges zenész palánta is voltam, és azért ezt tudta mindenki, pláne Gyula bácsi, és azt mondta nekem, uraim, erről az emberről még hallani fognak. Ez így váltunk el. Úgyhogy...
3: Most pedig hallgassunk egy kis zenét Jónás Géza előadásában, Seres Rezső Szomorú Vasárnap című művét hallgathatjuk meg.

0: A mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat.
1: Hát a Rajkó az egy különlegesen építő jelleggel volt. Ugye, és nem csak a zenéről beszélünk itt egy Rajkó zenekarnál, hanem a közösségi erőről, vagy egyáltalán az, hogy megtanították az embereket, hogy hogy kell viselkedni. Vagy hogy egy étterembe, ugye hát volt egy ifjúsághotel nevezetű szálloda, ahova úgymond jártak minden este muzsikálni a fiatal Rajkó zenészek, és előadást adtak, de hát közben meg a kávéházi cigányzenét gyakorlatra jártak minden este. Tehát ez egy komplex dolog volt a Rajkó zenekar. Egy komplex dolog volt a viselkedés kultúrától, a zenei kultúrától elkezdve, az életre való felkészítés, a külföldön való tartózkodástól, a becsomagolástól, a fogmosásig, a mindent is, mindent egybefoglalóan tanítás volt, amire fölkészítették a fiatalokat. Uh-huh. Tehát ez egy hihetetlenül nagyon-nagyon jó találmány volt. És nagyon jól működő iskola volt.
0: Gyula bácsi tanította a zenekari foglalkozásokat.
1: Igen.
0: Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy akkor ő is tanított téged.
1: Hogyne.
0: Hogyan emlékszel rá?
1: Jó, nagyon szigorú volt és csúnya szájú.
0: A kulcsra emlékszel még?
1: Hogyne, hát akkor a kulcsomója volt, hogy ez volt, hogy egy pár szó elrepült, úgyhogy hogyne.
0: Egy körte alakú fakörte volt.
1: Igen,
0: fent,
1: igen.
0: Mindenki mesél róla, legendákat zengenek erről a bizonyos
1: arra is emlékszem, amikor az egyik barátunknak a földön csúsztatta vissza a hegedűjét. Úgyhogy egy kivételes ember volt, de egy csoda ember volt. Uh-huh. Egy csoda ember volt. Tehát ő neki a gyerek nevelés, meg a muzsika, ez a két dolog, ez ebből egy csoda volt. Tehát én azt mondom, aki nem ismerte, el se tudja képzelni. Uh-huh. És hogy elment, hogy mennyivel szegényebb lett a világ nélküle. Óriási veszteség. És hogy azóta se jön Farkas Gyula. Tehát nem született. Azóta sincs olyan ember, aki úgy képviselni ezt a dolgot, ahogyan ő.
0: Nem tudom, mit szólnának a mai neveléspedagógusok az ő módszereihez, hiszen ezért nem volt annyira gyerekbarát, mint ahogy ezeket halljuk is egyébként. Viszont mindenki ódákat zeng róla, de tényleg. Tehát szükség volt akkor erre a vasszigorra, amit ő képvisel?
1: Bizonyára. Uh-huh. Hát most azért elnézést kérek mindenkitől, vagy ha nem úgy fejezem ki magam, akkor azért is elnézést kérek. De most képzeld el azt, hogy tömegesével, százával jönnek föl vidékről, faluról, össze-vissza cigány gyerekek, akik még egy kicsit csiszolatlanok, neveletlenek, stb. Hát ugye ott azért kell egy erős kéz, mert ha nem, akkor elveszik. Tehát a rosszaságban, a gyerekeknek a rosszaság, amikor egy gyerek megérzi, hogy nem erős kezű a tanár vagy a nevelő, akkor sajnos a fejére nőnek. Tehát ez a tapasztalat. Hajlamosok voltunk, vagyunk rá, vagy nem tudom, hogy mondjam, ugye nem akarok általánosítani, mert természetesen muzsikus gyerekben is volt jól nevelt, meg visszahúzódó, tehát nem lehet általánosítani. Na de azért a nagy többség szertelem volt, hogy nagyon szépen fejezzem ki magam. És igen, mindenképpen szükség volt erre a szigorra. Nekem volt az általános iskolában is egy tanárom, aki alacsony növésű volt, és földrajzot tanított. És neki is volt egy-két érdekes mondata a tanítás közben, már így, hogy néha elbicentette magát csúnyául, de nagyon szigorú volt. Kokikat adott, meg ilyen kis bottal néha rásózott a fejünkre, ugye 150 centi volt, mit tudott volna velünk kezdeni, de senki nem mert neki szólni, vagy visszaszólni, vagy hogy őt szerették a legjobban. Tehát más tanár soha semmit nem bántott, soha ilyen atrocitás idézőjelben nem ért egy diákot se, és mégis ő volt a kedvenc tanár. Gyula bácsi esetében ugye még ezt meg tízszerezve, meg százszorozva, meg ezerszerezve, nagyon szigorú volt, hogy néha csúnyán elszólta magát, egyébként meg nem hiszem, hogy annyira ismeretlen volt a cigány gyerekek számára, az egy-két csúnya szó, hát na most, ha egészen őszinték akarunk lenni. Muszáj volt, de ő egy, én most már így és innen feltételezném azt, hogy ez a fajta szigor is tudatosan volt, mert ő ezt tudta látta, hogy itt másképp célt nem tud elérni. De elérte a célját. És na most, kedves Andris, hogy mit mondol egy emberről, mit élt, vagy mit számít az élete után? Hát ezt, hogy bejönnek egymás után az emberek, és odákat zöngenek
0: így
1: róla.
0: Van, így van. Említsük meg azért azt is, hogy kiktől tanultál ebben az időszakban.
1: Elsősorban ugye Farkas Gyula bácsi volt a zenekari oktatónk, és nagyon hálás vagyok, és nagyon jó szívvel emlékszem a cimbalom tanáromra, aki klasszikus zenét is tanított, a Tóth Elek tanár úrra. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten nagyon fontos és meghatározó alakjai voltak a zenekarnak. Hát ugye Gyula bácsi az már maga egészében a zenekart, meg a saját szerzeményeket, meg az átiratokat, meg a mindenhez is való hozzáállás fejlesztése volt. Ugye a cimbalmosoknak meg az effektív hangszeres tudást, meg a tanulást, azt az Elek tanár úr biztosította.
0: Miután befejezted a Rajkó zenekarban a tanulmányaidat, visszatértél Sárospatakra. Ott milyen lehetőségeid voltak?
1: Egy szóval megmondva, semmilyen. Úgyhogy nagyon gyorsan elköltöztünk Budapestre. Amiért mai napig nagyon hálás vagyok apámnak, hogy ezt a döntést meghozta. Mert ugye azért ez egy áldozat, tehát azt valljuk be, hogy egy ember, aki a fél életét leélte egy kisvárosba, meg volt neki szokva a napi rutin, megfogja magát és elköltözik egy több milliós fővárosba, tehát azért ez egy áldozat, ott hagyta a szüleit, testvéreit, csak azért az a cél mozgatta legfőképp, hogy a gyerekéből jó zenészt faragjon. Úgyhogy visszaköltöztünk úgymond Budapestre.
0: És itt milyen lehetőségek vártak?
1: Hú, hát itt abban az időben olyannyira tele volt lehetőséggel ez a zene, meg ez a város, hogy pár nap múlva már mentem is muzsikálni. És még igazából, hát most 10 éves gyerekről beszélünk, ugye, még nem hogy a tojáshéj, de még a kakuk tojáshéj is rajta volt a hátamon, úgyhogy nem nagyon beszélhettünk még igazi tudásról. Persze tehetség volt, de hát tudás nem volt. De mégis voltak aranyos idősebb zenész kollégák, akiknek helyeik voltak, vagy helyettesítések voltak, és beugrók kellettek, és a fiatalokat támogatták, mert tudták, ugye hát, hogy a fiatalokat be kell vonni, mert majd később ezekből a fiatal gyerekekből lesznek felnőtt zenészek. És segítettek, ha az ember tényleg odafigyelt rájuk, akkor ugyanúgy tőlük is lehetett tanulni zenét, viselkedést, minden mi egymás. Nagyon, nagyon, nagyon nagy, óriási különbség volt Budapest és a többi város között, mert igazából hát Sárospatak olyannyira kis város volt, hogy az 15 000 fős városról beszélünk, ami egyébként egy gyönyörű város, hát aki járt ott, az tudja, meg egy történelmi város, de ilyen szempontból, tehát zenében való tanuláshoz, tehát az nemhogy nem volt elég, semmilyen nem volt. Tehát itt az úgy is fogalmaztuk, hogy aki nem járt Pesten, az nem járt a tisztító tűzbe. Tehát ahhoz, hogy valaki igazi zenész legyen, muszáj, hogy Budapestre kerüljen. De én azt hiszem, hogy ezt sok más ember is alá tudja támasztani, mert nem én vagyok az egyedül, aki vidékről jött Budapestre, hogy zenésszé váljanak, meg jó zenésszé, meg a lehetőséget, hogy megtalálják, megkeressék és megtalálják. Sok 100 család van, aki elindult azért abba az időbe.
0: Természetes, hogy szükség van egyfajta gyakorló helyre ahhoz, hogy az ember elsajátítsa ezt a szakmát. Hiszen ezt iskolai keretek között akkor még csak a Rajkóban tanították, aminek szintén volt ugyebár egy gyakorló iskolája, mondjuk így, illetve gyakorló műhelye, a Hoteli Fiúság, amit szintén megemlítettünk. Tehát az, hogy ezek a gyerekek minden nap muzsikáltak, és tanulták a szakmának a trükkjeit, a dalanyagát, tehát tulajdonképpen mindent, ami ehhez szükséges, akár csak a viselkedés kultúrát, hiszen ez is nagy mértékben hozzájárul az egészhez. Ez is az egésznek egy része.
1: Hogyne, abszolút.
0: Ez a Hoteli Ifjúság, ez adott volt, úgymond iskolai keretek között, de aki viszont nem iskolai keretek között akarta ezt a tanulmányát folytatni, illetve nem így tudta folytatni, Annak viszont rengeteg lehetősége volt ezekben a egyéb zenekarokban, amik professzionális zenekarok, és akkor ott elsajátíthatta a zenekarban.
1: Hogyne? Hát.
0: Erre sajnos ma már nem nagyon van lehetősége a fiataloknak. Tehát ez nagyon rányomja a bélyegét a következő generációra.
1: Igen.
0: Beszéljünk egy picit arról is, hogy 10 éves korodban kikkel muzsikáltál, kik voltak azok a nevek, akikre büszke vagy még a mai napig?
1: Hú, hát nagyon-nagyon sok emberrel muzsikáltam. Uh-huh. 18 évesen kezdtem be a Kulacs étterembe ifjabjá Róka Sándorhoz. Tehát ez az egy óriási dolog volt, ugye, mert a Róka Sándor az egy etalon volt, ugye. Hát ez,
0: így van.
1: Itt, nem is tudom, hogy mit kell még ehhez hozzátenni. A kocsi basszolt, a otthon a Magnó basszolt, a Járóka, Járóka, mint a Járóka, Járóka, Járóka, ugye Pest amúgy is Járóka orientált volt, és hát 18 évesen a Kulacs étterembe bekezdtem Járóka Sándorral.
0: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
1: Hát ez egy hogy is mondják a mai, nagyon szépen mérföldkő, de hát...
0: ez finoman van kifejezve.
1: De természetesen nem, hát ez egy óriási dolog volt. Uh-huh. Óriási dolog, egy óriási megtiszteltetés. Hát ugye tényleg, hogy nem fan, ugye nem fanok voltunk, hanem a csodálói. Tehát ez egyszerűen voltak olyan fiatalok, akik még a cigarettázását is akarták utánozni, meg a menését, meg hát bele volt szédülve mindenki, annyira maga a jelenség is olyan volt a Róka Sándornak. De 10 éves koromban már, amiért ismét csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, játszottam ifjabb Sánta Ferenccel is. De játszottam Lendvai Csócsi Józseffel is 10 éves koromban. Tehát mondhatni azt, hogy 10 éves koromban már nagyon-nagyon-nagyon komoly nevekkel együtt játszottam. Nagyon hálás vagyok a sorsnak. Mm. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Ezek elkísérnek, ezek az élmények a sírig egy embert, én úgy gondolom.
0: De hát aztán, hogy én kiemeljek néhány nevet még azok közül, akikkel muzsikáltál, nyilván számos prémással játszottál, de többek között Lakatos Miklós, Kálai Kisernő, bocsánat, mint tarnétművész, Boros Lajos, Lakatos Robi, akivel most ugyebár nem sokára fel is lépsz megint egy színpadon, Sárközi Lajos, és hát Járóka Sándor, akiről már beszéltünk, és akkor még sorolhatnánk.
1: Igen, hát még volt sok, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy úgy egészében hálás vagyok Istennek mindenért. Mert ugye régen volt egy olyan közmondás, amikor még ez a zene nagyon élő volt, akkor azt mondták, hogy az nem is lehet jó tagember, aki egy emberrel muzsikált egy prímással.
0: Most pedig következzen Jónás Géza címpalom művésztől, Édesanyám, kössön kendőt.

0: Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúm második részét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a folytatás érdekében.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Nagyon szépen köszönjük a Vargas.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Di. Rólunk neked. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Emelkedett a Duna vízállása a tegnapi fordulópont után, ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 46 centivel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten minimális 4 centis az emelkedés, Paksnál pedig még nem mértek javulást, ma reggel 7 órakor ugyanakkora, mínusz 127 cm-es volt a folyó vízállása. Érdemi javulás hétfőre várható Paksnál, ekkorra 19 centivel lehet magasabb a folyó a mai értékhez képest. Az előrejelzés szerint ez a javulás csak átmeneti lesz, mert jövő hét közepén ismét apadás várható. Csütörtökre mínusz 111 centis vízállást valószínűsítenek Paksnál. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zuglóváros Központ irodakomplexum beruházásától a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írják, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg. 5,5 milliárd forintnyi többletforráshoz jut a Pécs-Pogányi, a Debreceni és a Sármelléki repülőtér. Erre azért volt szükség, mert a repülőtereket üzemeltető társaságok fizetésképtelenné váltak volna, ezzel pedig 250 munkahely szűnne meg. A kormány megbízta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert, hogy világítsa át a három regionális repülőteret működtető gazdasági társaságot, és tegyen javaslatot egy átfogó és fenntartható modell kialakítására és üzemeltetésére. A kormány tájékoztatása szerint a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást 2026-ban automatikusan két részletben folyósítják a jogosult családoknak. Az első összeget még a tanévkezdés előtt utalja a Magyar Állam kincstára családi pótlékhoz hasonló módon, míg a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik. A támogatást nem kell igényelni, adómentes, és idén mintegy 400 000 gyermek részesülhet belőle.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Di-ben.
3: Roma Szalon. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Önök a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Mai műsorunkban egy különleges zenei és társadalmi világba lépünk be. A 19. századi szalonok, a verbunkos, a csárdás, a magyarnóta,

és a cigány prímások világába. Egy olyan korszakba, amikor a zene nem csak a nagy koncerttermekben, színházakban és operaházakban élt, hanem otthonokban, palotákban, polgári lakásokban és művészeti társaságokban is. A szalon nem egyszerűen egy szoba volt, inkább találkozóhely, gondolatcsere, társasági esemény és intim koncerttér egyszerre. A 19. században a szalon különösen fontos szerepet kapott Európa kulturális életében. Itt találkozhatott az irodalom, a képzőművészet, a politika és a zene. Egy-egy ilyen esten nem feltétlenül volt nagy színpad, reflektor, távoli pódium. A művész sokszor csak néhány méterre ült a hallgatóktól. A zene közvetlenül, szinte beszélgetésszerűen hatott. Egy dal, egy zongoradarab, egy hegedű szóló, vagy kamarazenei részlet nem csak előadás volt, hanem közös élmény. Ez a közelség ma is nagyon fontos lehet, amikor ma szalonkoncertről beszélünk. Nem pusztán múltidézésről van szó. Nem arról szól, hogy vissza akarjuk hozni a 19. századot változatlan formában. Inkább arról, hogy újra felfedezzük a zene személyesebb, emberibb oldalát. Azt a helyzetet, amikor a hallgató nem tömegként van jelen, hanem figyelő emberként. Amikor a művész nem elérhetetlen ikon, hanem megszólaló, jelenlévő személyiség. Mai adásunkban ehhez a szalonvilághoz kapjuk a magyar zenei hagyomány egyik különösen izgalmas területét, méghozzá a cigány zenét, a verbunkost, a csárdást és a cigány prímások szerepét. Megidézzük Bihari János, Rácz Pali és Dangó Pista alakját, valamint azt is, hogyan hatott ez a hangzásvilág Lisztre és Brahmsra. Most hallgassuk meg a KISZ Központi Művészegyüttes Rajkó zenekarának előadásában Liszt Ferenc 12. magyar rapszódiáját, Lukács Tibor vezetésével. A felvétel 1979-ben készült. Cimbalom szólót Rátonyi Pál játsza.

Liszt Ferenc magyar rapszódiái talán a legismertebb példái annak, hogyan vált a magyarosnak érzékelt zenei nyelv a romantikus zongora irodalom részévé. A lassú és gyors részek váltakozása, a szenvedélyes fokozás, a díszítések, a váratlan karakterváltások, a virtuóz futamok mind egy olyan zenei világot idéznek, amelyben a koncerttermi műzene és a korabeli cigányzenekari játék emléke különös módon találkozik. Fontos azonban tisztázni valamit. Amikor Liszt és Brahms magyaros zenéjéről beszélünk, akkor nem mindig a mai értelemben vett népzenére kell gondolnunk. A 19. században Európa sokszor a városi cigányzenekarok által játszott dallamokat, csárdásokat, verbunkosokat, népies műdalokat azonosította a magyar zenével. A paraszti népzene tudományos gyűjtése Bartók és Kodály munkássága csak később mutatta meg teljes mélységében, hogy a magyar népzenei hagyomány ennél sokkal régebbi, gazdagabb és összetettebb. A 19. század hallgatója számára azonban a cigányzenekar hangja volt az egyik legerősebb zenei jelképe a magyar karakternek. A hegedű vezető szerepe, a prímás személyisége, a cimbalom csillogása, a bőgő alapja, a brácsa, a belső mozgása, a rubátó szabadsága mind hozzátartozott ehhez a világhoz. A lassú, érzelmes bevezetés után berobbanó friss rész különösen alkalmas volt arra, hogy a hallgatóság egyszerre élje át a melankóliát, a büszkeséget, a virtuózitást és a felszabadult táncos lendületet. A verbunkós eredetileg toborzó zene volt. Már a neve is erre utal. A katonai verbúváláshoz kapcsolódott. De hamar túlnőtt ezen a funkción. A 18. század végén és a 19. század elején a verbunkós a magyar nemzeti karakter egyik legfontosabb zenei kifejezőjévé vált. Nem csak táncként, hanem koncertdarabokként, feldolgozásként, szalonokban és nyilvános előadásokon is jelen volt. Ennek a világnak egyik legnagyobb alakja Bihari János volt. Bihari János 1764-ben született Nagyabonyban, és 1827-ben halt meg Pesten. Cigány származású magyar hegedűművész és zeneszerző volt. A verbunkós stílus egyik legkiemelkedőbb képviselője. Nevéhez nem csak konkrét dallamok, hanem egy egész előadói magatartás is kapcsolódik. A prímás nem egyszerűen eljátszotta a zenét, hanem vezette, formálta, alakította az együttest. Tekintettel, vonójával, gesztusaival irányította a zenekart, miközben a hallgatóság figyelmét is magához kötötte. Bihari korában még nem létezett hangfelvétel, így az ő játékáról csak leírások, emlékek, hagyományok alapján alkothatunk képet. De az a tény, hogy neve ma is él, azt mutatja, hogy hatása messze túlmutatott saját korán. A verbunkósban megjelenő szenvedély, hősiesség, melankólia és virtuózitás később sok zeneszerző számára vált inspirációvá. Most hallgassuk meg Bihari János 20 talléros verbunkosát, Déki Lakatos Sándor és cigányzenekarának előadásában.

A zene után érdemes elképzelnünk egy 19. századi társasági estét. Nem feltétlenül nagy bált, inkább egy olyan összejövetet, ahol a vendégek beszélgetnek irodalomról, politikáról, művészetről vitatkoznak, majd egyszer csak megszólal a zene. A zongorához ül valaki, vagy belép egy kisebb zenekar. A figyelem lassan átalakul, a társasági zaj elcsendesedik. A zene veszi át a szót. A cigányzenészek ebben a világban egyszerre voltak jelen kívülállóként és nélkülözhetetlen szereplőként. Társadalmi helyzetük gyakran ellentmondásos volt. Egyrészt nem tartoztak a társadalmi elitbe, másrészt éppen az elit szórakoztatásának, ünnepeinek, reprezentációjának váltak fontos alakjaivá. Egy jó prímás neve ismert volt, játékát keresték, személyisége legendává válhatott. A zenében olyan szabadságot, érzelmi intenzitást és közvetlenséget képviselt, amelyre a korabeli közönség rendkívül fogékony volt. A 19. századi magyar cigányzene tehát nem csupán háttérzene volt. Nem egyszerűen vacsorák, mulatságok kísérete. A magyar identitás, a nemzeti érzés, a romantikus szenvedély és a társasági élet egyik zenei nyelve lett. Ez a nyelv ugyanakkor nagyon összetett. Vannak benne népies műdalok, városi dallamok, verbunkos elemek, improvizatív gesztusok, valamint olyan zenei fordulatok, amelyeket a közönség azonnal magyarosnak érzett. Innen érthető meg Liszt Ferenc érdeklődése is. Liszt nem csak kivételes zongora virtuóz volt, hanem egész Európát bejáró művész. Számára a magyaros zenei világ egyszerre jelentett személyes eredetet, romantikus egzotikumot és koncerttermi inspirációt. Magyar rapszódiáiban nem néprajzi hűségre törekedett, hanem egy karaktert, egy hangulatot, egy virtuóz és szenvedélyes világ művészi átlényegítésére. A zongora nála néha szinte egész cigányzenekarrá változik. A jobb kéz éneklő hegedűvé, a bal kéz kísérő együttessé. A pergő futamok pedig olykor a cimbalom csillogását idézik. Brahms esetében is hasonló, mégis más a helyzet. Johannes Brahms német zeneszerzőként a magyar táncok révén találkozott ezzel a világgal. Magyar táncai rendkívül népszerűvé váltak, és ma is a koncertélet legkedveltebb darabjai közé tartoznak. A legismertebb talán az 5. magyar tánc, amelyet sokan már első néhány taktusból felismernek. Brahmsnál a magyaros karakter feszesebb, formáltabb. Német romantikus keretben jelenik meg, mégis megőrzi azt a tüzes lendületet, amely a csárdás világához kapcsolja. Most hallgassuk meg Brahms első magyar táncát a Száztagú Cigány Zenekar előadásában. A felvétel 1997-es.

Brahms magyar táncai után különösen érdekes visszatérni a prémások alakjához, mert a zenetörténetben gyakran a nagy zeneszerzők neve maradt fenn. Miközben azok az előadók, akiknek játéka inspirálta őket, kevésbé kerülnek előtérbe. Pedig a cigány prémások művészete nélkül a 19. századi magyaros zenei stílus európai hatása alig ha lett volna ilyen erős. Rácz Pali, vagyis idős Rácz Pál, Pest egyik híres cigány prémása volt. A 19. századi pesti zenei életben a prémás alakja már-már városi legendává válhatott. Rácz Pali számos csárdást, nótát és táncdalt szerzett. Neve összekapcsolódik azzal a világgal, amelyben a cigányzenekar nem csak szolgáltató, hanem kulturális tényező volt. A prémás tudta, mit kíván a közönség. Mikor kell lassítani, mikor kell fokozni, mikor kell szinte sírni a hegedűvel, és mikor kell táncba lendíteni a termet. A prémás művészete nagy részt a pillanat művészete. Ezért is nehéz utólag teljesen megragadni. A kotta csak egy része a történetnek. A lényeg sokszor a hangindításban, a hajlításban, a rubátóban, a tempó kezelésében, a díszítésekben, a váratlan sűrítésben, vagy éppen egy hosszú kitartott hangban rejlik. A prémás azt a szabadságot képviselte, amely a klasszikus kottaolvasás szempontjából néha nehezen írható le, de a hallgató számára azonnal érthető. Ez a szabadság azonban nem önkény. A jó cigányzenész pontosan ismeri a stílust, a hagyományt, a közönség elvárását és a zenei forma belső logikáját. Az improvizáció nem azt jelenti, hogy bármi történhet, hanem azt, hogy a zenész a hagyomány nyelvén, de személyesen szólal meg. Most folytassuk a Rajkó zenekar előadásában és Lukács Tibor vezetésével Liszt 12. magyar rapszódiáját, amit még a műsor elején félbehagytunk.

0: a magyar nóta világa külön fejezetet érdemel, hiszen a 19. század második felében és a 20. század elején a magyar nóta rendkívül népszerű műfajjá vált. Városi, polgári, kávéházi és vendéglői kultúrához kötött, de érzelmi világa sokak számára a magyarság egyik közvetlen zenei kifejezése lett. Dallamai gyakran egyszerűek, könnyen megjegyezhetők. Szövegeik szerelemről, bánatról, hazáról, sorsról, elmúrásról szólnak. Dankó Pista ennek a világnak az egyik legismertebb alakja. 1858-ban született Szeged Szatymazon, és 1903-ban halt meg Budapesten. Cigány származású nótaszerzőként a magyar nóta történetének ikonikus figurája lett. Alakja köré később legenda épült. A szegény sorsból felemelkedő tehetségével ismerté váló művész képe, aki dalaival egy egész korszak érzelmi világát tudja megszólaltatni. Dankó Pista dalai ma talán másként hatnak, mint saját korukban. A mai hallgató számára némelyik szöveg vagy fordulat régiesnek, túl érzelmesnek tűnhet, de éppen ez az érdekes bennük. Megőriznek valamit abból a világból, amelyben a közönség még természetesebben vállalta a nagy érzelmeket. A bánat, a vágyakozás, a nosztalgia, az elérhetetlen szerelem vagy a hazafias érzés nem iróniával jelent meg, hanem közvetlenül. A magyar nóta és a cigányzene kapcsolatáról ugyanakkor érdemes árnyaltan beszélni. Nem minden magyar nóta cigányzene, és nem minden cigányzene magyar nóta. A cigányzenészek ugyanis azonban döntő szerepet játszottak abban, hogy ezek a dalok megszólaljanak, teredjenek, és a közönség emlékezetében megmaradjanak. Egy dallam életét sokszor nem csak a szerző, hanem az előadó adja meg. Most hallgassuk meg Dankó Pista nótáit Jávor Pál előadásában egy 1940-es filmből.
1: Hamis a róza, mindig kacsint rá szép szemével, csak integet.
2: Ez mi csinálják rá, itt a
1: szkripacs? Ki a másik rá,

0: Mario.
1: Még azt mondják, négy Szegeden boszorkány, pedig, úgy te nem, mint a fűszál. Engemet is megrontott egy boszorkány.

0: Itt térhetünk vissza a szalon gondolatához. A szalonban a zene mindig több volt, mint hangok egymás utánja. Társadalmi esemény volt, kapcsolatteremtés, beszélgetés, ízlésformálás. Egy 19. századi szalonban ugyanúgy megszólalhatott egy Chopin keringő, egy Liszt darab, egy dal, egy opera átirat, vagy egy magyaros karakterdarab. A zenei műfajok közötti határok sokkal átjárhatóbbak voltak, mint ahogy azt ma néha gondoljuk. A klasszikus zene és a cigány zene kapcsolata sem egyszerűen kultúrák találkozása, inkább különböző zenei világok kölcsönhatása. A cigány zenészek által játszott magyaros dallamok hatottak a romantikus zeneszerzőkre. A romantikus koncertzene visszahatott a közízlésre. A szalonokban, kávéházakban és hangversenytermekben ezek a hatások folyamatosan keveredtek. Mai szemmel különösen fontos, hogy ezt a történetet ne leegyszerűsítve lássuk. A cigányzenészek szerepe egyszerre művészeti, társadalmi és identitás történeti kérdés. Ők adtak hangot egy olyan zenei nyelvnek, amelyet a 19. század közönsége magyarosként, szenvedélyesként, nemzetiként élt meg. Közben saját társadalmi helyzetük gyakran kiszolgáltatott maradt. A zenei elismerés nem mindig járt együtt társadalmi megbecsüléssel. Ez az ellentmondás a mai napig elgondolkodtató. Éppen ezért, amikor Bihari Jánosra, Rácz Palira vagy Dankó Pistára emlékezünk, nem csak romantikus legendákat idézünk fel, hanem egy olyan művészeket, akik nélkül a magyar zenei kultúra arca más lenne. A hegedű hangján, a verbunkos ritmusán, a csárdás lendületén és a nóta érzelmességén keresztül ők is alakították azt, amit ma magyar zenei örökségnek nevezünk. A műsor végéhez közeledve érdemes feltenni a kérdést, mit jelenthet mindez ma? Van-e még helye a szalonnak, a közeli zenei élménynek, a személyes koncertnek egy olyan korban, amikor a zene szinte korlátlanul elérhető felvételeken, videókon, online platformokon. Talán éppen ezért van rá újra szükség, mert a bőség nem mindig jelent valódi figyelmet. Ma rengeteg zenét hallunk, de kevesebbszer hallgatjuk igazán. A szalonkoncert lényege éppen az, hogy visszaadja a figyelem méltóságát. A hallgató jelen van, a művész jelen van, a zene pedig nem háttér, nem esemény. A 19. századi szalonok, a cigányprímások és a romantikus magyaros zene világa tehát nem csupán múlt. Inspiráció is lehet, és arra emlékeztet, hogy a zene akkor él igazán, ha emberek között szólal meg. Ha van története, arca, gesztusa, légköre. Ha nem csak meghallgatjuk, hanem találkozunk vele. Zárásként hallgassunk meg egy olyan részletet, amelyben a magyaros karakter, a táncos lendület és a romantikus szenvedély egyszerre van jelen. Legyen ez egy Liszt rapszódia, egy Brahms magyar tánc, vagy akár egy mai cigányzenei feldolgozás. A lényeg ugyanaz, a zene átível korokon, társadalmi tereken és műfaji határokon. Mai műsorunkban a 19. századi szalonok, a verbunkos, a cigányprímások és a magyaros romantika világát idéztük meg. Bihari János, Rácz Pali, Dankó Pista, Liszt és Brahms nevein keresztül azt láthattuk, hogy a magyar zenei kultúra mindig sokféle forrásból táplálkozott. Népi, városi, cigányzenei, klasszikus és szalon hagyományokból egyaránt. A zene története sokszor nem egyenes vonalú tankönyvi folyamat, hanem találkozások története, találkozás művész és közönség között, komponált mű és rögtönzött előadás között, társadalmi rétegek, kultúrák és hangzások között. Talán éppen ez teszi olyan gazdaggá. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, önök a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást hallották. a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallgathatták meg. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon.
1: Rádiódik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

De telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány szerint azonnali likviditási segítségre van szüksége a magyar agráriumnak. Július végéig több mint 768 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a tavalyi adat több mint kétszerese. A tegnapi budapesti kormány szóvívői tájékoztatón elhangzott, a felvásárlási árak nyomása miatt a tejtermelők is tartósan nehéz helyzetbe kerültek. Ezért az agrárminiszter feladatul kapta a kormánytól egy átfogó, hosszú távú agrárstratégia kidolgozását. Köböl Anita kormány szóvívő jelezte, a 2026-os példátlan mértékű elemi károkat elszenvedő gazdákat a minisztérium a rendelkezésre álló források felhasználásával egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével fogja segíteni. A megszokott október közepi időpont helyett már szeptemberben elindítják a kifizetéseket, ráadásul az előleg mértékét 70-ről 75%-ra emelik. Újabb fontos szakaszához érkezett a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi fejlesztése. Már zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zárulnak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, mi a leményük és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűrítené a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket félóránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. Véleményt augusztus 14-ig lehet beküldeni. A pénteki árcsökkentés után szombaton is folytatódik az üzemanyagok árának változása. A holtankoljak.hu közlése szerint szombaton a 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 9 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal csökken. Pénteken a 95-ös benzin 585, míg a gázolaj literje 660 forintba került.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Július köszönöm, 10-én. Hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
4: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
5: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődi, minden érdeklődőt várunk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitár duom lesz, amit alapítottam, a romantikus a duo, amelyet túlsugában gitárművész és jó magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
4: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
5: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzene, egy kis cigánygitározás, latinzene,